Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, a folytatásban pedig klasszikus esete az alvó slágereknek, Sleeping Hits, az album kifejezés arra, amikor elkészül egy dal, és nem az elkészülés, illetve a megjelenés után lesz belőle óriási sláger. Hát ebben az esetben az történt, hogy egy holland DJ készítette Turn the Lights Off dalt 2007-ben, ebből jött egy feldolgozás, Kado jó voltából egy dán DJ, és 15 évben kellett eltennie, hogy sláger legyen, ami

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy Ray Dalton, például, akinek legutóbb 2024. szeptemberében jelent meg albuma, a The Unknown, és aztán el is indult a turnéja, időközben is megjelentetett kislemezeket, például azt a Blood Runningot, amit most bekészítettem, ezt egyébként már énekelte a turnén is. Hát egy kicsikét most rápihen a koncertekre, klipet is forgatott, és júliusban német állomásokkal folytatódik majd. Ray Daltont hozom.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például a srác a szomszédból, aki nem mellesleg stadionokat tölt meg. Több mint 200 millió eladott album világszerte, 9 number one album a britteknél, több mint 14 milliárd YouTube megtekintés. Ed Sheeran érkezik, és ez az igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novelvéka névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a véragygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novelvéka fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLUR1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése

0: gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyületek között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most a Piano House és a Tech House legmenőbb londoni képviselője, a DJ-producer Joe Ecory, aki ott volt a születésnapi fesztiválunkon már egyszer, és hát megbizonyosodhattunk róla, hogy nagyon élvezi azt, amit csinál, nagyon élvezetes volt a szettje, hát én a színfalak mögött láttam, hogy nagyon szorgalmasan készült rá. Szimpatikus srác, és elképesztően érzi, hogy mire van szüksége a közönségnek. Izzy Bizu vokáljával, ez az aktuális kedvenc most tőle.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítási infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
0: hatását. A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítés.

0: tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy hajnalban is. Hát bár most már lassan rákanyarodunk a reggelre, nem sokára feljön a nap, és aki álmatlanságban szenved, vagy nagyon korán kidobta az ágy, Rádió 1-esek, I can't get no sleep, insomnia. De most nem az eredetit hozom, a Faithless félét, hanem egy vadi új feldolgozást, ami csillagos ötös lett. Nagyon-nagyon illik hozzá Bibi Rexha flagma énekhangja. Faithless, Bibi Rexha és a New Religion, az énekesnő közelgő stúdióalbumának az egyik vezető kislemeze.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, most a szuper tehetséges brit énekesnő és dalszerző Ray. És az óriási slágere, hát egyben manifestációja is, mert hogy elképzeli a jövőbeli férjét, aki még nem létezik, még nem kérte meg a kezét, még keresik, Where's my husband? És ez egy olyan dal, ami egyszerre megállja a helyét mondjuk a Monterey Jazz Fesztiválon, egy nagy színpadon, itt is előadta, és a Glastonbury Fesztiválon, a Pyramid Stage-en. Na, ehhez aztán tényleg kell Isten adta tehetség. Ray, Where's my husband?

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Akár fél évszázadig is tarthat az Indóháztér új burkolata. A természet, a zene és az irodalom találkozik a könyvtárban. Születésnapos tatú lett a hét sztárja a Szegedi Vadasparkban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Május végére befejeződhetnek a munkálatok a szegedi Indóház téren, ahol március elején kezdődött meg a felújítás. A nagyállomás környéke kiemelt jelentőségű csomópont, hiszen a városba érkezők jelentős része itt lép be Szegedre, ezért is volt szükség a korszerűsítésre, írja a szegedma.hu. A korábbi burkolat az évek során jelentősen elhasználódott, a kockakövek elmozdultak, ami a közlekedést is megnehezítette. A felújítás során a Gőz utca és a Galamb utca közötti szakaszon mintegy 147 méteren újult meg az útfelület, ahol strapabíró bazalt betonra cserélték a régi burkolatot. A szakemberek szerint a közel 30 cm vastag rétegrend akár 50 évig is ellenállhat a forgalom terhelésének. A beruházásra mintegy 57 millió forintot fordított a város. A munkálatok ideje alatt ideiglenes forgalmi rend segítette a közlekedést a térségben. Különleges természetközeli zené és irodalmi élményt kínál a látogatóknak a Somogyi Könyvtár ma esti előadása. Kortárs magyar szerzők verseit váltják majd Bach művei. A versek közül hallhatnak majd az érdeklődők Baka István, Kosztolányi Dezső, de Parti Nagy Lajos alkotásokat is, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Klemnicki György zongora művész zeneszerző.
3: Az erdő címet viseli ugye magán az irodalmi műsorunk. A természet szépsége és az egyén fontossága, az egyén és a természet kapcsolata rendkívül széles spektrumú kifejezést rejt magában. Ugye az egyéni hang megtalálása nagyon fontos, és hogy megszólít minket a természet, és mi egymást megszólítjuk a természetben, mintha ez lenne a mottója az előadásnak. Zene és irodalom találkozása.
2: Különleges ünnepség helyszíne volt a Szegedi Vadaspark, ahol ezúttal egy apró, mégis népszerű lakót köszöntöttek. Boldi Zsár a déli háromöves tatú töltötte be 5. életévét, és a gondozók tortával, finomságokkal lepték meg. A kis páncélos az évek során a park egyik kedvenc állatává vált, akit a látogatók is jól ismernek. A mostani ünneplés egy sorozat része, hiszen az elmúlt napokban több állat is születésnapot ünnepelt a Vadasparkban, írja a Vármegyei Lap. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Japán kutatók egy olyan új K-vitamin típust hoztak létre, amely háromszor hatékonyabban segíti az idegsejtek növekedését, mint a természetes változat. A felfedezés új irányt nyithat az Alzheimer-kór és más idegrendszeri betegségek kutatásában. A K-vitaminról legtöbben a véralvadás vagy a csontok egészsége kapcsán hallottunk. Az utóbbi években azonban egyre több kutatás igazolja, hogy ez a vitamin az agyműködésben is fontos szerepet játszik, például az idegsejtek védelmében és megújulásában. Az emberi agyban folyamatosan zajlik az úgynevezett neurogenezis, vagyis az új idegsejtek képződése. A Shibaura Műszaki Egyetem kutatói most 12 új, mesterségesen előállított K-vitamin változatot hoztak létre. Ezeket az A-vitamin aktív formájával kombinálták. Az egyik ilyen vegyület a Novel VK névre keresztelt változat, háromszor erősebbnek bizonyult, mint a természetes K-vitamin, és képes volt átjutni a vér-agygáton. Ez alapfeltétel bármilyen agyi terápia esetében. Laboratóriumi kísérletekben a Novel VK fokozta az idegsejtek növekedését, és védte azokat a pusztulástól. A hatását az MGLU-R1 nevű receptoron keresztül fejti ki, amely az agyi kommunikáció egyik kulcseleme. Ennek működése gyakran károsodik, így a kutatók szerint ez a felfedezés közvetlenül segíthet a betegség megértésében és kezelésében. A Novel VK emellett stabil maradt a szervezetben, és könnyen eljutott az agyba is. Ez ritka tulajdonsága hasonló vegyület között. Mindez arra utal, hogy hosszú távon új regeneratív terápiák alapja lehet. Az eredmények egy napon olyan gyógyszerek kifejlesztéséhez vezethetnek, amelyek lassítják vagy akár visszafordítják az Alzheimer-kór folyamatát. Ez nem csak a betegek és családtagjaik életminőségét javíthatná, hanem az idősellátás társadalmi terheit is csökkentené. A K-vitamin új szerepe így már messze túlmutat a véralvadáson és a csontok védelmén. A jövőben az agy egészségének megőrzésében is kulcsfontosságú lehet.
0: Az egészségperceket hallották.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
5: Rádió
1: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismárti. Üdv mindenkinek. Ezt az órát is együtt tölthetjük. És most egy nagyon jó kis autóvezetős zenét hozok. Kashmir, a legendás amerikai DJ producer, Justin Bieber, Selena Gomez, Tiesto ott van az ügyfelei között. Ugye ő eredetileg a The Cataracs DJ producer csapatból ismert. Az elektronikus zenei műfajokon belül az Electro House, a Progressive House, a Future House, a Big Room House ott van a kisújjában. Utóbbi miatt a nagy zenei fesztiválokon például a Coachella, a Tomorrowland-en is bérelt helye van, és ezt a dalt most nagyon szeretjük tőle.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Egyre sürgetőbbé válik a napelemek újrahasznosítása. Az előregedő panelek első nagy hulláma hamarosan eléri életciklusa végét. A napenergia iránti globális kereslet folyamatosan nő, így a panelek gyártása is egyre nagyobb volumenben zajlik. A termelés azonban földrajzilag erősen koncentrált. Csak néhány országban folyik bányászat és feldolgozás, ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási láncokat. További problémát jelent, hogy a panelek előállításához használt ásványi nyersanyagok, mint például a réz, az ezüst, a poliszilícium vagy az alumínium kitermelése nem csak környezeti károkkal jár, de gyakran emberi jogi visszaélések is kísérik, beleértve a kényszermunkát is, derül ki a Business and Human Rights Resource Center dokumentációjából. Ahogy ezek az anyagok egyre szűkösebbé válnak, az áruk várhatóan jelentősen megemelkedik, így az újrahasznosítása nem csak környezetvédelmi, hanem gazdasági szempontból is egyre indokoltabbá válik. A technológiai fejlődés kulcsfontosságú szerepet játszik ebben a folyamatban. Az új megoldások lehetővé teszik, hogy a használt panelekből egyre hatékonyabban lehessen visszanyerni az értékes összetevőket. A Rystad Energy előrejelzése szerint 2040-re a várhatóan évente keletkező 27 millió tonna napelem hulladék körülbelül 6%-át fogják újrahasznosítani, és ez az arány folyamatos növekedésre van ítélve. A visszanyert anyagok piaci értéke is gyorsan emelkedhet. Az újrahasznosításból származó bevételek az idei 170 millió dollárról akár 2,7 milliárd dollárra is nőhetnek 2030-ra, írja a The Verge. A szükséges újrahasznosítás infrastruktúra fejlesztése már megkezdődött. Több nemzetközi vállalat is dolgozik a megfelelő technológia kialakításán, például a japán NPC olyan gépet fejlesztett, amely képes automatikusan szétválasztani a hasznosítható elemeket. Az Arizonai Egyetem kutatói pedig olyan módszeren dolgoznak, amely csökkentheti az újrahasznosítás környezetre gyakorolt
1: hatását. A tudásperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül! Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On!
1: Jaj, olyat láttam tegnap, gyerekek, amikor látsz valami olyat, amiben nagyon szerelmes tudsz lenni pillanatok alatt. Bent a belvárosban voltam, és akkor autóval elindultam hazafelé, kikanyarodtam a Rákóczi útra, és meg kellett állnom a piros lámpánál. És amikor tudod, így nagyon ráérsz, gyönyörű jó idő van, már mindent elvégeztél, nézelősz jobbra-balra, és jött egy olyan nő egy kis kosztümben, no, gyönyörű, hosszú Felko hajjal, érted? Ez az ember azért ezeket...
2: Hat a magnézium, vagy cink, vagy
1: igen, ikszer? köszönöm, hogy felírtad ezeket a
2: dolgokat. Ezt a mindenségét
1: neki. Csak amikor észreveszed a szépet, hát most csak arra akartam célozni, hogy mennyire szép az élet, és ahogy odaért a lámpához, a piros lámpához, ahol én voltam, gyerekek, egy olyan embertelen, egy férfit is megirigylő, vagy lepipáló, rettenetes csulát nyomott az útra.
2: De jó!
1: Hogy abban a pillanatban elkezdték gondolkodni rajta, hogy kisanyám, veled mi van?
2: Oda
1: de köpött egy irgalmatlant, egy irgalmatlant, szerencsére hallani nem hallottam, hogy hogyan tud a szerelmed, a rajongás, a tárgya egy másodperc alatt megváltozni, amikor valaki felé úgy nyilván nincs
3: benne. Nekem most olyan kedvem ez a nőhöz.
1: Igen? Hogy végre ez egy őszinte csaj.
3: Figyelj, szerintem akárhol nevelkedett, ő biztos vagy benne, hogy minden.
2: Önazonos. Önazonos.
3: Igen.
2: Önazonosnak tűnik. Igen.
3: Ilyen vadangyal, nem? A világrossz típusú
1: nő. Egy kicsit az én, de magas sarkúba, tök jó fölöltözve, tényleg egy ilyen kis kosztüm, kis táska, szép haj, tök jó csaj volt.
3: De volt hozzá hang is, ez a gargarizálás?
1: Nem hallottam szerencsére.
3: Ah, úgy lett volna az igazi.
1: Mert az még megrázó lett volna.
3: Nem, hogy focizott előtte?
2: De várj, hogy köpeted? Egy ráspriccelt, és akkor az ilyen spriccelős, vagy ilyen hátraszívós, hát, nagy ívben, mert ugye több fajta van, tehát igen. Hogy én négy fajtát tudok neked most azonnal úgy produkálni. Hogy... meglepődnél, hogy
1: nem,
2: milyen jó.
1: Nem, a második, tehát
3: de
1: nem spriccelős.
3: Történt, hogy meglátott téged?
1: Nem vagy? Látott meg,
3: sétált. Te függetlenül volt.
2: Felét hogy... köpött, ez nem mindegy. Nem lehet, hogy te nem vetted észre, de ő észrevett?
1: Igen, és azt mondta, hogy akkor most leköpöm ezt a srácot.
2: És beküldött neked a szélvédő? És hova? Földre?
1: Igen. Igen.
2: Jó arc.
1: Tényleg?
2: Jó arc, de önazonos.
3: Ez egy hátúa volt.
1: Én egy másodperc alatt kiábrándultam, elfelejtettem.
3: Igen. És hogyha kicsit megemeltem az egyik lábát, és oda durrantott volna egyet.
1: Azzal visszajött volna.
3: A nullán vagytok akkor.
2: Azt mondják, hogy nem a szemétégető felé kéne hazamenni.
1: Mondom, tehát, rá, belváros kellős közepe. Persze,
2: belváros, ott volt a 9-ben, a kinna izé. A szemétégető környékre, az illatos úton a felé mentél.
1: Szerintem viszonylag kevés kiskosztümös kisasszony, de ez mondom, belváros kellős közepe.
2: És hogy nekem ezzel nincs bajom, képzelj.
3: Én minden köpködőtől undorodok.
1: Oké, megtörténik ez a dolog.
3: Férfi nő, teljesen mindegy, a köpködés annyira gusztustalan, annyira gusztustalan.
1: Megtörténik ez a dolog. Igen. Te leparkolsz az autóddal, mert oda mész egy találkozóra, egy haveroddal, egy kávézóba.
3: Egy intim masszázsra.
2: Igen.
1: Vagy utána az. Letetted az autót, bementél, jött a haver, elkezdtek beszélgetni, és belép ez a csaj.
2: Na, most köpött egyet. Most megáll az életettől? Vagy most azért,
1: nem tehát, tudom, nekem olyan kicsit ilyen fúj volt.
3: Nem, én ezt úgy szeretném ezt a történetet, hogy megismerkedsz ezzel a hölgye, biztos, hogy a hangja sem olyan, mint amilyennek elképzeled.
2: Igen, tök más, az egész nő. Férfi, ő egy férfi valójában.
3: Igen, tehát aznap volt valamit el kellett intézni a folyószámlájával kapcsolatban, ami ott szépen felöltözött, és lehet, hogy amúgy ehhez van egy ilyen nagyon vad személyisége.
2: Egy mélyebb hangú orgánumot képzelek el, vad személyiséget, és igen.
1: Nagyon dohányozva.
2: Igen.
4: Bölcsősz, Ferike.
1: Hello, kis Mikkel,
4: Ferike. Gyere még.
2: Foszítsd a családban őt tetszre.
4: Stampedit húzzunk fel,
2: Ferike. Oda nézzi, oda. Fötty, megint kirakta meg.
3: Lehet, Puskásnak volt az unokája.
1: És ő is köpködött, akkor
3: unoka is. És sosem nyomják, miért köpködnek.
1: Mert nem tudsz nyelni, úgy futsz. Ez nem a magyar focisták, de...
2: De válogatós lettél te felé, de válogatós.
3: Meg is kell, hogy tudják nyelni.
1: Amikor ráülsz erre a vonatra, hogy jaj, de szép, jaj, de jó, és akkor történik valami, tehát nem lettél ettől válogatós, csak olyan átfordítja. Nem volt ilyen veletek, hogy megláttatok valakit, bemutattak, és
3: egy
1: másodperc múlva tört össze az a
2: igen,
1: kép.
2: A köpés az a negyedik lépcső. Tehát, hogy... igen.
3: Én addig már háromszor kicsakoltam, mire a köpésig eljutunk. Az a baj, hogyha valaki nem 100%-osan szimpatikus, akkor annak ezzel tud minden baj lenni. Tehát, hogy...
1: De ő nagyon szimpatikus volt.
3: Nem tudom, most megpróbálom visszaidézni azokat az éveket, amikor még nyitott voltam, hogy párkapcsolati keresésben, meg ilyenek, és hogy ott akkor mik voltak, amik miatt így kiábrándultam férfiakból, de nagyon hosszú lista.
1: Az az egy másodperc alatt kiábrándítós, arról mesél.
3: Igen, a köpés az benne van, illetve szerintem még a nyitott ajtónál húgyozás. Tessék, ez
2: komolyan mondom.
1: Ez az első randi volt?
2: Na most miért kéne bezárnom az ajtót?
1: Hát első randi.
3: Várj, történt. Ez egy orvosi vészhelyzet adódik.
2: Te olyan finnyesek lettetek, komolyan mondom. És ha ott összeesek, és nem tudtok bejönni, mert magamra zárnom az ajtót. Strókot kapok, és csukd be. Közbe érted. Hát egy nyitott ajtónál pisilés azonnal a randi off.
1: Első randin vagytok, vagy x-edik randi, de először mentek fel közös lakásba. Okay. Vagy a tiédbe, vagy az övébe.
2: Igen.
1: És te azt mondod, hogy kicsim, nagyon jól érezzük magunkat, ki kell mennem pisilni, és nyitott ajtónál vizelsz.
2: De beszél hozzám közben, hogy pisil?
1: Persze.
2: Van egy ilyen kontaktálás közben, hogy ő megy elpisilni, és beszél hozzám, nem?
3: Nem,
2: lehet, hogy erre kevésbé vagyok érzékeny.
3: Nem, akkor tegyük fel, hogy nem tartotok még itt, tehát nem az, hogy egymás szavába vágó beszélgettek, és nem tudod abba, hogy nem beszélget, és elmész pisilni, hanem az van, hogy ez egy ilyen alfa hím, aki így bemegy, lerakja a kulcsát, tudod, a konyhapultra.
2: És ilyes nyitva hagyja az ajtót.
3: Igen, és az ilyen...
2: Hallod, hogy csobog, nagyon pisil, állva pisil.
3: No. Középsugaras.
2: Kijön egy középsugarasat, és utána mondjuk nem most kezed. Aha, tehát az mondjuk azt úgy értem ebben a formában, hogy az így az egy kicsit lélekromboló. Nem csutkája nem volt?
1: Nem volt időm megfigyelni.
2: Ez rossz a szemed, és te néztél el valamit? Nem volt állám csutkája?
1: Csaj volt, hát látom, jó lábak, magas sarkú.
2: A Titanicban is köpni tanítja Rose-t a DiCaprio, tehát igazából
1: egyébként igaz.
2: És miért köp a végén? Tehát, hogy megtanul köpni.
1: De ha együtt tanuljuk, vagy tanítod, az már más.
2: Igen. Mondja, mit tudunk.
3: Hogy kézzétek el, hogy a harisnya reklámoknak a nagy többségében férfi lábak vannak.
1: Mi van? Ne, hagyjad már.
3: Bizony. Kiderült, hogy nagyon nehéz olyan igazán jó női lábakat találni, és a férfiaknak pedig titokban nagyon jó lábaik vannak, ezért rengeteg harisnya reklámban, valóságban az van, amikor csak tudod, a lábakat látjátok, hogy férfi lábra húznak harisnyát.
2: Nekem ma ezzel sincs bajom.
3: Szóval, hogy csak szeretném, hogy
1: megkezdjétek.
3: Te várj, bármit felhúzhat.
2: Én igazából el tudom képzelni a lábamat egy harisnya reklámban. Nyíregyháziket, hogy lehetsz ilyen finnyás egyébként, kérdezik.
3: Sajnálom, tudom, tehát, de nem is
2: piszkálom. A köpés és a nyitott ajtónál pisilés egy nyíregyházi csajnak, érted? Ezek kimerik a biztosítékot.
3: Felköltöztem a fővárosba, és elkocsosultam.
2: Úri lájlet, egy nyíregyházáról megérted. Most már nem pisilünk nyitott ajtóval.
3: Soha nem tudok köpni se. Sebből fölni, se köpni, nem tudok igazán jót.
1: Meg kell tanítsuk.
2: Nálunk a baráti társában volt egy lány, aki nagyon szép volt, de gátlással odafingott közénk. Minden szó nélkül. Viseltük, és megszoktuk. Mindig azt mondtuk, hogy lányok nem pukiznak, de közben igen, Norbi írta nekünk. Na, tessék.
3: Őt szeretetben nevelték fel a szülei. Szeretetben és elfogadásban.
2: Igen, egy biztonságos gyerekkor volt, úgy érzed?
3: Igen. Azt írják, hogy Pápa Jöszönnek gyönyörű lába van például. Na, de ez is egy dolog, hogy például nagyon sokan szeretik, ha nők köpködnek, ugye? Hát ez különböző műfajokban ugye elvárt is.
2: Én nem is tudom, hogy láttam-e köpködő nőt. Tehát ez nekem annyira idegen fogalom, de egyébként tényleg fura, hogy egy nő köp. Én nem tudom, hogy láttam-e ilyet, hogy köpköd egy nő. Tehát már, hogy a pasi köpködnek, ugye egy meccsen, oké, de egy nő, és randisztok, vagy látod, vagy oda köp az utcán, ez azért ez így nagyon ritka. Ez nagyon, főleg egy jó csaj, nem megszokott.
1: Igen.
2: Nem megszokott.
1: De mondom, egy nagy őszintét, egy őszinte csattanással a végén.
2: Igen. Nyitott ajtó, nincs is ajtó, a WC-nken Szilveszter küldte nekünk, igen. Ami rombol engem, amikor a feleségemből a nagy dologról beszélgetünk. 10 perc múlva pedig már szexelni kell. Az ugye ebben a formában nagyon, nagyon nehéz.
3: Micsoda még egyszer,
2: hogy... nem szeret nőkkel arról beszélni, hogy a nők is kakilnak. Ő ezt nem szereti. Annál nincs undorítóbb, és kiábrándítóbb, amikor valaki az orrát a levegőbe fújja zsebkendő nélkül. Múlt héten egy ilyen nőt láttam az utcán, nem hittétek el, meg tudtam volna folytani. De vele sétálod nem, kis kosztümbe, magas sarkuba.
3: Nem! Ezt nem lehet. Figyelj, és tudod, mi legdurább, amikor sétálsz haza a Ferencvárosban, és
2: jó, akkor, hát azért az Mordor.
3: És akkor látod, hogy
1: az ott költözzel.
2: Egy hazaút alatt megtörténik az összes, amiről itt beszélünk.
3: Igen, hogy nem, az ott a járán, az ott nem egy odaszáradt csiga. Az a legrosszabb. Az a legrosszabb. És figyelj, annál gusztustalabb.
2: Ti csináltátok már valaha?
3: Hát de nem is képtelen
2: kell hozzá menetszél? Vagy hogy? Tehát mi az, ami kiviszi az orrodból magából, csak a lendület?
1: Hát nem, már fújsz egyet
2: orra. És azt mondom, hogy a lendület maga kiviszi a szél.
1: Egyiket befogod, mutatom. Aha.
2: És iszonyatosan nyomsz egyet. És,
3: nem, ezt aha. Nem.
1: Na, na, ezt is megtanítom neked.
2: De. Állj föl, oda nézzük meg, hány méterre vagy képes. Tegyél oda egy céltáblát, álljál oda.
3: Most
2: szerel a nózit.
1: Én érzem, hogy a rócsó alatt egy csomó új készséget fogsz megtanulni.
3: Igen, például a szobán belülről való bezárásának készségét. De, hogy, hogy, de, de miért, milyen helyzetben volt szükséged erre a tudásra?
1: Nincs zsebkendőd.
3: Ott az alsó nadrágod.
1: Hát nem fogom levenni az alsó gatyámat, az így kifújjam az orrom.
3: Ezen a ponton hidd el, még az is elfogadhatóbb lenne.
1: Dehogy is, nem, mert van egy csomó olyan élethelyzet, futás közben, bringázás közben, mindig az ott befolyt.
2: De akkor valószínűleg egy erős fújástól kijön. Ennyi. Itt valaki azt írja, hogy olyat látott első randin, hogy a csaj a nyelvén nyomta el a cigit. Szerintem az is erős. Iszol valamit? Igen. Kérsz egy cigit? Persze. Elnyomja a csaj a nyelvén a cigit. Szerintem azért az is haladó. Első randin. Tehát ahhoz képest egy nyitott ajtónál pisilésre az előbb tartottuk, fogja a csaj a nyelvén, elnyomja a cigit. Hello, szevasz.
3: Ami viszont fizetek. Nagyon szexi, ami nagyon szexi, csak hogy most a cigire jutott eszembe, az, amikor egy férfi úgy oltja le egy gyertyát, nem elfújja, csak így összenyomja az ujjával. Tudod, csak ég a gyertya, és akkor csak
1: nyál az előtte,
3: nem
1: vagy nyál az?
3: Nem nyál, összenyomja. Ilyen flagmán, tudod, összenyomja. Figyelj, az olyan, hogy rájön, oh, jó.
2: Oda nézzél mennyire.
1: Szia, az best fiú.
3: Hát, hello. Hát, érdekes. Hát, ez nagyon férfias volt, na mindegy.
2: Igen. Orosz zsebkendő, gyerekek, ez a neve.
1: Orosz, igen.
2: Ez az orosz zsebkendő.
3: Az oroszokról csak jó dolgok neveztek el. Oroszról, hát orosz zsebkendő. Orosz nyakkendő, ugye? Ennek mindegyiknek örülünk.
2: Igen, de ezt nem is tudom elképzelni nőnek, hogy ezt csinálja a gyoros zsebkendővel, itt kifújja az orrát. Ez annyira férfias, vagy annyira pasis, még egy foci meccs közben, vagy futás közben, vagy edzésen, oké, még egy foci meccsen látszik, hogy egy nő az így fújja ki az orrát, egy randin, ezért ez elég meglepő, hogy ebben a formában.
3: Alapban az orromnak a kialakítása alkalmatlanná tesz erre.
2: Mi van benne, egy kanyar, vagy miért?
3: Nem, ilyen valami furcsa öblös, ilyen túcsi. Nem tudom, nem is tudom, ki tudnék-e, mert nézd meg ebből a hórihorgásból, ami Ferinek van, abból könnyű kicsapni valamit. De...
1: Milyen hórihorgás? Ez egy rendes férfias orr.
3: Hát igen.
1: Így néz ki.
2: Igen. És a technika az, hogy az orrodon beszívod a levegőt, befogod és fújod ki.
1: De te mi? Nem csináltál még ilyet?
2: Én így, nem
3: egy
2: tudom.
3: Egy jó zuhany. Ja, és az annál semmi sem esik rosszabbul, mint amikor ott alszik nálad valaki, aki valamilyen oknál fog ott alszik, teljesen mindegy. De nem, nincs romantikus viszony, hanem valakinek a haverja, unokatestvére.
2: Jó, értjük, valaki hirtelen ott alszik nálad, csak úgy hirtelen oda kerül egy férfi az ágyba, igen.
3: Olyan férfi, akivel nincs köztetek ilyen feromonos kapcsolódás, és hallod, hogy úgy zuhanyzik, tudod reggel, ébredés után, hogy fújja bele az orrát az izében.
2: Az első randi után kemény lett. Megtörténik az este, egy nagy randi, elmegy a csávó reggel zuhanyozni, és azt mondta, mert ugye hol vagy őszinte? Tehát ott azért a rutinok elindulnak. Egy randi után ahogy a zuhanyzásnál szoktad. Azt hozod, hogy otthon zuhanyzol. Egy randi után, amikor bemész a WC-re, úgy pisülsz, hogy szoktál. Tehát ott azért, hogy kijön, és jó volt az este. Nagy szex volt, romantika, de másnap a pasi ott zuhanyzik, és így szörnyetesen fújja az orrát. Miközben vágja a lábúj körmét bent a zuhany alatt. Na?
1: Tick,
2: és hallod a körömcsipet. Hallod a körömcsipet, és fújja az orrát. Na? Az milyen első randi után?
1: De például zuhany közben nem fújsz?
2: De abszolút simán.
1: Na és ott hogy fújsz? Belefújod a kezedbe.
2: Hát ott azonnal van víz.
1: Hát értem nagyon, én, de sokkal...
2: Az... Ha nagyon látás vagyok, hogy van valami, simán zuhany alatt simán kifújjam, persze. Tessék?
3: Ezért fog Zsüllen megmenekülni a hantavírus elől.
1: Mi, akik ilyeneket csinálunk, mi ugye erős szervezetek.
2: Tessék, zuhany alatt pisi, tessék.
3: Teljesen természetes. A zuhany alatt pisi.
2: És mi a különbség az orrfújás? Az egyik testned, másik testned.
3: Azért, mert az takony, gusztustalan.
2: De lemosod.
3: De maga az, nem, az akusztikája, tudod, ahogy az egész történik. Vagy van az ilyen, amikor a dohányod... Van a dohányos felhőgés, tudod, amikor így tudod, hogy...
2: Mondjuk, ha ilyen pasi aludt nálad, hogy másnap dohányosan felkölök, és belefújja az órát a zuhanyba, és levágja a lábúj körül, ezért gondolkodsz el rajta, hogy kit szedtél össze szerintem.
3: Szerintem ez még bármelyikünk lehet. Tehát hogy konkrétan az van, hogy rengeteg, itt köztünk járnak, igaz, Feri? Köztünk járnak. Így van? Igen. Fú, az nagyon kemény. Ott nagyon kell akarjod azt a párkapcsolatot amúgy.
2: De a zuhany alatt a forró víz nem adja meg azt a feloldozást, hogy azt azonnal lemosol, zuhanyzol, tiszta vagy, tusfürdőző. Tehát van a zuhanyban egy feloldozás, van a zuhanyban egy tisztaságérzés, hogy oké, hogy kifújtad, de hogy azonnal forró vízzel gondoskodtál a higiéniával.
3: Nem? Nagyon jókat írnak, azt mondja, ti tagról tagra veszitek végig a családom. Párom így most fogad, mindig okádni akar közben. Az annyira, de ezt valaki megyarázza meg, aki nem dohányzik, és így most fogad reggel, de hallom én is egy csomó szóval, hogy ott mi történik éjszaka? Hogy száj légző, és akkor ott valami történik.
2: Én is szoktam öklendezni fogmosás közben, de én azért, mert én a nyelvemet lesúrom.
3: A börtönévek visszajönnek.
2: a nyelvemet, hogy lesúrolom, néha a fogkefe egy kicsit hátra megy.
1: És akkor...
2: Hát van egy...
3: De mennyire hátra?
2: Hát egy kicsit. Ugye nyelv, fontos, hogy
3: lesúrolom. De miért a seggedbe dugod a fogkefét, és közölök lendezel?
2: Érdekes, megint fölment a seggembe a fogkefe, érdekes. Nem, nyomosom a fogam, és ugye hátra dugom a nyelvemen egy kis, van egy pillanatra egy ilyen. Hát most... Most ez se lehet már. Ne, tehát nem lehet pisi, nem lehet orrot fújni, és nem lehet rendesen fogatmosni. Hát mit lehet nálatok? Hol értek? A pác az árdába
3: értek. De mit, nyelvgyöködet mosod? Vagy
2: igen, a nyelv, ugye nagyon fontos, hogy reggel ne csak a fogadom, csak a nyelvedet
3: Anna
2: is
3: ne bólogassá, Anna ne bólogassá.
2: Le kell mosni a
1: nyelvegészséges.
2: És ahogy hátra
1: a nyelvmosás.
2: Le kell mosni a nyelvedet. És hogy hátra tolod a fogkefét, van egy ilyen pillanati hang, adok egy ilyen
3: hangot. Senkinek se könnyű. De azért megnézzük egy reggeli rutinodat, nem csak egy ilyen videót TikTokra. Kevesszünk bele egy reggeli rutinodat.
2: Nem jöttünk roadshowra, ha nincs reggeli fogmosás közben ökrendezés. Az a beugró, valójában.
3: Az a beugró?
2: Az a beugró. Igen.
3: Hát egyszer voltunk úgy szálláson, emlékeztek, hogy mind a hárunknak egymás mellett volt az erkélye.
1: Na és milyen jó volt?
3: Onnan tudtam, hogy mennem kell, mert kezdődik a műsor, hogy megéreztem a cigiszagot.
1: Hát csukott ajtón aludjál, ne?
3: Felszállt a füst, akkor indul, igen.
2: Az én reggeli rutinom, fogsejmet is végighúzom a nyelvemen, ha nem öklendezem eléggé a fogkefés dörzsöléstől. Reggel az igazi, az éjszak alatt összegyűlt, mindenféle dolgot leszedi a fogsejem a nyelvről. Aha, tehát ő ráfeszíti a fogsejmet a nyelvről, és azzal húzza le. Érdekes reggeli rutinok vannak azért itt, nem?
3: És ez nincs hatása az ízérzékelésedre?
1: De annál jobb.
2: Annál jobb, annál jobb. Tisztább
1: hát
2: a nyelv.
1: Az ízlelő bimbóidon nincs lepedék.
3: Tehát akkor, amikor van egy ilyen nagyon durva, ilyen bokuszdor, vagy valami versenek előtte összeverik az ízlelő bimbókat?
1: Ott előtte gyökérkefével sikálják át a nyelvüket.
3: Nagyon durva.
2: Igen. Reggel nálam is előfordul, hogy átörlöm magam popsitörlővel csupán a frissesség miatt. Anett írja. Ez érdekes, hogy ez ilyen cicamosdás sokan csinálják, nem fürdenek meg, de azért popsitörlővel végig mennek mindenhol. Nem?
3: Érdekes.
2: Egy egész testes popsitörlést csináltok?
1: Nem áll, hogy azzal...
2: Ugye, hogy van benne valami bizarr?
3: Kérdezzetek, lehet kapni olyat, ami ugye ilyen mosdatókendő, tehát az olyan kihajtó, és akkor egy ilyen törölköző. És akkor, amikor a férjemnek be volt gipszel a lába a combig, akkor vettem neki én is ilyet, hogy érezd el azért, hogy törődve van vele.
1: De nem törölted le, csak odaadtad neki.
3: Nem, ez arra való, hogy zuhanyozzál vele. Érted, hogy át tud törölni a lábaidat, meg ilyen.
2: Aha, de érdekes. Ezt nem, ha nem használnám, vagy ilyen nem nagy nedves, mint egy abrosz, és azzal törbe kör.
3: Hát ez a betegeknek van kitalálva, akiket nem lehet fürdetni a hatása, de olyan úgy szerintem tök jó érzés. Mert hogy utána nem marad, mert az a baj a nedves törlővel, hogy mindig hagy maga után valamilyen érzetet.
2: Tehát, igen, van egy, van egy érzet, igen.
3: Igen, igen. És ez, amit kitaláltak, ez a nedves, ez inkább ilyen tisztasági érzetet, ha is nincs rajta ilyen illóanyag.
1: Hozzá már nekünk motorozásnál jól jön.
3: Hogy lezuhanyozzál így a megállókba?
1: Hát aztán... úgy 3 naponta, igen.
2: De most mire végig törlöd magad, az mennyi hány perc? 3 perc.
1: Addig az alatt pont letusolsz.
2: Az alatt nagyjából egy zuhany megvan.
3: Hát ezért nem? Használják a betegek, nem pedig az egészséges emberek.
1: Jó, de mi most motorozásra gondoltunk,
3: az
1: hogy
3: is
1: akkor
3: egy betegség?
1: nem kell tusolni.
3: Drága... Az arcod, nyakadat át tudod törölni vele.
2: Aha, már nem tudom, érdekes. Drága vőlegényem fejlámpával csekkolja a szőrhelyzetet a lába között.
3: De ez amúgy nagyon tetszik, hogy így figyeltek a mindenetekre. Mert azt hiszem, tök jó, hogy foglalkoztok lenne az acsival, meg ilyen, ha van változás, azt ugye jelenteni kell.
1: Így.
2: Popsi törlő, üzenem, ahol rendet raknak, oda vendéget várnak. ez egy fontos dolog, hogy ott rendrakás van, akkor viszont oda érkezzen meg a vendég, igen. A reggeli rutinom, hogy kb. 30 percig könyörögök a testemnek, hogy fel tudja kelni egyáltalán, és el tudja indulni dolgozni. Na, az nagy küzdés reggel. Azért azt mi is. Azt mi is megértjük egyébként.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
6: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
7: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
7: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Pulszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től újra

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
5: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
6: Úgy is tett.
7: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
8: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
9: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
10: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Az izgalmas újdonságoknak, a legendás sikerműsoroknak és a népszerű műsorvezetőinknek köszönhetően a TV2 negyedik, a TV2 csoport pedig már 5. éve piacvezető főműsoridőben. Köszönjük nézőink és hirdetőink bizalmát!
3: Reklámot hallottak.
12: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
13: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép.
12: De valami minden szegedi munkahelyen szól.
3: Rádió 1!
12: És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
14: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0675-879-879-es számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
12: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a Rádió 1 szlogen...
15: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
12: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak.
16: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
17: A játék támogatója a Pizza e Pasta, ahol 13 éve ugyanazt csináljuk. Eredeti ízek, laza hangulat, jó árak.
18: Most figyelj, Szeged! Ez fontos! Mínusz 25%! Na de mire is? És mikor? Május 8-án és 9-én a Merkbaum márkanapokon minden Velux tetőtéri ablakra, kéziárnyékolóra, beépítőkeretre és fénycsatornára egységesen 25% kedvezmény jár. Az akció csak ezen a két napon.

0: a helyszínen megrendelt, valamint a raktárkészletről megvásárolt termékekre vonatkozik. 2 nap, amikor a minőségből sem kell engedned, és az árból is jelentősen spórolhatsz. Találkozzunk a Merkbau Szegedi építőcenterében, a Wimmer Fülöp utca 6 szám alatt, ahol a Velux és Merkbau szakértő kollégák minden kérdésedre választ adnak. Merkbau, az új ház tagja.
1: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a szegedi plazmapontokon. Csatlakozz májusban és szerezz az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
2: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Merkbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek merkbaukereskedelem.hu/pesdüly. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
4: Reklámot hallottak.
5: Hírek a Rádió 1-en.
6: Foápolási munkák zajlanak a Roosevelt téren Szegeden. 40 éves lett a Rókusi Fiók könyvtár. Több mint 1000 diákot ért el a Csongrádi Robotika program. Üdvözlöm, Beres Liza vagyok. Látványos foápolási munkálatok kezdődtek Szeged belvárosában a Roosevelt téren. A szegedi környezetgazdálkodási non-profit Kft. Szakemberei darus kocsikkal és speciális eszközökkel végezték el a platánfák átvizsgálását és metszését. A beavatkozás célja nem csak a fák egészségének megőrzése, hanem a park biztonságának növelése is, hiszen a tér a város egyik legforgalmasabb pihenőhelye, írja a szegedma.hu. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a rendszeres karbantartás elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a balesetveszélyes helyzetek, például a letörő ágak okoztak károk. 40. születésnapját ünnepelte a Somogyi Könyvtár Rókusi Fiók könyvtára. Erre a napra óriás társasjátékokkal, hosszabb nyitvatartással és még egy kiállítás megnyitóval is készültek. A következő időszakban általános iskolások rajzait nézhetik meg a látogatók, akik lerajzolták saját elképzelt könyvtárukat. Tudtuk meg Horvátné Bordás Anikótól, a Rókusi Fiók könyvtár vezetőjétől.
7: Igazából eredetileg több mint 17 000 dokumentum volt itt megtalálható a nyitás napján. Mostanra azért már ennyi nincs, de nagyon igyekszünk kiszolgálni környékben lakókat. Nyilván elsősorban ez a Rókusi, új Rókusi városrész, illetve a béketelepre járnak hozzánk. Jelenleg elsősorban a sikerkönyveket igyekszünk beszerezni folyamatosan. Minden héten van nálunk új könyv, nagyon aktuálisak.
6: Sikeresen zárult a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara robotikai programja, amely már évek óta segíti a fiatalokat a modern technológiák megismerésében. A kezdeményezés célja, hogy a diákok már iskoláskorban találkozzanak a programozás és a robotika alapjaival, ezzel is felkészülve a jövő munkaerőpiacára, írja a c3.hu. A program keretében eddig mintegy 1100 tanuló vett részt különböző szakkörökön, táborokon és foglalkozásokon. Csongrádon jelenleg 5 csoportban összesen több mint 50 diák robotika szakkörre, amelynek népszerűsége évről évre nő. A most lezárult 12 alkalmas kurzus végén a résztvevők bemutatták saját projektjeiket, amelyek jól tükrözték a megszerzett tudást és kreativitást. Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd később nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen még a nap is kisüt, több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szél élénk erős lehet, a hőmérséklet a térségben általában 20-21 fok körül alakul.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hölgyeim, egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki, Laci,
2: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család!
0: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
3: Reggeli műsor!
0: Balázsék!
4: Köszönöm, gyerekek, itt vagyunk, 6 óra után 19 perccel itt vagyunk, már itt voltunk, csak vannak technikai, meg jövő hétbeli, meg emberi, meg erkölcsi kérdéseink és morális válságaink. Juliska, jó reggel! Hello, Feri, jó reggel! Ciao!
5: Hello,
4: jó reggelt!
6: Hogy kiszexizte magát a kislány, mi?
5: Hát, bőrgyógyászhoz mondjak.
6: Ja.
4: Azt hittem
6: kicsit nekünk, egy kicsit, hogy végig, de ugye nem láttál bennünket már egy hete.
4: Igen, oda dobod magad.
6: És akkor itt dekoltázsok, hát... új haj, új fog.
5: Előszedtem a nyári holmikat. Igen. Ennyi a titka a történetnek, igen, és előkerültek a színesek.
4: És volt egy fogadalmat, hogy május közepétől lepedőket veszel magadra?
5: Igen, vagy kék lepedőket.
4: Lekapcsoltad a függönyt otthonról, vagy mi történt?
5: Én úgy néz ki, mint egy
4: függöny. Nem, jó színe van.
5: Ilyen kis világos kék is.
4: Jó színe van, abszolút jó színe van.
6: Tavaszi görög.
5: Az. Na, mit csinálsz?
4: Akartam is mondani, hogy nem állunk meg Pándorba egy két órát?
6: Te megállhatsz, ja. Bárhol.
4: Arra megyünk, arra, csak hogy ott egy kicsit úgy körbenézni, bele szimatolni.
5: Mikor voltál utoljára?
4: Régen, és most átnéztem a ruhatáramat, és motorosot elesett. Rájöttem, hogy kellene.
5: Mit kellene venni?
4: Hát úgy mindent.
5: Egy pólót, ilyen, kis
4: pólót, egy-két katyát. Mit tudom, én nem tudom, tudod úgy, egy kicsit frissíteni.
5: Hát feldobozolták most a motorodat, akkor abba férne hát.
4: Most az új dobozok vannak.
6: Nem ez a kérdés, hogy mi fér, meg mi nem
4: hanem,
6: fér.
4: Hanem, hogy itt a motoros brigád merre
5: van-e, megy. Van-e szándék, van-e akarat?
6: Nincs. Elárulom
4: nincs.
6: Neked.
4: Nincs, nem vásárolgatni arra... megyünk.
6: Így van. Így van. Az, hogy ebből az időből, amit motorkerékpár töltesz, bármit feláldozol ilyen hülyeségét, üljél be a kocsitba, mennyi ki, azt vásárolja be a hétvégén.
4: Ez így kell.
5: Pedig annyira látom, ahogy a Feri meg a Szilárd így kísér téged ilyen papírzacskókkal.
4: Igen, így menne.
5: Jönnek utána.
4: Még ott van a nem tudom.
5: Oda még szaladjunk be.
4: És még ott van ez.
5: Ott még van ez a kis bolt.
4: Még ott van az, oda még ugorjunk be.
5: Nézzük már meg, csak 10 perc.
4: Igen. Juli, gratul az új podcasthez. Na, mesélj, titokminiszter, hol voltál megint?
5: A Hoppá című podcastben volt velem.
4: Hoppásó,
5: igen.
4: Ja, telefonos. Láttam. Mit kell tudni, mi a gátlástalan szex lényege? Vagy mi a szex...
5: Annyira tudtam egyébként, hogy ez az egy mondat. Igen, ezzel
4: mi a szex mozgató rugója? Oda
5: nézz. Nem volt.
4: Egy... pörög a motor. Mi a jó szex lényege? És akkor Júlia azt válaszolt, hogy a gátlástalanság.
5: Igen.
4: És akkor telefonon beszélgettél valakivel. Én nem értettem ezt.
5: A koncepciónak ugye az elvileg a lényege, hogy nálam is van egy telefon, meg nála is van egy telefon, és egymást felhívjuk, és akkor ettől egy kicsit oldottabbá válik a beszélgetés. Tehát nem egy ilyen frontális,
4: ja,
5: hogy ülünk egymással szemben, hanem én is sétálok, ő is.
4: És ez ugyanaz, mint aki a hoppásót csinálja?
6: De akkor ez egy kis hoppá?
5: Ez egy kisebb hoppá.
6: Kisebb hoppá, és telefonon.
5: A nagy embereket illatkozom. A nagy hoppába hívják színpadra, a kis emberekkel meg telefonálnak.
6: Majd kiforrod magad.
5: Igen. Na, és hát itt a Tabánban, itt hoppázottam, itt sétálgattam.
4: A gátlástalan szex, ez volt a téma.
6: Wow.
5: Hát nagyon sok minden volt a téma, de volt egy pont, ahol nyilván szóba került a házasság, meg hogy milyen jó házasság titka, és hogy milyen tanácsot adnék az embereknek arra, hogy mi mozgat, jól mozgat.
6: Gátlástalanul szexeljenek.
5: Igen. Hogy
6: mindenre ezt mondtad?
5: Mindenre.
6: Szeretlek.
5: Mindent gátlástalanul csináljátok.
6: Hogy éljétek a hétköznapokat?
5: Szexeljetek.
4: Igen. Legyetek nagyon gátlástalanul. Na, én ezt láttam, de hogy ez nem TikTokom, mert nekem nincs TikTokom, de akkor az valahol följött ilyen Insta, rövid, Facebook, rövid, nem tudom, valami Reels-bez. Ez fölbukkant. És akkor ennek volt egy hosszabb változata.
5: Hát nem, egy 20 másodperces rész, és ennyi.
4: Ja, értem.
5: Ennyi az értékelhető és kiemelhető részletekből a 45 perces beszélgetésből.
6: Egyébként meg hidd el, hogy a mai világban, ebben a TikTokos világban ezzel pont mész ennyi. A legnagyobbat. Tehát, hogy csinálsz valakivel egy órás interjút, vagy te elmész adni, vagy fél órás, tök mindegy. És ha van benne 2 darab 20 másodperc, amit földobnak a TikTokra, és az nagyot megy, akkor megvagy. hogy az összes többi, tehát a 28 perc az egyébként nem volt ilyen nagy ívű, az senkit nem fog érdekelni. Az biztos, ezzel most te Júli, te most kaszálsz.
5: Az irgalmatlan nagyot kaszálok, abban nem vagyok biztos, hogy aki megnézte ezt a 10 másodperces részet, az utána megnézi a 45 perces beszélgetést, de most létezik.
4: Nem, jó rész volt.
6: 45 másod, vagy 45 percen keresztül telefonáltál.
5: 45 percen keresztül telefonálgattunk, sétálgattunk, beszélgettünk mindenféléről.
6: Nem fáradt el a kezed? Így tartani 45 percig egy telefont. Hagyj, szórakozz már.
5: Hallod, nekem gyakorlatilag ez már egy ilyen gyári üzemmód. Annyit telefonálok, hogy így már bemerevedik, így akarom. Viszont végre történt valami az éjjel. Mármint úgy, nem úgy, hanem hogy szakadt az eső.
4: Persze, hogy motorom voltam. Igen. Tehát, hogyne.
6: Elászta éjszaka.
4: Olyan viharba kerültem, hogy csak na. Szakadó eső, semmit nem látok a bukósisakba, rommázott a nadrágom, föl volt ez a sárga széldzseki rajtam, az jó volt. Az első igazán nagy viharom így motoron. Szakadó esőbe.
6: De jó érzés,
4: nagyon
6: nem?
4: Jó, persze. És akkor valamennyire átláttam, reflektoroztam, fújt a szél, szakadt az eső, de hogy belül béke volt, és ezt én nagyon szerettem. Tök jól voltam.
5: Ilyenkor van, hogy söpröd le így a bukósisakot.
4: Volt már egy pillanat, hogy kinyitottam, mert párásodott, mert nincs ilyen páramentesítő, meg még ott töröltem, meg kinyitottam, lecsuktam, reflektoroztam, hova mész, pocsolja, meg ne csúszol az első kerék. Szóval figyelős, de valahogy volt benne egy ilyen. Gyere, esél, mutasd meg, mit tudsz.
6: Egy van, én itt vagyok.
4: Ennyit tud. 120-szal mentem az M7-es kötőjén, a bevezetőjén, befele a városba, szakadó esőbe, de hogy ilyen ömlő esőt, és amikor már egy minden mindegy. Elengeded. Hol nagyon nagy vihar volt.
6: Jártál te este?
4: Még egy kicsit benéztem a városba.
6: Jöttél, mentél.
4: Nyár van, hát azért...
6: Egyébként meg olyan idő volt tegnap este is, az esőt leszámítva, olyan jó hőfok
4: kicsit
6: volt.
4: Kicsit benézünk. Kicsit benézünk, így van.
5: Itt volt az ablak éjszaka, és akkor hallottam, hogy kopog a tetőn az eső, és de jó fehér zaj az, nagyon.
4: Gyorsan egy-két SMS, gyerekek, 2009 óta hallgatlak titeket, ez így is marad, egy jó konkurencia rátok férni, egyre lazábban veszitek, most a kezdésre gondolok, amit versenytárs nélkül simán meg is tehettek, de legalább a felolvasásoknak vége, az már nagyon kellemetlen volt. Szép napot, köszönjük szépen, Balázs az építő kritikát, igyekezni fogunk a kezdést előrébb hozni, köszönjük szépen. Hanta vírusos hajó kikötésről beszéltek, majdnem hívjátok fel a szakértőtöket, hogy a Covid előtt nem lesz baj. Tegnap témánk volt, nem mindig hívunk szakértőt, erre úgy gondoltuk, hogy ez most nem kell vírusra riogatni a népeket, de tegnap megbeszéltük a Kanári-szigetekre ki nem kötött hantavírusos hajót egyébként.
6: Azért csak egy mondat,
4: de ha fokozódik a dolog, megszólaltatunk valakit, hogy mondja, hogy mennyire nem kell félni, és 2 hét múlva karanténban vagyunk.
6: Hogy a spanyolok végül azt mondták, hogy oké, akkor Tenerife-n ki lehet kötni, figyelj, olyan felháborodás van az egész szigeten, hogy a tüntetnek az emberek.
4: Hogy ne kössön ki a
6: hajó. Hogy ne kössön ki, és ide ne jöjjön, de már ugye kikötött, már leszették azt, aki beteg, már akármicsoda, de hogy az egész sziget érte transzparensekkel, hogy no kikötés.
4: Hát megértem, halálos vírus, igen.
5: Hát cirkáljanak még egy pár hétig. Na. Igen. Hát,
6: amíg mindenki meg nem hal a hajón, nem?
4: Igen. Skandinávából köszi Balázs a tegnapi nyelvmosás tippet, sikeresen összeálltam magam a kamion mellett. Általában visszahallgatni szoktatiteket, mert egyszerűbb számomra, de ezt meg kellett osszam veletek. A tegnapi köpőcsaj témához kapcsolódik, Skandinávia országban a csajok olyat köpnek, hogy felszakad a beton. Rendesen elszégyelem magam mellettük, ezt Szabi küldte nekünk. A nyári szünetes SMS az közben beugrott, ilyen 6 óra 20 körül, meg van gyerekek, látjátok? Nem. Itt van 43 nap, 19 óra, 40 perc és nyári szünet. Gyerekek, kaptuk SMS-ben, köszönjük. Köszönjük szépen.
6: Most a skandináv nőkről még mást is hallottam a köpésen kívül, de üriteget a zsül, úgyhogy majd ezt később mondom el.
5: Nyers halat esznek.
4: Igen.
6: Nem ennél sokkal jobb.
4: Így van. Kezd szekunder lenni, hogy már minden témánál csak a motor és a motorozás esik szóba, írja nekünk egy frusztrált hallgatónk.
5: Egyébként hát nem, mert hogy így reggel 6:30 környékén szoktunk erről így néha.
4: Meg három mondat bírja elviselni, de nem bírja, beolvastam így hát egy kicsit. Megnyugszik, nyugodjál meg, attól megnyugszol. Ez nagyon fontos.
6: Nem engedd el az asszony motorozni?
4: Igen, ráadásul nem tudsz motorozni. Ezt ne rajtunk ver, le tudjuk, hogy hiányzik.
5: Igen. A jogosítványnak egyszer sem sikerült.
4: Így van, jövő mindjárt jó, gyorsan elrohanunk, viszont cserébe, akkor most ígérjük meg, nem muzsikálunk, jó? Hanem itt vagyunk a hírek után. Egyből 2 perc van, 6:30 jövő mindjárt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest

0: Ez az utolsó lehetőség, hogy megnyerd páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Spátrend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
5: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
6: Mit olvassunk ma?
7: A láthatatlan kincset.
8: Törődésed igazi kincs. Adj mellé pénzügyi tudást is. Nyiss Erste Cseperedő bankszámlát egyszerűen akár online, április 15-e és június 30-a között, és a számlavezetéshez járó új könyvünk segít, hogy gyerkőcöddel felfedezzétek a pénzvilágát. Irány az erstebank.hu/cseperedő. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban. Erste.
5: Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
9: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A Vannál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a Vannál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a van.hu-n. Van. Minden pillanat számít. Van.
10: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
11: Csendből csinálok pénzt.
12: Történik bármi. Se pénz, se semmi.
10: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
1: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép. De valami minden szegedi munkahelyen szól. Rádió 1! És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
13: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0675-879-879-es számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
1: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a Rádió 1 szlogen...
14: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
1: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak. 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
15: A játék támogatója a Pizza e Pasta, ahol 13 éve ugyanazt csináljuk. Eredeti ízek, laza hangulat, jó árak.
16: Most figyelj, Szeged! Ez fontos! -25%! Na de mire is?
17: És mikor? Május 8-án és 9-én a Merkbaum márkanapokon minden Velux tetőtéri ablakra, kéziárnyékolóra, beépítőkeretre és fénycsatornára egységesen 25% kedvezmény jár. Az akció csak ezen a két napon a helyszínen megrendelt, valamint a raktárkészletről megvásárolt termékekre vonatkozik. Két nap, amikor a minőségből sem kell engedned, és az árból is jelentősen spórolhatsz. Találkozzunk a Merkbaum Szegedi építőcenterében, a Wimmer Fülöp utca 6 szám alatt, ahol a Velux és Merkbaum szakértő kollégák minden kérdésedre választ adnak. Merkbaum, az új háztagja.
18: Újra vár a szegedi szabadtéri játékok. 2026-ban mesés zenés előadások, a Hősök hajnala táncmű, a Három testőr kalamb musical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
19: Profi földműveléshez profi alkatrészek, gázpárdó és szárnyas lazító csúcsok, oldalkapák, boronafogak, hosszú távra gyártva, Szécsi laprugó és kovácsoló. Keressen bennünket!
20: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Linartech Group hivatalos BMW márka kereskedéshez. Szeged, Kálvária sugárút 83-85.
21: Ő most is a Rádió Egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu.
2: Reklámot hallottak.
22: Hírek a Rádió Egyen.
23: Milliárdos rakpart fejlesztésről dönthetnek Szegeden. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. Időalapú jegyek segítik a közlekedést Szegeden a nyári programok idején. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új szakaszba léphet a szegedi rakpart átalakítása. A jogi bizottság a héten dönt az 1,6 milliárd forintos belvárosi partfal rekonstrukció közbeszerzésének kiírásáról. A tervek szerint a fejlesztés egy zöldebb, a gyalogosok számára is vonzóbb rakpartot hozna létre, ugyanakkor a projekt több kérdést is felvet. Kritikák szerint nem készült átfogó közlekedési modell a forgalomlassítás hatásairól, és a beruházás jelenlegi formájában csak a partfal kisebb részét érinti, írja a szegedma.hu. Emellett a fenntartási költségek és a hosszú távú üzemeltetés is bizonytalan lehet, különösen a városi költségvetés és a munkaerőhiány miatt. A rakpart átalakítása évek óta napirenden van Szegeden, most azonban a közbeszerzési döntéssel közelebb kerülhet a megvalósításhoz. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
24: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
23: Új jegyrendszert vezetnek be Szegeden a nyári rendezvények idején, hogy könnyebb legyen a közlekedés a megnövekedett forgalomban. A MÁV csoport tájékoztatása szerint május 21-e és 31-e között a Szeged napja programsorozat alatt, valamint a szegedi szabadtéri játékok idején, június végétől augusztus végéig lesznek érvényben az idő alapú jegyek. A rendszer lényege, hogy este 18 órától másnap reggel 6 óráig egyetlen érvényesített jeggyel több járat is igénybe vehető, így az utasok rugalmasabban utazhatnak a városban. Az intézkedéssel a szervezők célja az, hogy a rendezvény helyszínek könnyebben megközelíthetők legyenek, és csökkenjen a zsúfoltság. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve kötfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Na itt vagyunk. A hírek előtti zenéről nem tehetünk, gyerekek. Ugye én mondtam, hogy nem zenélünk, hanem jövünk. Én azt a hírek utánra értettem. Ugye ahol nincs reklám, ott zene megy. Ez ilyen fura hálózat. Tehát amikor a Pesten nincs reklám, akkor zenét hallanak. Ha vidéken van reklám a hírek előtt, akkor ott, vagy akkor ott hallják a reklámot.
1: És
2: ha, így van.
0: És ha nálunk a hírek előtt zene megy, az azt jelenti, hogy abban a körzetben, ahol te hallgatod, ott nem volt reklám a hírek előtt. Ezért van az, hogy van, aki zenét, van, aki reklámokat hall. Most a Pesti Frekin nem volt reklám, ugye, Zsülci? A 89.5-ön. Ott hallottatok zenét, de én nem erre mondtam, hogy nem zenélünk, hanem arra mondtam, hogy a hírek után mi mindig azt tudjuk befolyásolni. A reklámokat az vagy reklámmal, vagy zenével váltják ki, azzal töltik föl, ugye, mert hogy van úgy, hogy a hálózatban el van adva Kaposvár, meg Szeged, ott szól reklám, de lehet, hogy Budapesten éppen akkor nincs reklám, ott meg zenét hall a budapesti hallgató. Jó, ezek ilyen apró kulisszatitkok.
1: Hírek előtt nem mi vagyunk, hírek után vagyunk.
0: Így van, hírek előtt nem mi vagyunk. Tehát, hogy zene megy, akkor azt a reklámblokkot nem tudta föltölteni, vagy nem akarta, vagy nem volt. És ennyi. Nem magyarázkodj egybe korábban. Így van. Köszönöm szépen. Igazad van, mester, megkövetlek. Köszönöm szépen, azért ez is jól esik, hogy néha a gyűlölet mellett azért meghalljátok, amit mondani akarok. De nem magyarázkodom, csak elmondtam, hogy beváltjuk, amit ígérünk, az beváltjuk, gyerekek. Olyan nincs, hogy jó, akkor nem zenélünk, és egy perc alatt lemegy egy zene. Tehát azért ennyire pofátlanban nem nyomulunk, nagyon pofátlanban vagyunk, de nem nyomulunk ennyire. Belfastban sem volt reklám, ez fontos. Köszönjük szépen. Magyarázkodsz, mint Balási.
1: Jó, csak még nem sír.
0: Igen, mindjárt elsírom magam, nekem is be van készítve. Nem annyi az osztalékom. Egy-két évig lehetne annyi. Ki tudok én is néhány soros plakátot, meg háborús plakátot rakni, meg riogatni nyugdíjasokat.
1: Találj ki újat, jó? Abból már elég volt másfajta plakátot.
0: Igen.
3: De te se tudod megmondani, mennyit vettél ki belőle.
0: Nem, fogalmam nincs, de az egészet átadom az államnak. Igaz, hogy semmiféle érték nincs benne állam megrendelés nélkül, de nagyon szívesen az államra hagyom az 500 alkalmazottat, amit majd nekik kell kirúgni, mert nulla állami megrendelésünk
3: lesz. Tőlünk kaptad, mi tömtünk ki téged, de most visszaadod nekem.
0: Igen. Felajánlom az államnak, nem felajánlod Balásit, nagyon fontos, visszaadod.
3: Visszaadod, így van.
0: Ugye? Tehát ez nem felajánlod, visszaadod.
3: Piaci alapon már nem nagyon tudnál működni.
0: Igen, így kamusztak 16 évig. Gyerekek, ennyi, hát ezt elmondtam.
3: Ugye ezt elhiszed, hogy ez a Rakoncai Gábor már megint rohangál?
0: Majd beszéljünk róla egy-két mondatot, igen. Hát így beszéljünk róla.
3: Ez őrület.
0: Igen.
1: Ez az élet. Tehát most
0: ez az
1: mondta,
0: élet, Babocsai.
1: Ugye most ő azt mondta múltkor, hogy itt volt nálunk, hogy leteszi az extrém kalandokat. Na nézd, letette, mert tulajdonképpen ugye se a déli, se az északi sarkra nem ment most el. Nem kezdett el egy izébe, egy ilyen latikba átevezni az óceánon. Ahhoz képest egy kis futás, hát az semmi.
3: Az belefér, igen.
0: Igen.
1: Szeretem a csávót.
3: Ez igen. Olyan, mintha én kimennék a szigetre így kocogni egyet. Ő meg elindulna. Hát.
0: Igen. Jó. Ne magyarázkodj! 4 órás műsorban csak 2 órát beszéltek. Most már mindenki ráfűzött erre. De a Rakoncaiban beszélünk, illetve hívjuk föl, ha végzett. Álljunk rá. Jó, Júli?
3: Álljunk rá Rakoncaiban.
1: Most hívd föl, hogy rá. Majd fölhívjuk, ha megáll.
0: Vegye föl a telefont futás közben, és mondja, hogy mit csinál.
3: Ugye, ő olyan, hogy szerintem itt fel is venni.
0: Egyébként, ha megbeszéljük vele, még egyébként igen.
3: Simán.
0: Abszolút, simán föl is venni, igen.
3: Ha kiállna fél napra, akkor se érnék utol a többiek.
0: Igen. Megszűnik a tények, írja valaki. Nem feltétlen azért ez így, nem feltétlen igaz, hogy megszűnik a tények.
1: Visszaalakul azzá, aminek indult annak idején.
0: Így van, igen.
3: Hírműsorra?
0: Igen, a fikcióból újra hírműsor lesz. Nem tudom, hogy maga a tények, az lehet, hogy csak nevet vált, nyilván, mint híradó nem szűnik meg, de valószínűleg lehet, hogy kap egyfajta új arculatot, még az is lehet, hogy tények, mint név eltűnik, és ugye itt az egész ilyen infotainment műsor átalakulás zajlik a TV2-n, de nem gondolnám, hogy megszűnne, inkább azt hiszem, hogy adnak neki új műsorvezetőt, új nevet, és akkor a tények, mint név szűnik meg, de maga ott hírműsor lesz, igen. Tehát, hogy a formátum változik, és visszakapja a régi fényét egy kicsit.
3: Kicsi erodálódott a brand, hogy úgy mondjam.
0: Mondhatni, egy kicsit erodálódott a brand, igen. Hát ez nyilván, gyerekek, egy ilyen tulajdonosi körben azt kell nyomni, amit a tulajdonos akar. Ez így megy a Fox TV-n is sajnos, ez így megy amerikai különböző médiumokba is, ne legyenek illúziónk, a Washington Postba, a New York Times-ba is, amilyen a tulajdonosi köröd. Azt erősített sajnos. Itt azért a tények ezen kicsit nyilván túlcsúszott, mert hogy azért belecsúsztak egy-két már nem tulajdonosi érdekört kiszolgáló bűtületes nagy propagandába, hazugságba és csúsztatásba, de nem fog nekik rosszat tenni egyébként. Sőt, az egész tévés piacnak nem tesz rosszat, hogy kicsit az erőviszonyok kiegyenlítődnek, és mindenki elkezd piaci alapon működni. Mindenki alatt azt jelenti, hogy az RTL eddig is piaci alapon működött, mert nagyon kevés állami hirdetése volt. De mondjuk, ha egy Tények is, vagy egy TV2 is piaci alapon működik, az lehet, hogy egy kicsit egalizálja a versenyt, és újra valós versenyt feltételez.
1: Meg
0: valós
1: nem az verseny végtelen mennyiségű pénzből gyárt egy csatorna műsort, a többiek meg igen. A piacról. Tehát, hogy ez
0: igen. Ugye ez mindig torzítja a piacot, ez mindig torzítja a reklámbevételeket, ez az egész torzulás ez úgy van, hogy bárki, ha te mondjuk elképzeltél egy taxis, vagy cukrász, vagy nem tudom mi, akkor azt kell, hogy egy cukrászda kap, nem tudom, nagyon sok pénzt, te pedig próbálsz közben francia krémest eladni két utcával lejjebb, úgy nagyon nehéz, miközben ők ingyen adják a francia krémest.
3: Dombitól láttam most éppen egy posztot, hogy itt sok száz év után először megkereste a TV2 azzal, hogy eddig nem jutott eszükbe senki, senkinek se jutott eszébe a Dombival interjút csinálni.
0: Dombi hírműsorba, azt el tudom képzelni. Igen. Úgyhogy ez mindenképpen izgalmas lesz egyébként. Nyilván a TV2-nek is most egy kicsit, hát hogy is mondjam, csak meg kell húzni a nadrágszíjat. Az állami hirdetések nagyon jöttek, most ezek nem jönnek, és ez ilyenkor egy ilyen konszolidációt jelent a cégcsoportnál. Meg egyfajta ilyen újjászervezés, rekonstruálás. Hát ez nem feltétlen idén látszódik, azért egy televíziós piacon ennek évek, mire ezek kifutnak, de jövő évben ilyenkor már lehet látni, hogy milyen egy újra piaci alapon működő televízió.
1: Milyen műsorokat tudnak csinálni, mennyi tudnak el a néző.
0: A nézettség így is valódi volt, tehát nem azt mondom, meg nyilván piacvezető lett a TV2, tehát ezekkel a mondatokkal én nem ezt vitatom el, mert valóban megverték az RTL-t. De az, hogy valódi verseny lesz újra, és kicsit egyenlítettebb a mezőny, ez jót tesz a Forma 1-nek, ez jót tesz a sportnak, ez jót tesz a televíziózásnak, ez mindenkinek jót tesz, amellett, hogy nyilván most a piacvezetője vált a TV2, ez vitathatatlan. De sokkal nagyobb, hát, hogy is mondjam, csak tortából tudtak enni a fiúk.
1: Nem, az egy teljes cukrászda volt.
0: Igen. Most a kieső állami bevételeket pusztán a reklámpiac bevételéből kell pótolni, és ez nyilván, ha stabilizálódik a gazdasági környezet, ez jót fog tenni azért nyilván a médiapiacnak is.
3: Visszatér a kicsit költséghatékonyabb kimpadon brand.
0: Azt nem tudom, hogy mit ér vissza, de az lehet, hogy nem egy 8 műsor lesz egy évben, csak 3, viszont az a 3 az koncentráltan a legjobb, és a legnézettem. Úgyhogy nem meglátjuk.
1: Kevesebb lámpa, kisebb díszlet.
3: Igen, messzeny is figyes.
0: Igen. Úgyhogy megnézzük, gyerekek, hogy megnézzük, hogy mi lesz. Ja, de szerintem a Tények az maximum nevet vált, meg műsorvezetőt. És akkor valóban a Tények úgy abban a formában megszűnik, de mint hírműsor ott a híradó előtt, vagy a
1: nem hát tudom. Kell is, egyrészt jogilag is kell. Így van. Tehát, hogy a vállalásodban ugye nekik is benne, vagy a vállalásukban nekik is benne van. Másrészt, ez az egyik része, a másik meg a néző is. Egyébként igen. Kíváncsi lenne a valóságra.
0: Így van.
1: Itt az idő megmutatni,
0: ezért a TV2 bemutatja a legfrissebb igazolását. Németh Balázs!
3: Megszokták a nézők, és szeretik.
0: Megszokták, mondom, nagyon szeretik, a népszerűségi indexe nagyon magas. A híradóban Németh Balázs!
3: Szeretik az ismerős arcokat.
0: Igen. Jönnek a telesopok, írja valaki. Ja, vagy hát Claudia átmegy a TV2-höz, és nem szerkeszti tovább a fókuszt, így van. Viki itt van velünk, jó reggelt, Viki, csáó!
2: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hello, Viki, mi a helyzet?
2: Na, minden rendben van, köszönöm szépen. Megyünk az iskolába, készülünk az érettségire.
1: De is? Nincs még meg?
2: Az érettségről megköszönöm, természetesen a nagyfiamat.
0: Aha. De te akkor az a szülő maradtál, aki fáj a hasunk, eszünk, alszunk, és 18 éves a gyerek ugyan, de többes számban beszélsz még róla. Ma nem megyünk iskolába, ma edzésen vagyunk.
2: Igaz is.
0: Aha, hú, az kemény.
1: A szerető anyai szív, az elviszi.
3: Érettségre azért egy kicsit mindannyian készülünk, tehát azért ez a hangulat most azért szerintem az összes családon
0: házhat. Készülök, várd meg, amíg én készülök az érettségére.
1: Te készülsz, Juli.
0: Várd meg, amíg fáj a hasunk, és nem megyünk edzeni. Tehát ez így... Igen.
2: Vagy de valójában megyünk, mert együtt indultunk, tehát együtt megyünk az iskolához.
0: Ebben a formában, de nagyon korán van még, ilyen messzire mentek, vagy miért?
2: Tulajdonképpen igen.
0: Aha.
2: Mármint, hogy, tehát, hogy ő inkább azt mondja, hogy szeret korábban bent lenni, ott még egy kicsi relax van, és akkor utána indul a mandula.
3: Aha. Viszont nagyon lelkes vagy.
2: Nem, nekem kell érettségizni.
0: Nem. Ma mi van, gyerekek? Ma?
3: Angol.
0: Ma az angolt írják, aha.
3: És menni fog?
2: Így van.
3: Mármint nem neked, hanem a fiadnak.
2: Jaj, persze. Kis ujjából kirázza. Ebben nőttek föl, hát.
1: Igen, most már nekik ez, hogy angolul kell érettségizni, az egy valami egész mást jelent, mint nekünk annak idején az orosz nyelvtanulásra meg ezek.
0: Igen.
2: Ja. Igen.
3: Meg hát most költöztünk haza, Londonból.
0: Az meg van, igen. Kivel játszanál, Miki, kit választottál?
2: Juliskát.
0: Juliskát, nagyon jó.
2: A nagyfiam azt mondta, hogy őt választam.
0: Jó, helyes.
3: Pontosan tudja, hogy engem le lehet nyomni.
0: Igen.
3: Simán.
0: Tudja, hogy.
1: Gyakorlatilag ugye az ajándék az megvan, azt valljuk be, hogy ezen a héten a jelentkezések, én mindig én érek be először, így megnyitom az SMS falat, hát gyakorlatilag már 4628 SMS érkezett éjfél és reggel 6 között, akik már Jézusom. Játszani szeretnének.
0: Igen, ugye hát a wellness hétvége azért igen. Az nagyot megy nálunk, igen.
2: Számoltad egyenként,
1: Feri? Így van. Nem modern, modern a rendszerünk, és sorszámozza.
0: Igen. Mehetünk, Viki, kész vagy?
2: Kész vagyok, mehetünk.
0: 3-2, tessék.
3: Na, mesélj egy kicsit nekem, Viki, hogy sikerült az elmúlt néhány nap mindannyiotoknak?
2: Ezt én is meg szerettem volna tőled kérdezni, mert jól tudom, hogy ti is érettségiztetek?
3: Jól tudod, én kérdeztem előbb. Hogy sikerült a történelem, az hogy sikerült a magyar, milyen lett a matek? Átolvastátok már a megoldó kulcsokat?
2: Átolvastuk, de
3: lesz sok pont?
2: Szerintem jól sikerült. Meg lesz a 4-5.
0: Ott van, azt mondtad, hogy nem meg lesz. Azt mondtad, hogy nem meg lesz. Pedig jól mentél, ügyes voltál. Tessék?
2: Miért figyeltetek ennyire?
0: Figyelünk.
1: Azért figyeltünk, mert mától egy új szabályt vezettünk be, hogy aki nem nyer, az nem megy wellnessezni.
0: Igen. Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
4: Gratulálunk! Az önnyereménye egy kétfős, két éjszakás wellness hétvége félpanzióval a 4 csillagos Hotel Vellamarinban.
0: Na, van egy ilyen.
2: Hát jó, köszönöm szépen.
1: Jaj, hát a pároddal mész?
2: Nem, a fiacskámmal.
0: Annyi, miért gondoltam, hogy ez így lesz?
2: Elhavastam az üzenetet.
0: Wellnessezünk, reggelizünk, evédelünk.
1: Hát azért egyébként ne elhagyta őket ugye a párja.
0: Én nem olvastam.
1: Ezt, igen, ezt leírta egyébként Viki, csak nem akartam itt előre, hogy ő most már egyedül neveli a 4 gyereket.
0: 4-et ráadásul?
1: Ja.
2: Igen, mind a 4 fiú.
0: Aha, na most megkedveltelek. Az le a kalappal, az... A férfi úgy döntött, hogy köszöni elég, és kiszállt a mulatságból, de akkor le a kalappal. Azért 4-et vinni, az, na, azért az...
3: Hány évesek?
0: Mekkorák?
2: 3-17 és 1-19.
0: Akkor azért ez már az alagút vége azért.
2: Igen.
0: Már nagyon igen. Önállóak, azért az már könnyebb egy kicsit.
2: Szemtelenek meg minden.
0: Jó, az benne van,
2: napok.
0: Igen.
2: Jó,
0: na, az benne van. Jól van, hát akkor vagy tegyetek hozzá, és akkor lementek mindannyian, vagy mentek ketten, ezt már megbeszélitek. Érezzétek jól magatokat, jó?
2: Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
0: Oké.
1: Jó pihit neked.
0: Ciao, jó pihenés.
2: Szép napot, sziasztok, puszi. Köszönöm.
0: Hello. Szia, Viki. Az kemény gyerekek.
1: Azért 4 gyerekkel.
0: Apa mondta, köszöni elég.
3: Hát csak... 4 gyerekkel, 1 gyerekkel is.
0: Egen. De 4-gyel? Az jó, az, hogy mondjuk a masszók, az igen. Már azért jó.
1: Jó, még nem tudjuk, mi van mögötte, tehát...
0: Jó, igen, nem tudjuk.
1: Ilyenkor nem látsz rá mindenre.
0: Nem is törünk pálcát, csak az úgy, a maga az élethelyzet kemény, hogy ott van az. Hogy miért ment el, meg mi történt, ezt nem tudhatjuk.

0: padokon ugráltál. Igen. Nem akarsz
1: Gellért
0: menni.
1: Gellért fürdő, bejárás, az átalakítás, az átadás előtt rohadt nem akarsz érdekel. Menni.
2: Azért merem ajánlani, mert szerintem ez titeket is beszippantana.
0: Vérrel festett oda, nem akarsz
2: swinger.
0: Menni.
2: Ez a swinger.
1: BDSM klub. Az, az. Vérrel festett, menstruációs vérrel festett plakát
2: arra
1: kiállítás.
2: Arra még egy kicsit gyúrjál.
1: Ezek, erre úgy azt számom, hogy na, mesélj csak. De tűzzománc tanfolyam.
2: Az, nem ez. Nem pizsamában ez
0: sétálsz az IKEA-ban.
1: Igen, éjszakai pizsomázás az IKEA-ban. Tehát, hogy valami ilyesmit, igen. Kuponos ajakfeltöltés. Én egy hallgató.
0: Tesszaloniki, még ez, ugye, hogyha Julit így végigvesz.
2: Ma elmegyünk, és holnap reggel visszajövünk.
1: Análfehérítés.
2: Az.
0: De jó.
1: Az még jó. Ugye van olyan, hogy amikor bebarnul a Virgo intaktánus, rózsa, és ugye ez ott barna lesz, azt kifehérítik, érted? Nem, el kell menned egyre, Júli, el
2: tudod,
1: kell mondanod.
2: Tudod, hogy van ilyen, hogy szemérem ajak hialuron töltés.
1: Jó!
2: Olyan is van.
1: És ilyenre hívsz?
2: Aha.
1: Ilyenre mész?
2: Hogy feltöltsük a kis szemérem ajkaidat.
1: El kell menned egy popsi fehérítésre. Mindenképpen menj el. Egy rózsafehérítésre.
2: De ezt otthon nem tudom megoldani egy kis
1: domestosszal. Hát egy hibajavítóval, korrektorra. Kis korrektorra.
2: Csak
1: lekopik egy idő után, de felmész gyertyába, fogsz egy hibajavítót, simán meg tudod csinálni.
2: Nem, ennél sokkal vagányabb.
1: Hereformázó pamacsos festőest. Na tessék, ez se jönnek itt a megoldások, hogy hova mész, folyamatosan írnak a hallgatók.
2: No.
1: Sekszörpöndörítés. Kakával festés. Biciklizni mész nyereg nélkül. Fejpüffesztés. Fővárosi csatornázási művek csatorna bejárása.
0: Jó, ide jó.
1: Ide mész?
2: Nem.
1: Martin Gerix kamion alváz alánézés. Ide se? Fogócska valami sötét M2-es metró lejáróba. Nem? Egyik se?
2: Aj, az a baj, hogy ez annyira menő, hogy ezen még nem is gondolkodtok.
1: Annyira menő, de akkor ne add ezt ilyen könnyen, ne add ezt ilyen könnyen. Azért akkor megpróbáljuk kitalálni. Jó, akkor nem mondd el, akkor még találgatunk egy kicsit. Mindig vigyél minket egy lépéssel közelebb ahhoz, hogy hova mész. Jó, hírek után, akkor jövünk. De szeretem ezt, szeretek ilyet játszani. De meg ne jöjjön a kedvem nekem is elmenni.
2: Figyelj.
1: Hánytól van ez a probléma?
2: Hát este 17:30 kellene érkeznünk.
1: Este 17:30? Egyébként az van, hogy gyerekek.
0: Ráérsz? Akkor te mész.
1: Este 17:30.
2: Nézd a szemembe, és mondd azt, hogy jövök, Juli.
1: De várj, mennyi idő a program maga?
2: Egy óra.
1: Egy óra? De kis egy óra lesz.
0: Fél.
1: Jó, élvezném?
2: A szemérmen szőzetedbe egy kis szívecskét fogunk borotválni.
1: Igen, ez egyébként, de élvezném?
2: Egy körülfejed.
1: Tetszene?
2: Szerintem élveznéd.
1: Hüvelyszűkítő torna valami astanga joga klubba?
2: Ezért hívtalak téged.
1: Butt plug workshop. Butt plug workshop, ilyen valaki fákon megy ugrálni. Na jó, akkor közelebb jutunk a megoldáshoz, jó? Közelebb jutunk a megoldáshoz, és lépésről lépésre kitaláljuk. De a gépírás oktatás, nem írja egy hallgató.
0: De nagy.
2: Kuponos.
1: A kuponos, glamuros gépírás oktatás nagyon-nagyon mérges leszek, jó? 3 perc, 7 óra mindjárt találgatunk még, és jövünk egy témával, itt vagyunk rögtön a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
5: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
6: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
6: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Csomjon magába minél több virsit a Mastergood virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től új

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor roadshow!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
5: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
6: Ezt nem hiszem el! Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök! Nem nyomom a dudát! Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót! A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét!
7: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hungexpo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9.990.000 forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós, vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad. Tűnj ki a tömegből! További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
11: Irány az Adria! Horvátország tele élettel! Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
12: Úgy is lett!
13: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
3: Reklámot hallottak.
14: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
15: Most figyelj, Szeged! Ez fontos! Mínusz 25%! Na de mire is? És mikor? Május 8-án és 9-én a Merkbaum márkanapokon minden Velux tetőtéri ablakra, kézi árnyékolóra, beépítőkeretre és fénycsatornára egységesen 25% kedvezmény jár. Az akció csak ezen a két napon a helyszínen megrendelt, valamint a raktárkészletről megvásárolt termékekre vonatkozik. Két nap, amikor a minőségből sem kell engedned, és az árból is jelentősen spórolhatsz. Találkozzunk a Merkbaum szegedi építőcenterében, a Wimmer Fülöp utca 6 szám alatt, ahol a Velux és Merkbaum szakértők kollégák minden kérdésedre választ adnak. Merkbau, az új háztagja.
16: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 9-én és 10-én Szentesen a Tesco mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
17: Tavaszi akció az Aurablaknál. Most extra kedvezménnyel vásárolhat ajtót, ablakot, beltéri ajtót, zsalúziát. Dorozsmai út 32. Aurablak.hu.
18: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait, és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
16: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Schramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az alány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
12: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
19: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
20: Déjà Vu Fesztivál belépőt nyernél? Na-na! Vásárolj a Szeged Plázában legalább 5000 forintért április 29-e és május 24-e között. Regisztrálj és nyerj páros jegyet vagy bérletet. Légy te is DJ! Próbáld ki a Mesh Machine-t és készíts saját mixet május 2 hétvégéjén. Részletek szegedplaza.hu.
21: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
3: Reklámot hallottak.
22: Hírek a Rádió Egyen.
23: Akár fél évszázadig is tarthat az Indóháztér új burkolata. A természet, a zene és az irodalom találkozik a könyvtárban. Születésnapos tatú lett a hét sztárja a Szegedi Vadas Parkban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Május végére befejeződhetnek a munkálatok a szegedi Indóház téren, ahol március elején kezdődött meg a felújítás. A nagyállomás környéke kiemelt jelentőségű csomópont, hiszen a városba érkezők jelentős része itt lép be Szegedre, ezért is volt szükség a korszerűsítésre, írja a szegedma.hu. A korábbi burkolata az évek során jelentősen elhasználódott, a kockakövek elmozdultak, ami a közlekedést is megnehezítette. A felújítás során a Gőz utca és a Galamb utca közötti szakaszon mintegy 147 méteren újult meg az útfelület, ahol strapabíró bazalt betonra cserélték a régi burkolatot. A szakemberek szerint a közel 30 cm vastag rétegrend akár 50 évig is ellenállhat a forgalom terhelésének. A beruházásra mintegy 57 millió forintot fordított a város. A munkálatok ideje alatt ideiglenes forgalmi rend segítette a közlekedést a térségben. Különleges természetközeli zenei és irodalmi élményt kínál a látogatóknak a Somogyi Könyvtár ma esti előadása. Kortárs magyar szerzők verseit váltják majd Bach művei. A versek közül hallhatnak majd az érdeklődők Baka István, Kosztolányi Dezső, de Parti Nagy Lajos alkotásokat is, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Klemnicki György zongora művész zeneszerző.
24: Az erdő címet viseli ugye magán az irodalmi műsorunk. A természet szépsége és az egyén fontossága, az egyén és a természet kapcsolata rendkívül széles spektrumú kifejezést rejt magában. Ugye az egyéni hang megtalálása nagyon fontos, és hogy megszólít minket a természet, és mi egymást megszólítjuk a természetben. Mintha ez lenne a mottója az előadásnak. Zene és irodalom találkozása.
23: Különleges ünnepség helyszíne volt a Szegedi Vadas Park, ahol ezúttal egy apró, mégis népszerű lakót köszöntöttek. Boldi Zsára a déli háromöves tatú töltötte be 5. életévét, és a gondozók tortával, finomságokkal lepték meg. A kis páncélos az évek során a park egyik kedvenc állatává vált, akit a látogatók is jól ismernek. A mostani ünneplése egy sorozat része, hiszen az elmúlt napokban több állat is születésnapot ünnepelt a Vadas Parkban, írja a Vármegyei Lap. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na gyerekek, itt vagyunk 7 óra után 13 perccel. Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Itt vagyunk, hello. És már is folytatjuk jövéten. Ugye kitelepülünk, egy kicsit változékonyabbra fordul az időjárásunk jövéten, de nem baj. Lesz egy pici eső májusban, az nagyon kell, aranyatér, visszaül a hőmérséklet, és igen, de nem baj, izgalmas lesz. Minden esetre ti még szép időben motoroztok hétvégén.
2: Időben kell elindulni.
1: Időben kell elindulni, én csatlakozom vasárnap, és a hétfő az még egyébként kiváló lesz, bárhol is vagyunk. Aztán azért érkezik egy hideg front, de nem baj. Nem baj. Győrben mi még 23 fokba kezdünk hétfőn. Hétfő...
2: Nem, az idő vagy a hőmérsékleten nem lesz baj. Tehát nyugodtan gyertek ki, max. Egy esernyőt, megcsináljuk megint a világ legcsúnyább esernyője verseny.
1: Igen, maximum. Az mindig jó. Az mindig jó, igen. Gyorsan egy közlekedési ír, hogy mi a helyzet, nézzük, azt nézem, hogy csend és béke, nyugalom, gyerekek, nyugalom, sehol senki.
3: Nem jött még semmi.
1: Sehol senki, igen. Oké, jól van. Na, szóval ott tartottunk, hogy Juli játszik velünk egy ilyen kis találós kérdés, és mi ezt szeretjük, valami nagyon jó helyre megy ma. Hát, és itt már próbáltuk kitalálgatni, hogy hova megy. A Butt Plug Workshop az egyelőre úgy néz ki, hogy naphallgatója díjas, ennél többet nem tudunk. Ennél jobbat már nem tud szerintem senki írni. De ugye azt mondta, hogy ez egy jó program. Tehát, hogy ez nem arról szól, hogy itt aztán itt bénázás van, meg nem tudom, tényleg menstruációs vérrel festenek plakátot, meg köldökszözt gyűjtenek, hanem valami jóra megy. Valami jóra megy.
2: Hát az országos csibésztallér verseny, amit Bobi írt nekem egy 5 pontos.
1: Az nagyon jó. A Paksi Mogyoró kiállításod nagyon szerint, a csibésztallér is jó. Várj, hánykor kezdődik? 6-kor?
3: 6-kor kezdődik, 5:30-ra kell odaérjünk.
1: 5:30-ra. Hányan lesztek?
2: Hát lesztek?
1: De már úgy értem, hogy közösen, tehát többen vagytok, vagy egyedül vagy?
3: Hát rajtam kívül még mindenképpen lesz ott egy férfi.
1: Egy férfi lesz, tehát ez egy ilyen kettős program. Te meg egy férfi csináltok valamit. Wow, várjál.
3: De beszállhatsz te is.
1: Lakásban, teremben, zárt helyen?
3: Zárt helyen.
1: Zárt helyen zajlik. Valamit te tőle megtanulsz?
3: Igen.
1: Tanít neked valamit?
3: Igen.
1: Ő ezt tudja, jól csinálja?
3: Ő ezt tudja, jól csinálja.
2: Szájjal csinálja jól, vagy kézzel?
3: Mindenével.
1: Mindenével jól csinálja. De nem valamilyen ilyen hogyan vetkőzzek le erotikusan című marháskodás.
3: Mert azt te már tudod.
1: Az meg úgy vetkőzök, hogy soha.
2: Át kell hozzá öltözni?
3: Át
1: kell hozzá öltözni. Szexi ruhát kell vinned?
3: Hát
1: mindegy. Amiben jól érzed magad?
3: Amiben jól érzem magad. Figyelj, annyira jó lesz, hogy én biztos, hogy nagyon sokat fogok sikoltozni közben.
1: Nagyon sokat fog sikoltozni. Kamerák vannak?
3: Lesznek.
1: Lesznek kamerák. Hova megy?
2: Testmozgás?
1: Menopauza workshop?
3: Az! Feri menopauza workshop. Igen.
1: Csacska gyurmás szobrászak?
3: Néptánc bemutató?
1: Igen. Betyár körtekőző verseny a 65. Hónajjal fingás kézzel? Hátraszaltó tanulás?
3: Nem. Ha eljössz, akkor egy kicsit összekócolom a hajad.
1: Nem, nekem ez nem tetszik, hogy bármi, amit egy férfi oktat, nem akarok férfitől megtanulni semmit valójában. Tehát ez rád dolog. Kis labda dobás?
3: Igen! Feletrafáltál!
1: Gyógytorna! Ripper Ferihez mész, hátraszaltó tanulni.
3: Ne, azt
2: elengedte.
1: Azt elengedte.
3: Azt nem lehet megtanulni egy alkalommal.
1: Hát, ilyen, szabad a gazda, nem
2: egyenes
1: tudom, hogy mit csinálsz.
2: Egyenes út a hajlékony derékért?
3: Hát én biztos, hogy fogok közben hajladozni, jobbra-balra.
1: Hajladozol, aha, ez és ott tánc. Lesz egy férfi, valami tánc lesz ez.
3: Na, figyeljetek ide, volt hétfőn egy interjútok.
1: Igen? Hétfőn egy interjú. Erre milyen interjút csináltunk hétfőn?
3: Próbáljátok egy kicsit gondolkodni, milyen témák voltak hétfőn.
1: Hát ez már nekem nem fog beugrani.
2: Csütörtök van, Juli.
1: Igen, csütörtök van. Tegnap is nincs meg. Gyorsan daráljuk ezeket a témákat.
3: Szóval, ugye volt egy hétvégi hír, hogy a MOL székház tetejéről egy férfi leugrott.
2: Így van, én már tudom, mit csinálsz.
1: Bázisugrással fölmászott a MOL székháza, és leugrott onnan.
2: Uh-huh. Tudod, mire megy.
1: Fogalmam nincs.
2: Nem már.
1: Hát ülök itt tök
2: hülye. Ebből nem tudod kitalálni, hogy bázisugrásról beszélgetünk.
1: Igen? Na most gondolom, hogy nem megy el bázisugrani egy terembe.
3: Legyünk bátorak!
1: Legyünk bátorak!
3: Nem, a MOL székház
2: hova megy szerintem? Abba, amikor levegővel fújnak alulról, és egy szárnyas ruha van rajtad, és lebegsz egy csőbe.
1: Nem, azt hittem valami jobb.
2: De nem biztos, ez csak az én
1: tippem. Ejtőernyőzni mész, én befekszel egy ilyen alulról ventilátorra, fújnak, és akkor lebegsz, hülyén, neki csapodsz párszor a flexinek, és eljössz. Mindez 6000 forint per óráért csepelem valahol valami lerobbant, nem tudom, ide mész.
2: Abból tudod, hogy
1: hát ebbe fektetek ilyen energiát 10 perc, és olvasom az SMS-eket, és találgatok. Ejtőernyőzni.
3: Annyira.
1: De szomorú program ez, te jó Isten.
3: Ez szomorú program.
1: De tényleg ide mész?
3: Szélcsatornás, igen, lelebegésre.
2: Hát én nagyon menő.
1: Azt gondoltam, hogy valamit nem amad, tényleg mondom,
3: minimum
1: menopauzás vérrel festesz meg nekünk valamit.
3: De
1: és
3: arra nem hívtalak volna.
1: Aha.
3: Ugye megszólalt ebben a beszélgetésben Mátyás Máté, ugye egy bázisugró,
1: igen?
3: És van Csepelen egy ilyen szélcsatorna.
1: Az is csak szexet akar.
2: Semmi. Az sem a testet akarja.
1: Semmi,
2: tudod,
1: az is csak
2: egy veled átül.
1: Jó szexet akar, persze.
3: Kicsit megfogom a derekadat.
1: Gyere, Juli, persze, majd egy kicsit lefeksz itt levegő, majd mökéde a lugos, akkor majd megnézem. És akkor ide mész. Semmi erotika, semmi.
3: Annyira szomorú. És akkor ide mész.
1: Hát ez meglehetősen kiábrándító program. Azok után, amikor a fénykorodban milyen nagy dolgokat csináltál, ahhoz képest és egy szélcsatornába vergőzött, mint egy ilyen büdös bogár, nekicsapodva a plexinek néhányszor, hát ez volt, nagyon gatya. Ez nagyon gatya.
3: Voltál te már ilyenen?
1: Nem.
3: Na, hát akkor azért mondom, hogy gyere
2: de
3: már
2: de ezért, el. Mert van véleménye róla. Ő neki tartása van, nem megy
1: baromi
2: el egy
1: jól ilyen. Néz ki, míg megtanulod, de ugye ez eleve nem megy elsőre, tudod. Nem. Mondom, párszor fölcsapodsz a plexire, néhányszor bedarál a ventilátor, rással a rácsra, eljössz, hogy élet-halál ura a rács, ami ott megfog.
3: Alattam fog kikapcsolni.
1: És cseperem és cseperem. Tudtam, hogy cseperem van. Igen. Voltál? Jó, hát jó, ja, igen.
2: Forogzott össze-vissza.
4: Nagyon jó. Nektek, jó reggelt, sziasztok.
3: Nektek jó.
4: Nagyon jó.
1: Most kimegyek, főzök egy kávét, ebben több adrenalin van.
4: Nem, nagyon
1: elesek,
4: jó.
1: Elesek még a motoros bakancsokba.
4: Nagy tévedés.
1: Kicsit ránézek a motoros sisakomra, az most
2: jobban
1: is gurulok egyet Tigris bukventbe, az most jobban felizgatna, mint ez. Francba.
4: Nagyon jó, amikor így bedőlsz a csatornába. Egyébként van egy kis képzés előtte, csak mondom. Spéci ruha van, igen, van egy kis képzés, és akkor.
1: Nem tudom, gyerekek, nekem Juli fénykorából azt idézi, hogy legalább hárpázik a nagy ajkaival valahol, miközben egyébként egy idős néni, érted, várat formáz a melléből, és közben hárfa tanfolyam nagy ajka, érted? Tehát innen indultunk, ehhez képest szélcsatorna, Csepelen.
2: Oh! Olyan szép programjaid voltak, Juli,
1: tényleg. Érted, elmentél egy társasházba, mesztelen jogára, és a néni ott főzte a tarhonyás hús közben egy szobakonyhába, te meg bent ott már vetköztél, érted, és pucsítottál mesztelenül. Az program volt?
4: Az igen.
1: Ehhez képest egy szélcsatornás, fáradt ilyen kuponos program. Hagyjad már! Glamour napokat, Csepeli ejtőernyőképzésben. Hagyjad már! Hát
2: egy
1: órát
2: fogsz gyakorolni ahhoz, hogy egy percet így.
1: Menstruációs vérrel festettél évek ezelőtt, érted? Felnőttél, megöregedtél?
3: Nem, de az összes ilyen program... Nem, de már nem vérzel.
1: Menopauzában, hogy érted? Hát régen ilyeneket csinál. Ehhez képest, érted?
3: Egy ilyen program van még a radarom, ami nagyon meredek, de hogy elfogytak ezek a programok.
1: A snowboarddal lecsúszni a műhavon, második kerületi sípályán.
3: Nem, tehát, hogy van még egy ilyen, amit így majd elmegyek és kipróbálok, és az azért durva, de
1: megkevesbedett Júli bevállalás, hogy a vizelet megkevesbedik. Elfogytak, nincsen?
3: Elfogytak ezek a programok, tehát ha van, akkor küldjétek, és elmegyek rá, de hát azt mindent kipróbáltam, ami ilyen kicsit inger gazdagabb.
1: Igen, de jött az SMS, csak hogy megint éljek ki belőle szarul. Balázs, régen te is bunkó voltál, ma már egész vállalható vagy. Érezd jól magad, Júli.
3: Mindenki egy kicsit elfogy.
1: Mindenki egy kicsit megöregszik, egy kicsit felnövünk, egy kicsit nem akarunk már vért inni, vérrel festeni, bunkoskodni, felnövünk, megöregszünk, csendes rádióműsor leszünk. Te beledőlsz egy szélcsatornába, a Feri bolyonga izébe valahol valami kazamatában. Te felolvasó SMS Dosztojevszkijbe, én meg József...
2: Jutott, gyerekek, idősödünk.
1: Én meg József Attila emlékházat látogatok szárszól, érted? Így múlik el ez a műsor, ami egyszer vérrel festett.
3: És zsűrtitokban fétisklubokban jár.
1: Megvilágosodik, és csak BDSM és szadomazó klubokban jár, kell, hogy legalább valaki tartsa a régi szellemiségünket. Hát így múlunk el, gyerekek. Igen. Na jól van.
3: Nem tudlak berántani.
1: Erre? Hát figyelj, ha ha semmi más nem lenne a világon. És mindenki meghalna egyszerre, és ez az egy csepeli klub működne még, akkor sem mennék oda célcsatornába botladozni, hogy hülyén egy ruhában jön, neki esve párszor a plexinek.
3: Nagyon-nagyon sokat nevetnénk.
2: Az biztos.
3: Nagyon-nagyon fájna a pocakot, annyit kacagnál.
1: Nem, de majd mondd el azért, milyen volt, kíváncsi vagyok. Meg csinálj valami fotót, vagy valamit.
3: Ja, az mindenképpen, persze.
2: Videó lesz.
1: Videó, van benne.
2: És ugye nagyon jó, mert szánalmasan nézel nagyon ki, mert szám, elhúzza az arcodat a izé.
3: Igen.
1: Hát az ugrás közben is, azért amikor 4000-ről zuhansz, akkor az arcod azért az ide-oda megy.
2: Egyébként, hogy mennyire szánalmas a dolog, van belőle magyar világbajnok. Mert ebből van világbajnokság.
1: Ja, figyelj, ebből brutálisokat csinálunk. Belép, hátraszaltó, három hátraszaltó, lebeg egy kicsit, föllövi magát magasra, visszamegy, ugye emelkedik, süllyed, brutális, ugye ügyesek.
2: Na most ez nem te vagy, Juli.
3: Nem. Aztán nagyon meg fogtok lepődni.
1: Ez a veszély nem fényed, hogy rádőj a ventilátorra, dobj egy hátraszaltot, kicsit fölemelkedjél, visszasüllyedj, ez így ebben a formában, nem?
3: Rádőlök a ventilátor, azt hallom, hogy katt, és kikapcsol.
1: Nem, rádősz a ventilátor, és azt látod, hogy alattad a rács egy kicsit így behorpadva megreped. És hirtelen betűnik, és csak egy ventilátor. Majd betalál a ventilátor. Na, az látod, az Juliskás program.
3: Máté, fogod a bokám, kérlek, húz.
1: Igen. Na mindegy, gyerekek, én kérek elnézést, drága hallgatók.
3: Ezt feldiszkoztad,
1: egykor ez a rovat, ez nagyon működött. Ma már ez van, hogy szélcsatornába fekszik.
2: Ha messzelenül csinálod, arra azt mondjuk oké.
1: Okay. Igen. Valami,
2: tehát valami legyen benne.
1: Valami van, ez így nagyon kevés.
3: A szélnyomás feltolja az implantátumokat a pockámra. A vizslafülek.
1: Na gyerekek, beszéltünk arról, hogy elvileg felröppent szakmai hírekbe, hogy búcsúzik a tények. Ugye erről beszéltünk? Hogy lehet, hogy vége, átszabják, átnevezik. A Göncit meg a Marsit már gyorsan kikapták ebből a történetből.
3: Nyaralni,
1: nyaralnak, pihennek, igen. És úgy néz ki, hogy hát felröppent iparági pletykák szerint ugye a TV2 megszünteti a tényeket. Ugye az infotainment műsorok megújítják ezeket a műsorokat. És hát a brand eróziója miatt szükség van arra, hogy fikcióból újra, hát hogy is mondjam, csak tények legyenek. Mert ugye ez inkább egy fikciós rovat volt. És új brendekkel, a tanulságok levonásával indul a tények. Mi legyen a tények utolsó mondata? Nézzük akkor ezt így meg ebben a formában. Gyerekek, 20 éves brand. Hány éves a tények? Hát mi ott a TV2 van, nem? 97 óta nagyjából. Igen. Híradó RTL tények. Tények az TV2. Szerintem nagyjából ott indultak ők is. 97-ben indultak a kereskedmények, a tények talán egy-két hónappal később, vagy egy évvel, nem tudom. De hogy még a Pálfival, a Stállal, emlékeztek? Tehát, hogy ez innen indult 100 000 évvel ezelőtt.
2: Basszus, tényleg.
1: Ők voltak először. Igen. Egy vidám kis hírra, mert közben azért adtak vidám híreket. Belehallgatunk, hogy milyen hírek voltak a tényekbe, vagy milyen hírek is voltak a hírekbe? Egy olyat találtunk, ami egyébként egy méltó kilépője lenne, ilyen szépen elbúcsúztatnának. Ti láttátok a távirányítót önhatalmulag használó kakadut?
2: Ne haragudj, nem.
1: Búcsúzzon így a tények, most... hogy lépjen ki ezzel az éterből, a világból és a televíziózás történetéből, és akkor minden megvan,
3: most
1: bocsátva.
3: Most nem megyünk háborúba, most pár odafélnek a kakaduk is a távirányítóhoz.
1: Igen.
3: Mit csináltak a
1: kakadú? Van egy kakadú, ami ellopkodja a távirányítót, bekapcsolja a tévét és zenét hallgat.
2: Persze, csatornát vált és hangerőt ad a kedvenc zenéjének. Ne szórakozzatok már, ez irgalmatlan szivatás.
1: Figyelj, megmutatom, most nézzek, ez real vagy nem real? Tessék, ugye tényleg azért tudjuk, hogy sok minden nem volt valós. Tehát, hogy azért hogy sok minden történt. Figyelj, hallgass meg.
2: Eddig jó.
1: Jó, már
5: maga táncolni kezdett. Kapcsolta a tévét a távirányítóval, a sötétben egy kakadú, és a zenét meghallva táncolni kezdett. Biztonsági kamera vette fel, ahogy a madár gyakorlottan használja a távirányítót, majd a bekapcsolt hangos zenére táncolni kezd, ahogy önök is látják. A kakadú felébresztette a ház lakóit, akkor hangerűvel hallgatta kedvenc slágerét. A gazdája nem hitt a szemének. Jackson, így hívják a kakadút, állítólag nem először csinált ilyet. Különleges kapcsolata van leginkább a latin-amerikai előadókkal és rapperekkel.
1: A kakadú bekapcsolja a tévét magának, és hallgatja a zenét, és táncol rá.
2: Ad rá hangerőt, és bekapcsolja a nappaliban lévő diszkólámpákat. Majd áthívja telefonon a haverjait, és szendvicseket készítenek piros arannyal a buli előtt.
1: Jó, mondom, hogy tények. Tehát, hogy azért, azért elmosódik a fikció a realitás között. Azért ne felejtsük el, ezt a tényekben láttuk. De nem tűnik AI-nak. Gyurinak a tévét bekapcsoló kakadú.
3: Érdekesen volt felsnittelve ez a történet. Először látsz egy ipari kamera felvételt, majd igen? egyszer csak ott van a kakadú, és premier plánban egy kamerában, tehát egy telefonos kamerában táncol bele. Tehát azt el tudom képzelni, hogy egyébként létezik ilyen kakadú, amelyik egyébként tudják, hogy mozog a zenére, de hogy ez nyilván be volt állítva. Tehát oda tették neki elé, lekapcsolták a lámpát, és most ezzel...
1: Ő bekapcsolt, tehát akkor ő megtanult, hogy igen. hogy kell rálépni. Aha. Igen. Nem teszi össze egy kakadú egyébként, hogy bekapcsolom a tévét, és abban zene szól, és az nekem jó, és arra táncolok? Ez már meghaladja egy madár képességeit?
3: Én szerintem nem, ő tudja egyébként, hogyha megnyomja azt a gombot, akkor elindul a zene. Ezt szerintem nagyon-nagyon sokszor gyakoroltatták vele, hogyha itt rányomod a kis lábadat, akkor elindul a zene.
1: Azt írja Gergő, hogy követem ezt a kakadút, nagyon sok videó van fent róla, a hír igaz.
2: Tehát... Na, igen, ezt akartam mondani, hogy nagyon sok magyarországi követője van, egy követőt idézek, az a kedvencem, amikor a kakadú Alexát, tudod, a mesterséges intelligenc, utasítja, hogy kapcsoljon be zenét.
1: Ne!
4: Ja, de ne!
1: Ez a Tények pluszban volt. Kapcsolj valami zenét! Ez a Tények pluszban volt, valószínűleg a 21-23 órás kiadásban, igen.
3: Na, de egy kakadúnak meg tudod azt tanítatni, hogy mondd azt, hogy Alexa, play music, ennyi. Tehát, hogy és akkor ezt bemondja...
1: De nincs ebben valódi kognitív képesség, hogy ő érti, hogy utasítja az AI-t, ami bekapcsolja a tévét, és akkor ő erre táncol. Én ezt feltételezem,
2: de
1: hogy
2: ha már magától csinálja meg, akkor össze kell tegye, hogy ennek az a végeredménye, hogy szól a zene.
1: Ha?
3: És az nem lehet, hogy...
1: Igen, mert akkor rájön arra, hogy szól a zene a végén.
3: Vagy az nem lehet, hogy tudod, megtanították rá, és pontosan tudja, hogy ha mondjuk megnyomja a gombot, akkor utána kap valami jutifalatot, vagy bármit.
2: Na de itt nincs jutifalat.
3: Hát utána, te azt nem látod, hogy odaadta utána, aha. csak utána ezzel a felvétellel csinál mondjuk másfél milliós megtekintést.
1: Jó, mondom, tényekbe láttuk, tehát ez innentől kezdve azért megkérdőjelez bármit.
2: Kedves hallgatók, jöhetnek a sztorit a sört kibontó jacuzziban ülő kutyátokról.
1: Igen,
2: jó,
1: igen.
2: aki saját maga kapcsolja ezt be.
1: Igen, igen. Claudia vagyok, a Fókuszban sokkal durábbat láttam. Jó? És megcsináljuk a Tények utolsó mondatát?
3: Csináljuk.
1: Jó? Tehát, oké, ha mondjuk tényleg vége a Tényeknek, nézzük meg, mondjuk holnaptól, vagy jövőtől vége a Tényeknek. Egy utolsó mondatra még, akkor még ültessük vissza a Göncit meg a Marsit.
3: Jó.
1: Nem?
3: Hát ők köszönjenek el. Hát ők voltak az emblematikus arcok.
1: Egyébként... Hát emblematikus, igen, de hogy arcai mindenképpen. De hogy ők köszönjenek el akkor. Tehát mi legyen a Tények utolsó mondata, amivel megszűnik? Ha megszűnik, és igazak az iparági pletykák. Mi legyen az utolsó mondat, jó?
3: 1997. október 4-én indul.
1: Ma ezt mondom, júniusban.
2: Hát 29.
1: Júniusban indultak a kereskedőcsatornák, igen, és nagyjából ott, vagy szeptemberben, és októberben elindult a Tények, igen. Stál és Pálfi, szerintem ők voltak talán először a műsorvezetők.
3: Tudod, kibomulnak egy ilyen trombita szólóval.
1: Jó, utolsó mondatokat várunk Anikótól. Szilenciú elfújják, igen. Jövünk mindjárt 7:30 pontosan, itt vagyunk rögtön a hírek után, zene nélkül.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
2: Jöhet egy kis matek, egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő, az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
4: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
5: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Véd a kullancsok, szúnyogok és legyek csípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
6: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
3: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt Autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt Autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
0: Reklámot hallottak.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
9: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuperelőadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
10: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a szegedi plazmapontokon. Csatlakozz májusban és szerezz az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
11: Marcika iskolás lett.
12: Apa Trinát rozsdastoppal fest.
11: Marci középiskolában Annába szeret.
12: A Trinát rozsdastopp még a felületen.
11: Marci leérettségizett.
12: A Trinát rozsdastopp még mindig fed. Alapozás nélkül elbánik a rozsdával, akár 15 évre. Vásárold meg a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, március 15-e utca 3.
13: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pesdüly. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
14: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 9-én és 10-én Szentesen a Tesco mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
15: Tavaszi akció az Aurablaknál. Most extra kedvezménnyel vásárolhat ajtót, ablakot, beltéri ajtót, zsalúziát. Dorozsmai út 32. Aurablak.hu.
16: Teherautó, pótkocsi, utánfutó? Ha laprugó kell, mi itt vagyunk. Szécsi Laprugó. Eltörött a laprugó? Megoldjuk. Gyors javítás, profi megoldás. Szécsilaprugó.hu.
17: Újra nyitva vagyunk! Vas színes fémfelvásárlás Kiskunmajsán, a Majsomi KFT telephelyén, az Ipari Parkban. Vas 75 forint per kilogramm, vas lemez 62 forint per kilogramm, vörös réz 3200 forint per kilogramm, sárga réz 1800 forint per kilogramm, kábel 1050 forint per kilogramm. Nagyobb mennyiség esetén konténert biztosítunk. Nyitva hétfőtől péntekig 8-tól 3-ig, szombaton 8-tól délig. Telefon 20 55 77 174.
18: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
19: Reklámot hallottak.
20: Hírek a Rádió 1-en.
21: Foápolási munkák zajlanak a Roosevelt téren Szegeden. 40 éves lett a Rókusi Fiók könyvtár. Több mint 1000 diákot ért el a Csongrádi Robotika program. Üdvözlöm, Beres Liza vagyok. Látványos foápolási munkálatok kezdődtek Szeged belvárosában a Roosevelt téren. A szegedi környezetgazdálkodási non-profit Kft. Szakemberei darus kocsikkal és speciális eszközökkel végezték el a platánfák átvizsgálását és metszését. A beavatkozás célja nem csak a fák egészségének megőrzése, hanem a park biztonságának növelése is, hiszen a tér a város egyik legforgalmasabb pihenőhelye, írja a szegedma.hu. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy a rendszeres karbantartás elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerülhetők legyenek a balesetveszélyes helyzetek, például a letörő ágak okoztak károk. 40. születésnapját ünnepelte a Somogyi Könyvtár Rókusi Fiók könyvtára. Erre a napra óriás társasjátékokkal, hosszabb nyitvatartással és még egy kiállítás megnyitóval is készültek. A következő időszakban általános iskolások rajzait nézhetik meg a látogatók, akik lerajzolták saját elképzelt könyvtárukat. Tudtuk meg Horváth Né Bordás Anikótól, a Rókusi Fiók könyvtár vezetőjétől.
22: Igazából eredetileg több mint 17 ezer dokumentum volt itt megtalálható nyitás napján. Mostanra azért már ennyi nincs, de nagyon igyekszünk kiszolgálni környékben lakókat. Nyilván elsősorban ez a Rókusi, új Rókusi városrész, illetve a béketelepre járnak hozzánk. Jelenleg elsősorban a sikerkönyveket igyekszünk beszerezni folyamatosan. Minden héten van nálunk új könyv, nagyon aktuálisak.
21: Sikeresen zárult a Csongrád Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara robotikai programja, amely már évek óta segíti a fiatalokat a modern technológiák megismerésében. A kezdeményezés célja, hogy a diákok már iskoláskorban találkozzanak a programozás és a robotika alapjaival, ezzel is felkészülve a jövő munkaerőpiacára, írja a c3.hu. A program keretében eddig mintegy 1100 tanuló vett részt különböző szakkörökön, táborokon és foglalkozásokon. Csongrádon jelenleg 5 csoportban összesen több mint 50 diák robotika szakkörre, amelynek népszerűsége évről évre nő. A most lezárult 12 alkalmas kurzus végén a résztvevők bemutatták saját projektjeiket, amelyek jól tükrözték a megszerzett tudást és kreativitást. Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd később nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen még a nap is kisüt, több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja északkeletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szél élénk erős lehet, a hőmérséklet a térségben általában 20-21 fok körül alakul.
19: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello. Drága hallgatók, 3:48 lesz pontosan 5 perc múlva. Gyönyörűen süt a nap, jó idő van, és hát jó idő is marad egész hétvégére.
1: Volt egy kis eső éjszaka, az biztató, reméljük lesz még.
2: Elverte a port, arra pont. Arra pont.
0: Így van, így van, igen, igen, így van. De legalábbis itt Pesten volt egy ilyen nagyobb lokális vihar, nagy széllel, szakadó esővel. Igen. És ugye arra beszélgettünk, hogy itt nagy brendek szűnnek meg, gyerekek, iparági pletykák szerint, megszűnik a Tények is például, ugye vége van. Ez most nem a klasszikus mondatot akartam mondani, hogy vége van kicsit, de úgy néz ki, hogy vége van, átszabják, a brand kicsit megkopott, és hogy nyilván át kell alakítani itt sok mindent, ugye, az infotainment műsorok is megújulnak, átszabják őket, a brand, hát hogy is mondjam, csak talán eróziója miatt, ugye, ez így szépen szólva, erre van szükség. Új brendekkel, talán új műsorvezetőkkel indul majd újra. Az egyébként ikonikus, valamikor ikonikus műsor, mert hogy 97 óta megy.
2: Igen.
0: 97 óta. Azért az kemény, gyerekek.
2: Az. De egyébként ez egy teljesen jó kicsekkolós mondat lenne. Mars Janikó így félkönyökre erekszik, és azt mondja, hogy vége van kicsi.
0: Vége van kicsi. Nekem az is nagyon tetszik. Köszönjük, hogy velünk voltak, és most napszövegben húzzuk fel együtt a redőnyt.
3: Mi van odakint?
0: Igen, hogy mi tulajdonképpen mi van odakint, igen. Ez is egy jó mondat, igen.
2: Köszönjük, hogy éveken keresztül velünk nézték a párhuzamos univerzumot.
0: Igen. Kedves nézőink, eljött az idő, amikor már nem kellünk. Mert igazat kell mondani, írja valaki, igen.
1: Megdöbbentem, köszönünk el. Bocsánat a milliárd, megdöbbentő.
0: Szóval. De valami kedves hír lehetne. Tehát a kakadús hír az abszolút
1: az
0: jó hír.
1: Lenne, igen.
0: Az abszolút jó hír. Nem, hogy a kakadús hír elbúcsúznak el. Tehát akkor már valami ilyen legyen, hogy valami ilyen kilépő legyen meg. Igen.
2: De akkor már mindenképpen mondjuk Tóth Gabi énekeljen a végén valami. Egy jó asszony mindent megbocsájt.
0: Igen. Tények, utolsó mondata, lelépünk, gondolom nem gyalog. De szép, ez is de szép utolsó mondat. Igen.
2: Na, Istenem, tények kíváncsi. Új neve az igazságligája lesz.
0: Kíváncsi vagyok. Ilyenkor új név, új műsorvezetők, nem? Minden van így ebben a...
1: Meg új tartalom is.
0: Igen.
2: De akkor lesznek klasszikus hírek is?
0: Szerintem klasszik híradó lesz. Tehát, hogy az ahogy egy híradó a műfajában valójában szakmailag fölépül, annak mindenfajta szakmai kritériumával együtt, igen.
2: Teljesen
0: igen.
2: Új stábban, új arcokkal.
0: De az is nagyon jó, hogy Gönczi Gábor utolsó mondata, mars ki, Anikó. Igen, ez is nagyon jó, csak egy apró kicsi névváltoztatás, a Tények helyett csak annyi lesz, hogy tényleg. Szellemeseket írnak a hallgatók, igen.
2: Legnagyobbat idézve, hazudtunk reggel délben este.
0: Az is mennyire durva szálló élet, így van. Na jó vagy, gyerekek, köszönjük szépen.
2: Drukkolunk
0: akkor.
2: Az igazság oda át van.
0: Mindenesetre mi azért ezeket a kakadús híreket, ezeket szerettük. Előttől megnéztük azért ennek a kakadúnak, tényleg van sok-sok ezer felhasználós oldal, amiről beszéltünk a hírek előtt, és valóban be tudja kapcsolni a tévét, és táncol. Tehát, hogy oldva azért a politikai híreket, néha a Tények is tudott olyat hozni, ami valójában működött, ez a kakadú, ez ott van. Tehát ez egy létező történet. Istán követik.
2: Állatos oldalok nagyon nagyokat mennek.
0: Az állatos oldalak az valahogy az embereknél nagyon nagyokat mennek. Igen, macskás, kakadús, ezeket szeretjük.
1: Igen, pedig
0: de nem tudom, hogy mit valójában.
1: Hát az, hogy cuki. Ennyit. Cuki, meg megdöbbentő, mert tudod, hogy nem ő csinálja az oldalt, hanem a gazdája, ugye?
0: Igen.
1: Vélhetőleg. De ugyanakkor meg aranyos, ez a kakadú, ez ilyen vicces, megdöbbentő, hogy úristen bekapcsolja a tévét.
0: Igen. Nézzétek a meccset tegnap, gyerekek, nézte valaki?
1: Volt meccs,
0: mi volt a meccs? Mi lett a meccs végeredménye?
2: Paris Saint-Germain. Tovább jutott.
0: Vagyis akkor ez mit jelent?
1: Hogy PSG? Az Arzenállal fognak itt játszani.
2: Május 30-án jönnek.
0: Május 30-án jönnek Magyarországra.
2: Igen.
0: Hiszen a BL döntő itt lesz. Nektek mi volt a legnagyobb esemény, amire nem mentetek el, pedig lehetőségetek lett volna?
2: Na ne szórakozz.
3: Hogy kérdezed, tudom, hogy mi következik.
0: Meg kellett volna hívnom téged, azt kellett volna mondanom, hogy van egy jegy, ne haragudj, én nem megyek, de odaadom.
2: Ne szórakozz, hogy van jegyed, és nem mész el.
0: Meghívtak a BL döntőre, igen.
2: És nem mész el.
0: Nem.
1: Más dolga van.
2: Mit vágjak hozzá?
0: Még nem tudom, mit csinálok, de nem tudom. Kérdeztem, hogy hányan lehet menni, mondták, hogy figyelj, egy jegy van, nagyon sok szeretettel várunk, hát itt az UEFA mondja a jegyárakat, horror csillagosség, és mondtam, hogy hát én nem tudom, én mit csinálok szombat, és ezt szerintem nem.
2: Hát a BL döntőre egyedül is kimész, basszus.
1: Hát igen. Biztos, nem tudjuk, hogy ki van még a páholyban.
0: De ki játszik, azt tudom, ki játsza a BL döntőre?
2: Arzenál, Paris Saint-Germain.
0: Az jó, Paris Saint-Germain, hát a Messi, tudom.
1: Nem, úgy van.
2: Az
1: Így talán már érted, hogy miért nem megy.
2: De nem, tök mindegy.
0: Az mikor van? Ezen a hét? Most hétvégén, vagy jövő héten?
2: Május 30.
0: Az jövő hét hétvége. Vagy nem, az két
1: hét. Még arrébb van, vagy három.
0: Aha.
2: De mi? Na, állj. Mit csinálsz helyette, ami
0: nem hinti? Csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy jegy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntő. És hát, hogy május vége.
2: Emberek eret vágnak most. És
0: nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Nem tudom, például kocsit mosok.
1: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
0: Vagy nem
1: most följössz. Értem. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél is hazamegy.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és utána még lemegyek szombat este, megint is négyszer járom meg az oda-visszát.
1: Na, hát csupi. Érez ennyi.
0: Jó, hát csupi,
2: azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye?
0: Ne, egyébként az volt a kérdés, hogy vihettek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy így, Csányi,
2: azok Orbán. Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Igen, jó kérdés, hogy megvan a jegy. Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, megvannak.
2: Belépsz, és azt mondod, Vitya! Vitya!
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban...
2: Igen.
0: Hiba volt?
2: Igen.
1: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most mit csináljak, ha nekem csak a kis Pest?
2: Ja.
1: Érted? Hát van
2: tartása. Azok nem hívtak, hogy indiai jegyet adtak.
0: Igen. Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a feneset, ugye, mi van, bejön valami jobb program?
1: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jobb program?
2: A
0: nem lehet tudni.
2: A Gergely Ugornyai felolvasó estre.
0: Mi van, érted? Akkor
2: egy kicsit bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántó Drolizébe, érted, Réfülöpre. Hát mit tudom?
1: Ilyen meccs lesz még, érted? De olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehet.
0: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
2: Budapest. Tudod mit?
0: Ez
2: szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat nem. Szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőben menjél.
2: Hol van a két jegy?
1: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy...
1: De a arra, nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egy-egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert én gondolom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem. De
1: nekem volt londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
1: Utána
0: Michael.
1: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál
0: helyette? Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
1: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
1: És mi minden, azt mondták, hogy de fizetik, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden, kaja, pia,
1: gyerekek,
0: koncert.
1: George Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy ú, de nagy volt. Akár is 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó
1: és
0: George Michael lett volna.
1: Nem láttad.
0: Adja ezt egyébként? Valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
1: Egyébként igen.
2: Egyébként meg valószínű.
0: Gyújj, berakok egy popcorn a mikróba.
1: Kényelmesebb is, érted?
0: De hova siessek, öreg ember nem gyorsol.
1: Ideg a sör olyan, amilyen.
0: Lelucsolnak ott, kiabálnak, huligánok, üvöltöznek.
1: Mire bejutsz meg, mire kijutsz?
0: Hát legalább 6 percbe menni a Puskásba, meg onnan kijönni, érted? Szóval metrózgatok ott a várom, a taxit, ott jönnek majd az Mbappé szurkolók, meg a izék, ott kiabálnak. Biztos, ami huligánok össze is verekednek a végén. Kell ez nekem, csupi? De ott bajba kerülök, ott még jó meg is vernek, érted? Otthonra bekapcsolom a tévét, ezt megnézem.
1: Nem adnak neki kicsit... például parkolót a izé alá, érted?
0: Lehet
1: a
0: volna.
1: Stadion alá.
2: Most ne szórakozzál.
0: Elmondom neked, hogy minden lett volna.
2: Na, ilyenkor egy kicsit irigyellek.
0: Hogy? Hát, hogy de tudom, hogy te ekkora fan vagy, hát akkor följön.
2: De nem vagyok ekkora fan, hát ez nem erről van szó, hogy én ekkora foci fan vagyok. Hát nem,
0: ja, várjátok, az olyan lehetőség.
2: A BL döntő, maga a döntő, az, hogy egy BL döntő játszik, itt van Magyarországon az Arsenal és a PSG, és ezt te megnézheted élőben egy ilyen derbit, arra az ember...
0: Tehát, hogy a fingom nincs, hogy kijátszik az Arzenába. Fingom igen. Nincs, hogy kijátszik a PSG-be. Azt tudom, hogy most szavazás van arról, hogy a Real Madridból menjen el az Mbappe. Ennyit tudok a fociról most. Pillanat, ezt aláírták 12-ben. Fogalmam nincs, ki van az Arzenába. Fogalmam nincs a PSG-be. De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen igen. Van, ott kell lenni, el kell menni. Igen? Nem az ingyen. Akkor nekem valami van. Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
1: túl
0: mozit
1: sok jót
0: nézek.
1: Kaptál az élettől, haver.
0: Igen, ez erről szól. Hogy azt mondod, hogy köszönöm, van. Szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó,
0: nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy figyelj, mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség.
1: Hát szerintem mert akkor az lenne az igazi kiszor, azt mondom, hogy ó, de jó, nagyon jó, és
0: horror,
1: szombat neked. Délután telefonálsz, hogy hát srácok, itt vagyok, egyébként
0: egy
1: akkor
0: egy országos kék túrára kell mennem, most ne haragudjatok, le kell gyalogolnom a Kinizsi 100-ból egy 30 kilométert.
1: Babóton akkor van a fesztivál.
0: Igen, Babóton fesztivál.
1: Jó, tehát Babóton vagyok a fesztiválon.
2: Vali, kérdelek, egyet is add el.
0: Na, ez az igazi trógás. Mégis, hogy tudok menni, mennyi most, hogy egy 6 millió, akkor eladom 3 millió. Horrorárakat mond az UEFA, tehát hogy tényleg nagyon durva. Bennem az volt, hogyha nem merem 100%-osan megígérni, mert annyira nem rázott ki a hideg a programtól, akkor viszont adjátok valakinek, aki fixe habzó szájjal ott van, és lengeti az Arzenál zászlót. És mondtam, hogy köszönöm szépen, nem. De most így hallva titeket, valami nagy dolgot mulasztottam el.
2: De még nem lehet
0: látva, már visszacsinálni. Látva, hogy csillog a szemed, ez valami nagy dolog lehet.
1: Nem tud visszahívni az ember, hogy mégis.
2: De azért csillog ennyire a szemem, mert én sokkal kisebb dolgokhoz szoktam. Tehát, hogy én szerintem ez egy olyan dolog, amin ott kellene lenni. Hát ez
0: igen.
2: Olyan, tehát hogyha jönne olyan... Magyarországra a Djokovic meg a Nadal egy meccsre.
0: Igen.
2: Arra a Zsül is elmenne, bár nem nagyon
0: miért
2: érdekli.
0: Miért menne el a Zsül egy Djokovic Nadal meccsre? Így gondolkoztok, hogyha ha lehetőség van, és nem érdekel, és nem szeretem azt a sportot, és életemben nem néztem egy Djokovicot, elmennék csak azért, mert így nem ad. Elmennék, sosem néztél teniszt, azt se tudod, milyen kézzel játszik a Nadal. Elmennél?
4: Ez egy társadalmi esetemény, persze.
1: De
0: ez a FOMO, ez csak egy FOMO, hogy ebből nem maradhatok ki, de maga az esemény nem érdekel. Érted? Ez egy FOMO, hogy nehogy lemaradjak valamiről, amelyik nem érdekel. Így
4: de
0: működünk.
4: Hát, megjön a kedvemre.
0: De bennem nincs ilyen FOMO, érted? Én azt mondom, hogy te nem félek, hogy lemaradok róla. Bérdőd, érdekel a foci? Nem. Köszönöm szépen, menjen valaki, akit érdekel. Ez nem flancolás vagy kiégés. De akkor lehet, én gondolkozom máshogy. Nem, el kell ezen gondolkodnom.
2: Csinálnék egy csomó Insta-sztorit, hogy mindenki irigyeljen.
0: Na ja, igen, ez igen, ez benne van. Hol vagy, Bali? Nem tudom, itt proszekózok a BL döntőn.
1: Pocizgatott itt lenne.
2: Ki volt a pálya?
0: Ugye, az is lehet, hogy egyébként nem tudom, közben nem tudom, egy kapura rúgok a gyerekkel este otthon. Vagy mit tudom én, sétálgatok a fűbe és számolom a tücsköket. Nem tudom, érted? Valójában nem tudom, de szerintem sokszor van inkább az emberekben egy olyan FOMO, hogy nem érdekel igazán a program, de valahogy nem maradhatok le, mert státuszot megjelenni, ott lenni, el tudom mondani, tudok vele flexelni. De engem nem érdekel a foci.
2: Van egyébként bármi olyan program,
0: nincs.
2: Amire...
0: Ha olyanban vagyok, nem tudsz olyat mondani. Nem tudsz olyat.
2: Célcsatornás lebegés.
0: Na jó, egy célcsatornás lebegés. De mi a program, hogy van-e olyan
2: program? Van-e olyan program, amire azt mondanád, hogy na, ott kell, hogy legyek.
0: Nincs. Tehát, hogyha bárki, az, hogy kell, bárki, hogy
2: jönne,
0: legyek.
2: Bárki jönne, nincs. Előadást tart, itt jön, nincs. Fellép, akár, hogy azon nincs. Ott akarsz lenni.
0: Ha aznap úgy kerek föl, és ráérek, és érdekel a dolog, akkor nagyon szívesen. De azt, hogy nekem ott kell lennem, mert egyébként én akkor, ha nem vagyok ott, akkor lemaradok. Na, ez nincs.
1: Jön a Buddha.
2: A Buddha jön.
0: Én a Buddha.
1: Hogy hihet?
0: Jön a Jézus, meg a... Nem, akkor menj,
1: az
0: eltolnak.
1: Az a Buddha fődi helytartója.
0: Igen, a Dalai Láma.
1: Azaz.
0: Volt már itt.
1: De most jön.
2: Hát külön a Balinál.
1: És akkor azt mondják, hogy kapsz vele egy fél órát. Arra csak elmész.
0: Hát megnézem a kis kalendáromat.
1: Motorozunk, vagy nem.
2: Bejelentkezek a kozmetikushoz.

0: Szerintem ez, de hogyha ha reálisan fölméred, akkor ez inkább ez a nehogy kimaradjak valamiből, amiről most szól a világ, és elmegyek annak ellenére, hogy nem érdekel.
1: De ez nem lehet, hogy azért van, hogy mert már annyit láttatok, hogy már egész egyszerűen már így nem nagyon sok, nem tud kimozgatni egy ilyen esemény.
0: De szerinted ez csak az, hogy ki vagy égve, mert mindenhová jutottál? Szerintem ez egy reális önismeret, hogy nem érdekel, menjen valaki, aki ennek jobban örül, adjátok egyet. Köszi, hogy gondoltatok rám. Gyerekek, nem. Tehát, hogy csak azért?
2: Csak azért, mert ez egy BL döntő, úgyhogy egyébként nem nézel focit, egyébként nem érdekel igazából a foci, nem vagy benne, csak azért elmenni, mert egy BL döntő.
0: És biztos, hogy nagyon nagy, de olyan hangulat lesz, igen, és ilyen soha többet alkalom.
1: Én a hangulatért azért, hogy egyszer lássak élőben egy BL döntőt, azért biztos, hogy kimennék, úgyhogy átveszem a jegyet, ha gondolod.
0: Aha.
2: Eladó.
0: Nem, nincs már. Nincs. Eladtam. 3000 euróért gyorsan eladtik ezt
1: a pont. Lett a tuning.
0: Na jó, van mindegy. Azt hittem, hogy ti is tele vagytok ilyen, mehettem volna, de nem megyek című történettel. De akkor ebből csak nekem van. Nekem van ezer ilyen. Ami így volt, és így valahogy
1: de
0: nem.
1: De mi maradt még ki?
0: Hú, most azért biztos nagy foci drukkerek itt most nagyon anyáznak.
2: Megy, ne is nézz rá a falra. Ne, engedd el.
0: Igen, habzószájú kis
3: vagy. Ez több 10 000 euró.
0: Csak nagyon durva, nem is tudom, 5 és 10 között van a jegyár, tehát hogy valami tényleg horror. Habzószájú kis Pest és Turkeve focdrukkerek írnak, hogy dögölj meg, hogy nem menti ebbi
2: eldöntőre. Ha valaki a fél életét odaadná egy ilyenért.
0: Tökre meg tudom érteni.
2: Aha, és aki hogy szereti.
0: Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, hogy rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, most téged nem érdekel, állnál ott?
2: Nem.
0: Ugye? Hogy valójában nem.
1: Én úgy vagyok vele, hogy ezerszer jobb egy ilyen program, mint hogy otthon ülni, és nem tudom, 22-szerre bekapcsolni a Netflixet.
2: Nem biztos.
1: Tehát, hogy minden ilyen program, az egy lehetőség arra, hogy valami új dolgot láss. És kevés ilyen program van az életben, amihez így odaférhetsz.
0: Aha.
1: És ha lehetőséged van arra, hogy valami történjen.
0: Akkor benned van egy ilyen fombó, hogy nem maradjak le.
1: Jó, van,
0: nem úgy érzem, hogy te most ebben vagy, hogy van egy ilyen habzsoljuk az élvezeteket, az életet, és éljünk meg mindent, ami lehetőség adódik. Nem?
1: Hát látod, megyek szélcsatornára.
0: Hát mész szélcsatornára, érted? Mehetnél ánuszfehéríteni, és érted, erre szélcsatornába mész feküdni. Na jól van, jön egy vendégünk, gyerekek, huha. Vendégünk érkezik hozzánk, és mindjárt erről beszélgetünk. Ölelés terapeuta?
1: Igen.
2: Júli, te ma magadnak választottál?
0: Na, mindjárt megnézzük, mit jelent ez pontosan 3 perc vagy 8 óra.
4: Balázsék hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
6: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
1: Nem volt még elég Balázs, így és a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: nekünk kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között,

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünköst vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9.790.000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
4: Már megint a Premier Outletbe mentek.
5: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
6: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
7: Premier Outlet Budapest.
8: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem egy dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
9: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
12: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
13: Városi pörgés. Hétvégén.
14: Társadalmi célú reklám következik.
15: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
14: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
14: Reklám.
17: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek merkbaukereskedelem.hu/pesdüly. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
18: Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsalúzia. Gyuke 2000 Kft. Ahol már szép kártyával is fizethet. 30 éves szakmai tapasztalattal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
19: Hamarosan Forráskút felé fordul a világ. Május 16-án ismét Forrást érfesz színpadon a Nox és Daniel Fi. Csap le a jegyekre mindössze 8000 forintért a Borostyán étteremben, a Kemencés piacon vagy a Rock egy oldalán. 14 éven aluliaknak a belépés ingyenes. Május 16-a Főtéri Park, Forráskút.
20: Valamennyi munkatársammal, több mint 40 oktatóval és számos gépjárművel azért dolgozunk, hogy neked minél előbb meglegyen a jogosítványod. Pataki Gergő vagyok, a Csillagautós és Motoros Iskola ügyvezetője és oktatója. Szeretem a minőséget, és ezt várom el a kollégáimtól is. Iratkozz be hozzánk online, és biztosítalak, hogy a jogosítvány megszerzése élmény lesz számodra.

0: csillagautósiskola.hu.
1: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
2: Vedd fel a tempót! Vár az Oil Kút hálózat! Tankolj kényelmesen, indulj magabiztosan, és élvezd az utat kiváló német minőségű üzemanyagokkal!
3: Szia!
4: Hello!
3: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
5: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
3: A Vitagin C hüvely
5: ható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Eljött a te időd, ne késlekedj! Vár a Pannon Oktatási Központ esti iskolája, ahol felnőttként is van lehetőséged, hogy újra iskolapadba ülj, és sikeres általános iskolai bizonyítványt, illetve érettségit szerez. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu honlapon, vagy keresd minket személyesen Kiskunfélegyházán, a Móra tér 9-ben, a Vállalkozók Ipartestületének székházában. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
7: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját, és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
8: Reklámot hallottak.
9: Hírek a Rádió Egyen.
10: Milliárdos rakpart fejlesztésről dönthetnek Szegeden. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. Időalapú jegyek segítik a közlekedést Szegeden a nyári programok idején. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új szakaszba léphet a szegedi rakpart átalakítása. A jogi bizottság a héten dönt az 1,6 milliárd forintos belvárosi partfal rekonstrukció közbeszerzésének kiírásáról. A tervek szerint a fejlesztés egy zöldebb, a gyalogosok számára is vonzóbb rakpartot hozna létre, ugyanakkor a projekt több kérdést is felvet. Kritikák szerint nem készült átfogó közlekedési modell a forgalomlassítás hatásairól, és a beruházás jelenlegi formájában csak a partfal kisebb részét érinti, írja a szegedma.hu. Emellett a fenntartási költségek és a hosszú távú üzemeltetés is bizonytalan lehet, különösen a városi költségvetés és a munkaerőhiány miatt. A rakpart átalakítása évek óta napirenden van Szegeden, most azonban a közbeszerzési döntéssel közelebb kerülhet a megvalósításhoz. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
11: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
10: Új jegyrendszert vezetnek be Szegeden a nyári rendezvények idején, hogy könnyebb legyen a közlekedés a megnövekedett forgalomban. A MÁV csoport tájékoztatása szerint május 21-e és 31-e között a Szeged napja programsorozat alatt, valamint a szegedi szabadtéri játékok idején, június végétől augusztus végéig lesznek érvényben az idő alapú jegyek. A rendszer lényege, hogy este 18 órától másnap reggel 6 óráig egyetlen érvényesített jeggyel több járat is igénybe vehető, így az utasok rugalmasabban utazhatnak a városban. Az intézkedéssel a szervezők célja az, hogy a rendezvény helyszínek könnyebben megközelíthetők legyenek és csökkenjen a zsúfoltság. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádióműsorok etalonja,

időőr Zsüll. A jobb felső sarokban, ne tudjátok meg minek a szakértője, Juli. Itt van ma is az igazság szeme, a hazugság füle, Anna.

0: a 90-es évek diszkóbuddhistája, Sebestyén Baller Feri Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor, Balázsék!
1: Nyolc óra után 11 perccel itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, hello drága hallgatók!
2: Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Itt vagyunk, közlekedési híreinket nézve semmi nincs.
2: Nincsenek közlekedési.
1: Nincs, igen. A Butt Plug Workshop egyelőre továbbra is. Hát, nagyon vezet, nagyon vezet. Valami van az online, a Zsűl, nézzük már rá, létsz. Nem tudom, haldoklik, vagy az applikáció áll meg, ezt többen jelezték, úgyhogy megpróbálunk utána járni, hogy mi a helyzet. Köszi a visszajelzést.
2: Annyira szeretem, amikor a Zsűl így tudomásul veszi ezt.
1: Igen.
2: Így felszagy,
3: szemöldöke.
1: Ugyanúgy.
3: Semmi nem változik a csávon, de még nem láttad.
1: Nem egy az info.
3: Egy lazacos szendvicsen azon tud érted. Így, de jó.
1: Nem egy az info. Konstatálja, meghozza megfelelő döntést és javítja a problémát.
2: Kezébe veszi a telefont, és azt mondja,
1: nincs kapkodás, nincs kapkodás.
2: Mi haldoklik? Nem is hallunk.
1: Igen, valami van, de majd megoldjuk, többen jelezték. Na, mi pedig olvasunk egy cikket, és a cikkhez kapcsolódik vendégünk, aki megérkezett, egy 51 éves tanárról, aki 13 év után elhagyta a tanári pályát, túl stresszesnek vélte, és leterhelőnek ítélte meg, és online tanfolyamon elvégezte a hivatásos ölelő online tanfolyamot. Kezdetben részmunkaidőben kezdett dolgozni, figyelj, majd teljes munkaidős állást kapott. Jelenleg azzal tölti a napját, hogy akár 9 órán keresztül is ölelgeti azokat, akiknek erre szükségük van, vagyis némi szeretetre. 100 000 fontot, nem értem, hogy New Yorkban csinálja, de mindegy, és mindegy, váltsuk át, mindegy. Jelenlegi árfolyam, több mint 41 millió forintot keres vele évente, havi közel 3-3,5 millió forintot jelent, az, hogy embereket ölelget. Na már elolvassuk ezt a cikket, ugye ez napokban jelen meg, és ez kicsit jobban utána jártunk, és kiderül, hogy Magyarországon van ilyen, hogy ölelés terapeuta. Vagyis elmegy hozzá valaki, akivel egy rövidebb vagy hosszabb beszélgetés után, ez mindjárt kiderül, megölelget az illető téged, és ott ülsz, és a puha karjaival egy meleg ölelést kapsz tőle.
2: Vajon ő is 3,5 millió forintot keres ezzel havon?
1: Gyarítom, hogy nem a New York árakon dolgozik, vagy London árakon, vagy nyugat-európai árakon. De hát ugye tudjuk az ölelés fiziológiai hatását, az rendben van, hogy mi szabadul fel, meg mi termelődik. De üljek ott én valakivel, aki egyszer csak 10 perc beszélgetés után így ölelget.
2: Lesz az a pont.
1: Tessék?
3: De az ölelés
1: ez több mint furcsa, de mindjárt utána járunk.
3: Igen, az ölelés az attól jó, akitől így vágysz rá, hogy oda mész egy idegen emberhez, még akkor is, ha tök szimpatikus, meg aranyos, meg kedves, akkor is azért úgy nem ugyanaz, mintha nem, vagy nem.
1: Igen.
2: Hát vagy pont, hogy egy idegen embertől azért esik jól, mert hogy nincsenek elvárások. Tehát nem kell magyarázkodnod, hogy te miért szeretnél ölelkezni, csak egész egyszerűen jól esik valakihez odabújni, jól esik valakitől egy kis intimitást kapni. És nem kell megmondanod, hogy miért, és nem kell magyarázkodnod, hogy miért. Lehet előtte beszélgetni, vagy nem muszáj, de egész egyszerűen... Tehát, hogy hányszor van az, hogy egyébként ti ölelkezős típusok vagytok?
3: Én nagyon.
2: Te az vagy.
1: Igen. Gyerekeket, igen. Pár barátok, hogyne, persze, tök szépen. Minden elköszönésnél, abszolút, persze.
2: Mert hogy én egyébként nagyon. És az, akinek ez nem adatik meg, azt szerintem az egy akkora hiány, hogy őrület, és akár fizet is érte. Tehát, hogy ez, tulajdonképpen nekem ebben ez a legfurcsább, hogy ott tartunk ma már, hogy emberek fizetnek azért, hogy valaki megölelje
1: őket. Aha, ez meglehetősen bizarr. Na, ebben ez a nagyobb bizarr. De mindjárt megkérdezzük Kispál Patriciát, aki ölelésterapeuta. Hello, Patricia, jó reggel, csáó!
4: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Kik járnak hozzád?
4: Férfiak, nők, vegyesen.
1: Férfiak is, nők is.
4: Igen.
1: Milyen korosztályból?
4: Igen. Ez a középkorosztály, azt mondom, ilyen 40-50.
1: Aha.
2: Milyen hiányokkal jönnek?
4: Magányosak, túl zsúfolt a napjuk, be vannak sokkalva, stresszesek, és akkor így kicsit levezetik. Olyan, mintha elmenné pszichológushoz, csak ugye általában a pszichológusunkat nem ölelgetjük.
1: Uh-huh. Az ölelés az mikor történik? A beszélgetés előtt, közben, alatt, vagy bármikor egyszer csak megölel, te öleled, ő ölel, mi a menete?
2: Hát van egy kis előjáték?
4: igen, van előjáték.
1: Érzed az ujjam?
2: Pedig pár volt legalább. Elindul
1: igen, pedig itt vannak a kis ujjacskáim.
4: Igen, mert megérkezik, ugye, akkor megkínálom egy kis vízzel esetleg, ugyanúgy, ahogy ti engem itt is előjátékoztatok. és leülünk, kicsit elkezdünk beszélgetni, akkor nyitok felé, hogy mondjuk először csak a kezét fogom meg, és akkor meglátom azt, hogy ez hogyan veszi ezt a közeledést.
3: Na, hát aki elmegy hozzád, az jól veszi, nem? Vagy volna olyan, aki azt
4: mondta, hogy mert van, akinek már csak egy jelenlét elég, hogy így megfogjuk egymás kezét, és akkor... van, hogy már elég az is. És közben mondja magáét, mondjuk. De van, aki viszont meg pont az ellenkezője, hogy tényleg igazán az ölelésre vágyik, az összebújásra, és akkor mondjuk eldőlünk.
1: Most azt mondod neki, hogy igen, ez az a rossz lányok 20 ezer, igen. Értjük, de azért, ha már álljál le egy kicsit, ez már nem az a kategória, akkor menjen.
4: Nem, hát itt ugye nem vetkőzünk le, tehát igen, már itt
1: élménybeszámolókat olvasd el, és akkor menjen a Mester utcába a 6. emeletre, és ott azt kapod, amit szeretnél.
4: Nem.
1: És valaki belép is azt, hogy hagyjuk a dumát, csak ölelj meg, és akkor bújtok, mint a vadmalacok az erdőmén egy fél órán keresztül.
4: Egy ilyen ember volt, aki egyből megölelt. Tehát amúgy inkább ők is zavarva vannak, beszélgetnek. Általában, hogyha nagyon feszült a kapcsolat, vagy a hangulat, bocsánat, akkor megkezdem mondjuk, hogy mit dolgozol? Van-e családod? Tehát, hogy ilyen alap, ilyen tövésen hétköznapi kérdéseket teszek föl nekik, és akkor már elindul. Ennyi. Már el tud indulni egy beszélgetés.
2: Jó, belép a szobába, megkínáltad vízzel. Bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát, hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
4: Igen, van egy szék is, hogyha ő először itt távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
1: És van, hogy lefekszetek is együtt ölelkeztek az ágyon? Extra
4: bizony.
1: Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, mert mondjuk a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
4: Igen.
2: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit?
4: Ahogy szeretném.
1: Ne csináld!
4: Így van,
1: felnőtt férfiak elmennek, hogy kis kiblőbe feküdjenek?
4: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
1: És akkor nekem tűnik egyre csinálni. Ahogy a feleséged, a feleséged nem csinálja.
3: A feleséged nem csinálja. A feleségétől ezt nem kapja meg, azért
4: megy hozzád. Így van, így van. Úgy általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekért, és akkor egyszerűen már ilyen eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleve a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
2: És
1: addig kérdezek, ami gondolkozó, hogy zuhany, tusfürdő, törölköző, az ki van téve?
3: Ja, tehát, valaki büdös.
4: Nem szükséges.
1: Nem szükséges. Nem, hát szokott lenni, hogy tusfürdő.
3: Ez egy másik szolgáltatás.
1: Na, hallgató kérdezte, hogy
3: zuhany, tusfürdő. Én ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
1: vége akkor van, azonnal vége.
3: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
4: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
1: Hát, tehát de van, aki túl gondolja? De van, aki túl gondolja?
4: Eddig érdekes mód nem volt.
1: Soha senki nem érezted, hogy enkül az fiú finhorn az enkül, kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni, semmi. Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy ágyon, és nem történik semmi, soha nem volt ilyen.
4: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragudj, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
1: Hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen etikai, vagy morális?
4: Hát most, ha pont ott a feje, akkor mit tehet róla, hogy oda szuszog?
1: És neked nem fura, hogy 8 órában van idegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
4: nem te... mint szuszog oda.
1: Nem mint szuszog
4: oda. Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
2: na ez az, hogy
4: a buksiát.
2: Simi van közben, valami kis simi?
4: Persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszoldás, meg a magány lényege, mert magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
2: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondja, hogy mondd a nevem, mondd a nevem.
4: Nem.
1: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
4: Egy-kettő visszatérő már van.
1: Egy-kettő visszatérő már van. Milyen történetek elmennek? Mondj, mesélj nekem, középkorú férfiak mit mondanak? Miért van szükségük az ölelésre leginkább? Mi a történetük?
4: Volt olyan, aki egy nagyon emlékezetes vendégem volt, ő egyszer volt, ő például egy nagyon mély gyászban van.
1: Aha.
4: És azt nem bírja feldolgozni, ezért keres így...
1: De egy párkapcsolat nélkül van?
4: Igen, vagy? Igen, nem talált. Tehát már úgy tudom, 10 éve meghalt a feleség, és ezt nem bírja feldolgozni. Neki javasoltam is, hogy azért már szakemberhez is menjen
1: el. Hogy egy gyászterapeutához vagy, egy komolyabb terápiára.
4: Így van, tehát hogy van az a szint, amikor akkor beszélgetünk, aha, és akkor van, hogy ajánlom, hogy azért egy pszichológust, aha, ilyen és ilyen témába keressen
1: és,
4: fel.
1: És nő miért megy nőhöz ölelést kapni?
4: Ugyanezért.
2: Mert hogy otthon nem kapja meg.
1: Mert hogy
4: otthon,
1: a férjétől...
4: otthon, hát igen, de itt a nőknél már más a helyzet, mert ott akár pletyizni is, meghallgatás, akkor mondjuk a férjét kipanaszkodja, hogy mekkora egy bunkó, mert mondjuk nem cseréli ki a villanykörtét már fél éve.
1: A végén fekszetek kis kiflibe?
4: Tehát, hogy nőkkel egyébként nem szokott annyira összebújás lenni.
1: Aha.
2: Csak megfogjátok egymás kezét?
4: Nem, nem.
1: Csak megölelegetnek.
4: Általában velük ülünk az ágy szélén, és akkor úgy bújik hozzá mondjuk. Van olyan, aki el is sikrja magát, mert ugye az nőknek úgy kijön ugye a feszültség egy jó öleléstől.
2: És a férfiaknál a fő motiváció az, hogy tehát van ugyan párkapcsolatuk, de otthon egyszerűen elfogy a szeretet, nem kapnak annyi figyelmet a feleségüktől, mint amennyit elvárnának, és akkor ezt veled pótolják.
4: Igen.
2: De ott bejátszik a szexualitás, vagy hát legalábbis azt gondolná az ember, hogy van,
3: hát csak van megfordul
4: egy
3: ilyen.
4: Hát ez egy alternatívája. Tehát még nem megcsalni akarja, de mégis szeretne máshonnan szeretetet kapni. Mert végül is én semmi nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy fér se fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
3: Azért uh-huh, megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek ölelkezni.
1: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt otthon, tehát visszakérdezed, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondta, de a feleségednek.
4: Sose kérdeztem még
1: nem
4: erre.
1: Az az ő ügye, hogy mondja vagy.
4: Információm.
1: Igen, neked nem kell tudni, az a számból jön elő, hogy mondja vagy, nem mondja a kapcsolatuk minőségében, neked igazából nem kell.
4: Mégis a lelki ismeretét mi bántaná?
1: Aha.
4: Tehát, hogy nem csalta meg. Csak elment mondjuk úgymond egy ölelkezett pszichológushoz.
1: Egyébként ezt tanulni kell, tehát ez egy létező tanfolyam, ahol az ember, oké, hogy kócs lesz, azt mondjuk igen, de hogy ölelésterapeuta, mert ölelni ez mindenki tud.
4: Nincs még erre.
1: Tehát erre effektíve képzés nincsen.
4: Ezért is van elég nehéz dolgom, és bőven nem keresek annyit, mint az, akit említettél a cikkbe. Itthon ugye egyedül csinálom még, és nem úgy vagyok, hogy mint nyitok egy cukrászdát, és akkor ellesem mástól a marketinget, hogy hogyan kell csinálni, hanem én itthon így teljesen így önállóan próbálkozom betörni a piacra vele. Az álmom, hogy majd esetleg egy rendes üzletet nyitni több terapeutával, és akkor többen is ölelkezhetnek egyszerre.
1: Hát úgy, mint a Tájföldön látod a lábmasszáz szalon, hogy ott ülnek, és akkor masszírozzák a lábakat. Itt lesz egy szalon a zárt szobákból, az emberek ölelkeznek.
2: Tiffanyhoz küldenélek most téged. Tiffany nagyon jól ölel.
3: Neked lábam most szükséged.
1: Egyszerre bizarr, egyszerre rémisztő, egyszerre ijesztő, de közben egy tendenciát is mutat, hogy ember embertől mennyire elidegenedik, vagy hogy milyen hiány van ebből, vagy hogy mennyire sok magányos ember van.
4: Igen, meg azért most munkahelyeken is most már, hogyha manapság már megfogod a vállát, már megzavarnak azzal, hogy szexuális zaklatást követtél el a kollégáddal. Tehát, hogy azért minden szabályozás így taszítja el az embereket egymástól, szerintem.
2: Uh-huh. Azt meg lehet kérdezni, hogy mondjuk mennyibe kerül egy fél óra, egy óra nálad?
4: A fél óra az 20 000 forint, és az egy óra meg 25.
3: Na, ez nem is ugrott akkorát.
1: Ez nincs is akkora, nincs is akkora ugrás. Ja. Aha. És ebben az... annyi ölelés van, amennyit akar. Tehát akar végig, akar egy a végén, tehát ez nincs meghatározva.
4: Hát ezt adja a találkozó maga.
2: Szól közben valami zene? Itt isztok előtte egy pohár bort?
4: Én szoktam betenni egy kis hangzenét, általában ilyen, hát nem túl relaxálót, hanem ilyen vidám popzenét szoktam betenni. Aztán volt már olyan, aki megkért, hogy kapcsoljam ki, mert csöndbe szeretne lenni.
2: És figyelj, mi van akkor, amikor nyilván egy masszőrnek is van egy csomó olyan szituáció, hogy van olyan ember kerül a kezei közé, akihez nem szívesen nyúl. Mi van olyan, ha olyan emberrel találkozol, akihez egy porcikát se kívánja, hogy hozzá kell érni?
4: Hát volt már ilyen, de szerintem ő nem érzékelte.
2: Tehát, hogy megfogtad, megöleltet.
3: A meló az meló.
1: A masszőr, hogy jönnél, ha a masszőr is olyan kapolyat, aki nem feltétlenül, de ha már ott vagy, akkor megcsinálod, persze. Tehát, hogy ez...
4: Ugyanúgy kedves voltam vele, semmi akadálya. Hát ő most arról nem tehet, hogy úgy nincs meg a szimpátia, vagy igen, mondjuk izzadságszaga van. Azért igénytelenül büdös emberek nem járnak ide.
3: Azon gondolkodom, hogy ugye az, ami...
4: pillanatnyilag érezte jól magát végül is ennyi, de tehát, hogy ezeket
3: valami elindul benne.

0: Igen, aha, elindul. Tehát, hogy úgy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt. Uh-huh.
1: Most egy Gyula nevű páciensed nem jelentkezett most véletlen?
0: Még nem, nem, nem. Majd szólok, jó? Majd.
1: Nem, már nem a zsűre gondoltam.
2: Semmi luxus nem volt az életemben, egy olyan hiányaim voltak.
1: Egy kázióval Balázs, hogy Gyula nem, nagyon szeretném. Most vágyik egy forró ölelésre, láttuk az interjút, hogy ráférne egy ölelés. Ez mindenképpen izgalmas. Hány páciensed van egy nap? Körülbelül mi most az átlag? Mennyien jönnek?
0: A 2-3.
1: 2-3 már naponta megjelenik, aki szeretné, hogy...
0: Hát ezért nem minden nap. Aha. De úgy nagy átlagban.
2: Van szezon, amikor többen jönnek? Vagy amikor
3: karácsony előtt.
1: Igen, karácsony előtt.
0: Nem, karácsony előtt mindenki van foglalva a karácsonyi készülődéssel inkább. Úgy mondanám, hogy ilyenkor tavasszal egyébként több tud lenni. Egy sajnálatos mód egyébként halottak napja körül van a legtöbb.
1: Aha, ez milyen érdekes.
0: Ott úgy elérzékenyülnek jobban az emberek. Így a Google kereséseken is, ugye, ahogy így nézem, hogy keresnek rá az oldalamra, ott is ilyen témákból keresnek, és úgy találnak rá.
1: Tehát az például egy ilyen fokozott, felfokozott érzelmi
0: igen,
1: állapotú
0: ott
1: nap, hogy
0: visszaemlékeznek, napok... elgyengülnek, igen. Tehát így a november tud így erősebb lenni nekem.
1: Azt a
2: és letelik az egy óra, akkor úgy finoman...
1: Hát azt jelzi, persze, terapeuta, igen, az 50 perc, a terápiára is jelzi, 50 perc,
0: nem,
1: kivarakva egy óra.
0: Nem, egyébként az egy óra, nem, hanem általában 45-50 perc után, úgy elkezdek úgy
2: azt mondtad, beszélget... hogy már zsibbad akarom.
0: Nem. Nem, de ugye elkezdem úgy alakítani a beszélgetést, hogy lassan-lassan készülődünk, de még van időd, ne aggódj, és akkor már kezdek úgy jobban beszélgetni velük, hogy így... Készülődőre vesszük a dolgot.
1: Aha, meg hát, hogy tudja, hogy annyi, akkor azt ő is tudja, hogy annyi.
0: Igen.
1: Neked van párod egyébként? Tehát, hogy te, vagy te most egyedül, vagy nem a masszázs, vagy az ölelés miatt kérdezem, hanem, hogy ő tudja, vagy ő elfogadja ezt, hogy ezt csinálod?
0: Hát, miért ne lenne ez elfogadott? Miért?
1: Na, csak
0: te
1: kérdezem.
0: Párod elfogadja, hogy rádiózol?
3: Majdnem ugyanaz.
1: Kis kiflibe, nagy kiflibe bújni, lehet, hogy az ember párja föltesz egy-két kérdést, nem gondolom, hogy nem elfogadható egyáltalán, nem, tenni vannak azért rosszabb munkák, és csak kérdezem, hogy ő mit szól ez.
0: Teljesen hétköznapi van minden.
2: Elfogadja.
0: Aha, persze.
2: És most összebújjunk?
0: Gyere,
1: bújjon. Juli, nagyon...
0: Én menjek oda, vagy te jössz ide?
1: Juli, nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Nagyon szenzitív, nagyon vágyik. Én nem tudtam, hogy van ilyen Magyarországon, ez tök menő egyébként, ölelés terápia.
0: Igen, mert egyedül vagyok, és így nem nagyon találnak rám az emberek.
1: Aha.
0: Igen.
2: Na majd most.
1: Nem, de ez hasznos.
0: Nem tömeges.
1: Most legyártottad azért a saját konkurenciádat. Ölelni én is tudok, hogy a valami munká és képzés az
0: ember. Fél óra 20 000 vicces.
1: Egyéb művészeti tevékenységről.
0: Még a putyimat se kell
1: levegyem. Egyéb művészeti tevékenységről tudok számlát adni, akkor rendben van. Na érdekes, hát köszönjük, hogy itt voltál, meg megmutattad ezt. Sok
0: nélkül
1: kívánunk neked. Köszönjük szépen. Egy perc pontosan 8:30, Kismár Patriciával, life coach-sal beszélgetünk. Az elérésről jövő mindjárt, rögtön a hírek után.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
6: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
2: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
4: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: nekünk kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs

0: mellébeszélés. Vigyel azonnal most egyedülálló finanszírozással, mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
1: Egy nap múlva vizsga. Hol a Datív PC Neo?
2: Egy óra múlva vizsga. Köszi, Datív PC Neo. Válaszd a Datív PC Neo homeopátiás gyógyszert, és koncentrálj az esti bulira. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
3: Már megint a Premier Outlet bementek.
4: Na, az akár 70%-os kedvezményekre megéri rárajtolni.
5: Fuss be te is május 2-a és 10-e között a sportnapokra a legnagyobb világmárkák akár 70%-os kedvezményeiért.
6: Premier Outlet Budapest.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint, két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd! További részletek coop.hu.
8: Brutál jó árak újra a Hádában! Most éri meg igazán! Megérkeztek a zöld címkés termékek a Háda darabáros üzleteibe, verhetetlen árakon! Női felsők már 1499 forintért, ruhák és nadrágok 2999 forintért. Stílus, ami most igazán megéri. Háda. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
9: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
13: Reklámot hallottak.
14: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
13: Reklám.
15: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek merkbaukereskedelem.hu/pesdüly. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
16: Zajos helyen vagy? Nem kell telefonálnod. A Tempó Taxi appból egy érintéssel rendelhetsz taxit, így szórakozó helyen vagy koncerten is könnyű fuvart hívni. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
17: Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsalúzia. Nyuke 2000 Kft. Ahol már szép kártyával is fizethet. 30 éves szakmai tapasztalattal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
18: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű. További információért kérjük forduljon a Linartech Group hivatalos BMW márka kereskedéshez. Szeged, Kálvária Sugárút 83-85.
19: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
20: Ő most is a Rádió 1-et hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon.

0: és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak. Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
1: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
0: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
3: Akár fél évszázadig is tarthat az Indóháztér új burkolata. A természet, a zene és az irodalom találkozik a könyvtárban. Születésnapos tatú lett a hét sztárja a Szegedi Vadasparkban. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Május végére befejeződhetnek a munkálatok a szegedi Indóház téren, ahol embaszor mintegy 147 méteren újult meg az útfelület, ahol strapabíró bazalt betonra cserélték a régi burkolatot. A szakemberek szerint a közel 30 cm vastag rétegrend akár 50 évig is ellenállhat a forgalom terhelésének. A beruházásra mintegy 57 millió forintot fordított a város. A munkálatok ideje alatt ideiglenes forgalmi rend segítette a közlekedést a térségben. Különleges természetközeli zené és irodalmi élményt kínál a látogatóknak a Somogyi Könyvtár ma esti előadása. Kortárs magyar szerzők verseit váltják majd Bach művei. A versek közül hallhatnak majd az érdeklődők Baka István, Kosztolányi Dezső, de Parti Nagy Lajos alkotásokat is, mondta el a Szegedi Rádió 1-nek Klemnicki György zongora művész zeneszerző.
4: Az erdő címet viseli ugye magán az irodalmi műsorunk. A természet szépsége és az egyén fontossága, az egyén és a természet kapcsolata rendkívül széles spektrumú kifejezést rejt magában. Ugye az egyéni hang megtalálása nagyon fontos, és hogy megszólít minket a természet, és mi egymást megszólítjuk a természetben, mintha ez lenne a mottója az előadásnak. Zene és irodalom találkozása.
3: Különleges ünnepség helyszíne volt a Szegedi Vadaspark, ahol ezúttal egy apró, mégis népszerű lakót köszöntöttek. Boldi Zsár a déli háromöves tatú töltötte be 5. életévét, és a gondozók tortával, finomságokkal lepték meg. A kis páncélos az évek során a park egyik kedvenc állatává vált, akit a látogatók is jól ismernek. A mostani ünneplés egy sorozat része, hiszen az elmúlt napokban több állat is születésnapot ünnepelt a Vadasparkban, írja a Vármegyei Lap. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat.
2: Ez 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1. Folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázs.

0: Perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Minket nem szántottak be, itt vagyunk. Egyszerűen van úgy technikailag, hogy nem indul el a hírek. Ez egy hiba. Valamilyen gépi hiba. Számítástechnikai hiba, itt nem indul el. Viszont akkor zene megy alatta, és ez a zene ez 3 perc masszív garázdálkodásra ad okot.
1: Rég volt ilyen tartalmas és informatív a hírek.
0: Nagyon tartalmas és nagyon informatív. Nagyon most vagy az alázenét hallgatjuk, ha már nem indul el, az már nem tud elindulni. Tehát akkor az kész, ez a blokk az ott bezáródott, ablak vége, kész, nem indult, ott nincs hírek. Hogy vagy a lázene megy, vagy egy kicsit, akkor már hangeffektekkel feldobjuk, és minden, ami a hangeffektáró benne van, az ilyenkor megszólal. Valójában ez történik. Néha van úgy, hogy ahol technológia van, az megáll. Hát a budapesti hírek nem indult el. A vidéken szóltak a hírek. És ilyenkor mi halljuk, ugye, hogy hát zene megy alatta. Na most az, hát az régi Balázsik hallgatóknak tudják, hogy azonnal mi jön. Kinyitjuk az effektárat, és kicsit megspékeljük.
2: Ez most mi?
0: Igen, hát vannak az újoncok, akik ezt most nem értjük, meg mi történik.
3: Túszok vagytok, két köhögés az igen.
0: Igen. De vannak, akik imádják. Tehát van, aki azt mondja, hogy ha egyszer így ér véget a műsor, egyszer végezt a műsornak, így kell véget érni. Na, milyen volt? Várjál, időjárás, Ferenc. Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Valaki csak ennyit, úgy látom, nem csak a tények, dobta be a kanalat. Igen, egy kicsit mi is letérdeltünk. Szóval ti elmentetek egy ilyen kis összebújó ölelésbe, ugye ölelésterapeuta volt a vendégünk, gyerekek, felnőtt nők és férfiak járnak ölelkezni kis kiflibe, nagy kiflibe feküdni egy kanapén. Meglehetősen bizarr, de értem a hiányt, nagyon, amit pótol valójában.
1: Hát én elkezdtem besunyogni a lányokhoz, mert ugye a szerkesztői milyen szobában...
0: Felfoghatatlan, ami ott történik. Majd
1: visszatérünk a kitelepülések kicsim. Hogy elkezdtem besunyogni, hogy rájuk nézek, hogy mi történik. Hát, hogy is mondjam, ilyen szégyenkezéssel, egyes borzongással fordultam ki, ahogy két ember ezen a kis...
3: Kék babzsákon
0: bújnak.
1: Bújnak, csöndbe vannak, lecsukott szemmel, tehát úgy aludtatok, mint teljesen egy édes pár.
0: A Laci csak mondja, hogy fiú, tényleg bújnak, és mondja, figyelj, nem merek oda nézni. Nekem ez felfoghatatlan, hogy egy nagyon kedves, tehát egyébként tök helyes csaj, meg aranyos, igen, meg kedves, de hogy egy vadidegenül bementek, és ott bújtatok ezen a babzsákon, ott ketten, mint a vadmalacok. Ez számomra teljesen értelmezhetetlen.
3: Tudod, mi a forra? Ez elején egy kicsit zavarban vagy, aztán elkezd megnyugodni a légzésed, és úgy kiengedsz.
0: Aha.
3: Jó illata van egyébként. De hát, hogy az orrom az a tarkójánál volt, én voltam a nagy kifli, és akkor így hátulról átöleltem, és közben egy picit simogattam.
0: És akkor a kiengedés az,
3: hogy...
0: Ez az! Juli! Azt a mindenit!
3: Hogy Patricia, de hallgatom! Ez még belefér!
0: Te jó Isten, úristen! De és akkor arra néztem, és azt láttam, hogy tényleg ott bújtok.
3: Kellemes volt.
0: Vigyetek, de ez milyen, hogy alapvető dolgokból szolgáltatás lett, azért ez milyen érdekes.
3: Hogy emberek fizetnek azért, hogy egy kicsit hozzásöntörődjön.
0: Szóval azért ez egy Black Mirror rész, ha belegondoltok. Oda jutottunk, hogy emberek elmennek egy ölelésterapeutához, és kifizetnek 25-30 ezer forintot, hogy egy vadidegen ember kiskiflibe megölelje őket. Amennyire vicces, annyira dermesztő, annyira abszurd, és amennyire abszurd, annyira valós, de hogy egyszerre minden,
3: de
0: nem?
3: Azon gondolkodom, hogy mondjuk 30 vagy 40 évvel ezelőtt többet ölelkeztünk.
0: Szerintem nagyobb volt a család, ott voltak a nagymamák, többen éltek együtt, benne volt azért ez valahogy jobban. Nem idegenedtünk el így egymástól ennyire, szerintem.
1: De
0: nem?
1: A testi ölelés az meg nem volt ilyen. Sőt még inkább kevés testi ölelés
0: volt. Igen, mondjuk a szüleink generációja nem.
1: Nem.
0: Kevésbé kapott, és ezért kevésbé tudott adni. Mi talán azt pótoljuk, amit nem kaptunk meg, vagy nem adtak meg.
1: Igen,
0: nekünk.
1: Viszont oda eljutott a világ, hogy most már legalább az igényed van rá, tudod, hogy ez egy nagyon fontos dolog két ember között. Akár ez szülői kapcsolat, akár párkapcsolat, akár milyen kapcsolat, tehát hogy tök fontos, és ez fontos lett volna 50 évvel ezelőtt is, csak akkor nem volt divat, sőt, igen, kifejezetten fölháborító volt, ha te mondjuk a saját feleségedet megcsókoltad nyílt helyen.
0: Még fura, hogy itt az utolsó 5 percben egy kicsit ollóztatok, de
1: igen,
0: hát mindegy.
1: Igen, fogtad végül mellé.
3: Azt mondtam, legyen már egyben valami jó is.
0: Kicsit idő elollózgottatok, írja. De ez egy kicsit fura volt, hogy arra részünk felül, és látod, hogy masszívan ollóztatok.
1: Akkor én kijövő, jó a látvány, de hát...
0: Kicsit túlszaladt ez az felszerelése, de hát a hollóztok, hollóztok.
3: Kicsit beletúrtam a hajába.
0: Igen, Covid idején miből ért, kérdezi valami. Viszonylag friss a történet, mióta egy-két éve csinálja.
3: Pár éve csinálja, egyébként idős gondozással is foglalkozik.
0: Aha, nem, tényleg le a kalappal meg. Én értem, tehát a lélektanát, a hiányát, ennek a testi és fizikai és lelki ellazulását, és az oxitocin termelést, és az örömhormonok, tehát mindent értek, amit fizikailag ez beindít. De közben valahol mégiscsak nagyon

0: szomorú és bizarr világ lett ez, hogy emberek ölelésért kifizetnek 20.000 forintot, hogy magányos vagyok, vagy gyászolok, és gyere ölej meg. Tehát, hogy valahol közben meg borzasztóan dermesztő az
1: pont,
0: a világ.
1: Pont azon gondolkodtam, hogy ha bármelyikőtök kellene így most ölelkeznem egy ilyen babzsákon, az, annak lenne valamilyen színezete. Tehát valószínű, hogy röhögnénk, meg egyikünk se tudna ebben a történetben így lelazulni, meg így feloldódni. Talán az Anna lenne az, akivel úgy tudnék oda bújni, hogy nagyon gyorsan így le tudnánk lazulni.
2: Most mert velünk mi a bajod?
1: Mert végig vihognánk szerintem az egészet. De úgy, hogy egy idegen emberhez
0: lesz oda, könnyebb, igen.
1: Sokkal egyszerűbb. Tehát, hogy nem, igen. És nem kell magyarázkodni, nem kell semminek se történnie, csak egész egyszerűen a fizikai közelség.
2: Ez az ugyanaz a rendszer, ami a pszichológusnál van, hogy családon belül nem beszéled ki, nem mondod el, és elmész egy vadidegen emberhez, fizetsz neki x ezer forintot egy órára.
0: De azért van egy fizikai kontaktus. Tehát, hogy azért ez...
2: De most én az alapot mondom, amit most a Juli mondott, hogy egy idegen emberhez tök szívesen hozzám bújik, és el tud lazulni, hozzánk meg azt mondja, hogy nem tudna, érted? Tehát, hogy ez ugyanúgy működik, akkor mint a pszichológusod?
1: Szerintem
2: hogy oda eljársz?
1: Azok az emberek, akik ide jönnek, azok szerintem otthon bújnának. Csak effektíven nem kapnak, hogy is mondjam, viszonzást.
0: Aha. Igen, Anna, viszont megvan a mi vállalkozásunk. Most itt egy hallgató, ketten fogjuk csinálni. Ha valakinek minden rendben van, 35 plusz száfejét elküldöm az Annába. Ezek vagyunk mi ketten. Jó? Kihez mész? Annához vagy Balihoz? Balihoz, üljél le ide. Gyere. Hogy nézel ki? Mi van rajta? Na ide figyelj.
1: Így keltél föl?
0: Így keltél föl. Ez az állandó fel. Így,
1: hogy ezen már dolgoztál.
0: Na eltakarozta a jó bűn. Anyám, meg. Menj, 35. Köszönjük szépen. Hogy néz? Hogy vagy fölöltözve? Jó? Annához akarsz menni? Annát is meg. Férfi az, hogy nőz akarsz menni.
1: Ez egy szadomazó.
2: Lenne egy kis előfelmérés, ahol elmondja a csávó, hogy olyan bizonytalan vagyok, hogy jól csem az életemet, erre a válaszod.
0: Ez az vagy. Egy szerencsétlenség vagy. Egy
2: utolsó
0: szardarab.
2: És mester.
0: Hogy maradtál eddig életben?
2: Nem érzem a családomban a helyemet sem.
1: Hát, de nincs is.
0: Anna, gyere ide, segíts. Anna. Mondd el neki te is.
3: Én is mondanám neki, hogy minek születtél meg erre a világra? Te szerencsétlen.
1: Hát veled is
3: nem
1: csak
3: tudod jó dolgodban, mit csináljál? Na húzzál el innen, tedd le a pénzt, azt húzzál el innen, tényleg. Na.
0: Lenne ölelés veled, mi meg megnyitnánk. Túl sikeres vagyok, hadd menjek el hozzátok egy órára, című szolgáltatás.
3: De jó, Balázs, én ebben nagyon benne lennék.
0: Ez a mi szolgáltatásunk, ez lett. Ezt már megcsinált a Cserruzs, írja valaki.
1: Most milyen jól sikerül.
0: Azt milyen jó, milyen
3: de mi nem beszélgetnénk, tehát mi nem ilyen pszichiátriai, mint a Cserruzs, csak elküldjük az anyjába.
0: Ennyi. 20 plusz áfájra elmegy az anyjába. Na mindegy, gyerekek, hát itt tartunk, ölelés terapeutának is
2: van. Például nálad a Miro elmenne ölelés terapeutának.
1: Hogy elmenne ezt a szolgáltatást igénybe
2: menni? Nem, ő
0: igénybe menni, vagy csinálni?
2: Nem, ő csinálná.
1: Nagyon meglepődnék.
2: De azon kívül, de mégis így rájön, hogy ez neki megy, jó lenne. Te úgy azért mit szólnál, hogy naponta 8 ember oda megy és megölelgeti ebből.
0: Én nem látom ebben a szexualitást, nem. Semmit.
2: Tényleg?
0: Semmit. Összebújsz, értem, megölelsz, nekem ebben semmi nincs. Most nyilván a párod csinálja, kinek mi fér bele, de hogy kevés, én nem látok ebbe szexualitást. Azt, hogy a pari esetleg egy ölelésnél túl gondolja, oké, de én nem látok ebbe szexualitást. Összebújjunk, vágysz rá, gyere, megölelek, adok egy ölelést. Hát én nem látom a szexualitás benne.
1: Az egyébként tök furcsa, hogy azt gondolom, hogy ilyen típusú munkát, az, hogy valaki ölelés terapeutává válik, azt főleg nők csinálják, nem? Mert valahogy szeretetet adni, meg kapni, azt inkább nőtől szeretnél.
2: A kökén az ingyen ölelősöd, ő férfi volt.
1: Igen.
0: Ja, ugye meg találkoztál egy ölelőssel, aki megölelte az embereket a kökin.
1: Igen, a határúton ugye jöttem fel a metróból, és ott állt egy férfi, egy ilyen transzparens alatt azzal, hogy free hug.
0: Igen, mellett egy 50 kilós szatyorban Rolexek, pénztárcák, éves bérletek, iPhone-ok és minden, amivel közben kizsebelt a nyomorúságos nyugat-európai turistákat. Free hug, persze, a kökin free hug, hagyjad már. Tudjuk, mit jelent a free hug a kökén. Mindenedet legombolták. A pénzedet, a tárcádat, az órádat, mindenedet.
3: Közben megmotozott egy kicsit. Tudod.
0: Free hug, igen.
1: És ő elmondta egyébként, hogy azt vette észre, hogy az embereknek nagyon nagy szükségük van erre, és hogy hozzá oda lehet lépni, ingyen ölel, nem kér érte pénzt, és hogy például a választások idején rengeteg olyan ember volt, aki csak oda ment hozzá, volt, aki el is sírta magát, nem mondott semmit, nem beszélgetett vele, csak fogta és megölelte. No. Tehát, hogy azért erre úgy tűnik, hogy ki vannak éhezve az emberek.
0: Igen. Ja, abszolút.
2: Na kérem szépen, tegnap előtt ugye matek kvíz, vagy mi volt? Irodalom kvíz? Én hoztam a töri kvízt.
1: No.
2: Én hoztam a töri kvízt a tegnapi töri érettségére.
0: Hát azért nagy képviselkedtem egy kicsit. Ugye tegnap belenyaltunk a magyarba.
2: Így van.
0: Most 9-től írják az angolt, és tegnap ugye április 12-től után megint történelmet írtak.
3: Voltak céhek, mindenféle volt, kérem szépen. Rákosi

0: Akkor... Azt mondták, hogy nagyon jó volt.
1: Jó volt, meg lehetett írni. Volt. Tényleg ezt meg lehetett írni, abszolút.
0: Kivéve annak, aki ugye a Rákosi kor helyett egy másik kort választott, de mindegy, egy ismeri.
1: A fej a tanár el fogja fogadni, mert a Kádárkor is volt.
0: Volt, csak nem ez volt a feladat. Hiába írod meg.
2: Volt egy első világháború, meg volt egy második is.
0: Igen. És akkor most te a másodikról írtál, de az első a tétel.
3: A másodikról írtál, de kellett volna ez az Antantot és az első világháború belekevert. Egy kicsit tudsz azért az elsőről is.
1: A kettő tétel volt.
2: Mint a másik következménye.
3: Volt Rákosi, meg volt Kádár is?
1: Igen. De volt.
0: Volt Kádár,
1: igen.
2: De az eszi kérdés az Rákosi volt.
1: Jó, ha jó fej a tanár.
3: És az eszi kérdése kifejtette a gyerek a Kádár.
1: El fogják fogadni.
3: Hagyjad már, te azt se tudja, mi van. Semmi.
0: A tanár se tudja, adjad már.
3: Nem meg úr, az... aki nem izé, kicsit herdálott az érettségén. Kádár korszak helyett megírta a Rákosi korszakot, vagy pont fordítva. Na
0: és akkor mi van
3: kérdés?
1: Megírta.
3: Ezt legalább is tudom.
1: Én elfogadnám. Ha jól megírta,
2: leszámolj az 500 szót, tudod.
3: Na gyere, Töri, gyere, adjálj, de valami primitív évszámot, tehát nehogy nekem most itt jöjjön.
0: Nem évszámos, kics haver.
3: A céhek és a nem tudom miek az összehasonlításával.
0: Első kérdés, az alábbi ókori vallások közül melyik nem volt politeista?
2: Igen.
0: Brahmanizmus, sintoizmus, judaizmus vagy egyiptomi hitvilág. Melyik nem volt politeista? Tessék, hát egy töri érettségi...

0: tehetessége fiú utód hiányában szabad végrendelkezés.
1: Na, tessék. Utolsó.
0: A benne van.
1: Igen.
0: A fiú utód hiányában.
1: Amit tudom én.
2: Benne van.
0: Na melyik?
2: Áramlási jog.
1: Áramlási jog.
0: Beírtuk a áramlásit. Oké. Okay. Melyik felfedező érte el elsőként a jó reménység fokát? Magellán, Bartolomus, Diaz, Columbus, Kristóf vagy Vasco da Gama?
2: Szerintem ez utóbbi.
0: Jó reménység.
2: Vasco da Gama. Én azt mondanám.
1: Nem ő volt a jó reménység fokon.
2: Ott voltál?
0: Magellán, Diaz.
1: Szerintem a Magellán ment a jó reménységre, nem?
0: Ma, gyerekek.
1: Legalább ennek nézzünk utána. Ezt most le tudjuk gyorsan csekkolni.
0: Jó, beírjam a Magellánt.
1: Dobd
0: azért.
1: Be Magellán.
0: Eldobtam a következő. Na mondom.
1: Azért ez elég meleg.
0: Itt van. Tessék. Itt van a te tiéd. Mikor foglalta el az oszmán hadsereg Bizáncot?
1: Jézus.
0: 1521, 1492, 1453, 1389. Hát mit tudsz kizárod?
1: Hát 1492, az tök
0: más. Azt kizárod. 1389-et kizárod. Az korai.
1: Az korai egy kicsit. Akkor az 1400-as,
0: 1521 és 1453.
1: Valamelyik a kettő
0: közül. Oké, de melyik? Valamelyik.
1: 1541-ben estünk mi három részre, akkor már ugye ment a török megszállás, akkor az 1400-as.
0: Az 53.
1: 1453, mert 1541-ben már mi is három részre szakadtunk.
0: Egy ugye? Nagyon könnyű kérdés következik. Kik azok a hugenották? Francia protestánsok, önostorozó szerzetesek, géprombolók az ipari forradalom során, vagy őkori írás tudok?
1: Gyerekek, azért nekünk ez mennyire más volt. 20 darab tétel, kihúztad, elmondtad, meg volt. És tudtad a tételeket?
2: Igen.
1: Kiegyezés, első világháború, ország három részre szakadás, a Rákóczi szabadság, ezeket megcsekkelted, kihúztad, elmondtad, és vége volt.
2: És
1: ti írtatok töriből?
2: Töriből nem.
0: Ja nem, csak
2: nem
0: szóbeli.
2: Írtam.
0: Magyar volt.
1: Nem írtál.
2: Írásbeli nem szóbeli. Volt. Nem.
1: Szóbeli, csak szóbeli
2: és
1: volt.
2: És ha jó fej volt a törítanár, akkor azt mondta, hogy sorrendben van.
1: Ha jó fej volt a törítanár, igen.
0: Leghosszabb ideig uralkodó magyar király?
1: Szabb királyról Luxemburg és Zsigmondot.
0: Most ez miért
1: tört? Zsigmond követte, várjál, az Anzsu volt, és Zsigmond követte Nagy Lajos, luxemburgi Zsigmond, ment 1351-ig volt, vagy mikor volt?
2: Bali, most mit flexel?
1: De nem csak tudom, az Anzsukat vágom.
2: Károly
1: Robert, Nagy Lajos, Zsigmond, ugye így voltak a luxemburgi, nem ők Anzsuk voltak, várjál, ő Anzsu volt. 1308-42-ig volt a Károly Robert, azt jelent első Nagy Lajos, és aztán volt a Zsigmond, ez volt. És az Árpádház férfi hága halt ki előtte. 1301-ben.
2: Azért most kellene legalább két hét, hogy felkészüljek.
1: Szerinted két hét alatt meglennék a hugenottákból?
0: A hugenottákból még csak 50.
1: 46
0: szerintem. 46, beírtam. 46.
2: Mikor vezették be az eurót? Én inkább azt kérdezném.
1: 2053, Bulgária. Igen. Na jövő mindjárt, gyerekek. Gyorsan még egy takarítós játék? Még egy takarítós játékra azért lehet jönni. Jó, ugye a hugenották után. Úgyhogy jelentkezzetek játékra, ami pedig jövő mindjárt.
3: Balázsék hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na gyerekek, tip-top lett az irodá!

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Szevasz, tavasz, hello Front Row, viszlát, bolhák és kullancsok. A Front Row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. 3 havi védelem 1 dobozban. Keresd a Front Row-t a tavaszi időszakban akciósan, az állateledelboltokban és online. Mert a Front Row védelem.
5: Baba Mama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Baba Mama kupon magazin.

0: forint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann, tudjuk mire vágysz.
1: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: A Kiknél mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citrom díszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu per Active Beauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Fáj a fejem.
5: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
7: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
9: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
10: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
9: Társadalmi célú reklám hangzott el.
11: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
9: Reklám.
11: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép. De valami minden szegedi munkahelyen szól. Rádió 1. És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
12: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0675-879-879-es számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
11: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a Rádió 1 szlogen...
13: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
11: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak! 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
14: A játék támogatója a Pizza e Pasta, ahol 13 éve ugyanazt csináljuk. Eredeti ízek, laza hangulat, jó árak.
15: Most figyelj, Szeged! Ez fontos! Mínusz 25%! Na de mire is? És mikor? Május 8-án és 9-én a Merkbaum márkanapokon minden Velux tetőtéri ablakra, kézi árnyékolóra, beépítőkeretre és fénycsatornára egységesen 25% kedvezmény jár. Az akció csak ezen a két napon a helyszínen megrendelt, valamint a raktárkészletről megvásárolt termékekre vonatkozik. Két nap, amikor a minőségből sem kell engedned, és az árból is jelentősen spórolhatsz. Találkozzunk a Merkbaum szegedi építőcenterében, a Wimmer Fülöp utca 6 szám alatt, ahol a Velux és Merkbaum szakértők kollégák minden kérdésedre választ adnak. Merkbau, az új háztagja.
16: Képzeld el, milyen egy igazán emlékezetes rendezvény. Van erre egy tökéletes helyszínünk. Esküvő, születésnap, céges rendezvény, a Pusztaszeri Magyar Birtokon minden alkalom történetté válik. Természetközeli elegancia, stílusos környezet, mi pedig a szervezéstől a megvalósításig mindent kézben tartunk, akár 150 főig. Magyar Birtok.
17: Magyar Birtok. Kövesd a szarvast.
16: facebook.com/magyarbirtok. Keresd

0: Reklámot hallottak.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Foápolási munkák zajlanak a Roosevelt téren Szegeden. 40 éves lett a Rókusi Fiók könyvtár. Több mint 1000 diákot ért el a Csongrádi Robotika program. Üdvözlöm! Általános iskolások rajzait nézhetik meg a látogatók, akik lerajzolták saját elképzelt könyvtárukat. Tudtuk meg Horváth Nébordás Anikótól, a Rókusi Fiók könyvtár vezetőjétől.
3: Igazából eredetileg több mint 17 ezer dokumentum volt itt megtalálható a nyitás napján. Mostanra azért már ennyi nincs, de nagyon igyekszünk kiszolgálni környékben lakókat. Nyilván elsősorban ez a Rókusi, új Rókusi városrész, illetve a Béketelepre járnak hozzánk. Jelenleg elsősorban a sikerkönyveket igyekszünk beszerezni folyamatosan. Minden héten van nálunk új könyv, nagyon aktuálisak.
2: Sikeresen zárult a Csongrád-Csanádi Kereskedelmi és Iparkamara robotikai programja, amely már évek óta segíti a fiatalokat a modern technológiák megismerésében. A kezdeményezés célja, hogy a diákok már iskoláskorban találkozzanak a programozás és a robotika alapjaival, ezzel is felkészülve a jövő munkaerőpiacára, írja a c3.hu. A program keretében eddig mintegy 1100 tanuló vett részt különböző szakkörökön, táborokon és foglalkozásokon. Csongrádon jelenleg 5 csoportban összesen több mint 50 diák jár robotika szakkörre, amelynek népszerűsége évről évre nő. A most lezárult 12 alkalmas kurzus végén a résztvevők bemutatták saját projektjeiket, amelyek jól tükrözték a megszerzett tudást és kreativitást. Felhős időre van kilátás, kisebb szakadozásokkal, majd később nyugat felől elkezd csökkenni a felhőzet, a Dunántúlon egyre nagyobb területen még a nap is kisüt. Több helyen nagyobb számban hazánk délkeleti-keleti felén alakulhatnak ki záporok, helyenként zivatarok. Estére a csapadék súlypontja észak-keletre helyeződik, de az Észak-Dunántúlon is előfordulhatnak még csapadékgócok. A délnyugati déli szél élénk erős lehet. A hőmérséklet a térségben általában 20-21 fok körül alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: 9 óra után vagyunk, 13 perce, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello,
2: jó reggelt,
1: drága hallgatók.
3: Szevasztok, már ennyi az idő?
1: Így van.
3: Én azt hittem 8 óra van.
1: Nagyon-nagyon elröppent, igen. Sárga répakód. Ti hallottatok ilyet, hogy sárga répakód? Ez valami vörös kód, vagy vörös riasztás.
3: Ez valami, hogy hívják, ilyen titkosszolgálati titkos lehet.
1: Igen, sárga répakód.
3: Milyen színe van a sárga répának? Na mindegy.
1: Az nagyon szép narancsárga. Lopások kaptak egy független polgármestert az Egri tetyóba, mert hogy ő legót lopott. És az van, hogy 50 000 forint értékben az önkiszolgáló kasszánál trükközött úgy, hogy átragasztotta a sárgarépa kódját a Legóra. Ő egyébként terpes polgármestere. Legóért és kozmetikai szerekért ment az Egri tetyóba. Rátette a sárgarépa vonalkódját a drágább holmikra, hogy spóroljon az önkiszolgáló pénztárt, pedig így akarta átverni. Nem sikerült, a nagy terve lebukott.
2: Azért az elég arcátlan, mert azt szokták csinálni, hogy mondjuk egy olcsóba, egy drágább almát olcsóbra címkézik.
3: Ugyanezt csinálta.
2: De
3: csak Legó répa viszonylatban. Gyakorlatilag ugyanez volt, tehát 450 a répa kilója, abból egy kilócskát lemért.
2: Egy kiló Legó.
3: És a kódot rálagasztott a Legóra.
1: De mekkora élet lehet terpesen, ha polgi ekkora gengszer? Tehát lehet, hogy oda kell költözni, gyerekek, ott kaszinó van, illegális, itt a pirosról a piros, hogy minden van, de állítólag többször történt. Mert a kihallgatáson kiderült, hogy az elmúlt héten további két alkalommal alkalmaztam módszert, és hogy...
2: És az első két alkalommal egy ilyen elnyebe jövő. Nem, polgármester
1: átment,
2: úr.
1: Átment, nem
2: de
1: vették
2: észre. De bevallotta.
1: És akkor kiderült, visszanézték a kamerát, meg kiderült, hogy többször volt ott, hogy folytatólagosan elkövetett csalásbüntette miatt indult be a nyomadás a polki miatt.
2: Ó, igen. Egy karrier sírba szállt. Most ebben a pillanatban.
1: Igen.
3: Mi de... van, ha beteg? Szegény.
1: Valami kell, hogy legyen. Tavaly volt a Nógrádi járási hivatalban dolgozott, aki ugye a balassagyarmati Lidlből lopott arra. Emlékeztek? A férfi beismertetett. Nógrádi kormánytisztviselő volt.
2: Jó, tényleg.
1: 50 000 forint értékben lopott a balassagyarmati Lidlből.
2: Ő volt az, aki viszont nem mérte le?
1: Ő volt, aki nem mérte le, vagy valami alul akarta kivinni, vagy az ital tette bele, és kicsempészte valahogy alul, komoly italokat vitt ki.
2: Igen.
1: Ez ugye tavaly szeptemberben történt, el is kapták.
2: De őt tehát azért méri le sárga lépaként a Legót, mert nem tudja kifizetni, vagy csak egy kicsit izgalmas, hogy tilosba megy.
3: Hát ugye több egy, ez egy betegség, ez a kleptománia. Igen, hogy van például egy hollywoodi színésznő is, ha agyonvertek se jut.
2: Winona Ryder.
3: A Winona Ryder, akinek valószínűleg van annyi pénze, hogy megvegyen magának egy cuki felsőt a Hollywood bulváron, és mégse fizeti ki, hanem ő is ugye ebben szenved, és magát azt élvezi, ahogy ő egy olyan helyzetben van, amikor lebukhat. Tehát akkora izgalom, akkora adrenalin maga a lopás, hogy ő erre nem izgul föl, ez nem jó szó, de hogy ettől lesz izgatott.
1: Igen, ugye az a Nógrádi eset ott a mikrohullámba rakta a piát, vagy mit emlékeztek? Igen. Tehát ott valami dobozt bent hagyott, mikrohullámú sütő, kivette a sütőt, berakta a piát, ott valami nagyon
2: mondja. És piákat rakott be, igen.
1: De szerintem itt nem erről van szó, szerintem az eset ez szomorúbb bennél. Szerintem itt egész egyszerűen az van, hogy ennek a polginak, terpes polgiának, talán ez a község, itt egész egyszerűen az van, hogy szerintem ennek a csávónak nincs pénze. Uh-huh. Tehát, hogy itt ilyen szegénység lehet, nem?
2: És
1: az van, hogy vagy a gyereknek, vagy az unoka gyerek akart Legót, mondjuk a háromszor csinálta, véleményes lehet, hogy rájött, hogy azért ez finom, működött elsőre valami kicsivel. Tehát nem azt mondom, hogy sajnálom, de hogy lehet, hogy kezdett valami kicsivel, aztán indított valami nagyobbal, és amikor azt gondolta, hogy megy és működik, akkor meg azt mondja, hogy jöjjön egy 10 vagy 15 ezer forintos Legó. Tehát van ennek egy ilyen fejlődés története.
2: És akkor bemész a polgármester hivatalba, és akkor van egy ilyen szekrény, amiből kérhetsz ilyen...
1: Hát azért ez nagyon kellemetlen. Úgy itt a polgi beismerte a tettét, sajnálja a történteket. De azért ez nem szerencsés.
3: Jó, hát egész óvatosan fogalmazol.
1: Nagyobb dolgok is tűntek már el azért itt az elmúlt években, tehát hogy ahhoz képest, na most tényleg egy rossz legó.
2: Bálcát törünk, hát legalább a répárát kifizettem.
1: Legyünk már őszintén, hát nézzünk már szembe azért.
2: Szórtad egy kis aprót, hát ennél igen. Azért
1: amit szabad Jupiternek,
2: dolgok.
1: Nem szabad a kisökörnek? Vagy ez most akkor ez hogy van akkor?
2: Hát csak ügyesen kell
3: mondjuk
2: csinálni.
3: Ő független volt.
1: Egyébként független volt, igen, nem fideszes volt. Nem volt független volt, nem volt rutin.
2: Nem volt ebben. Évek hosszú év.
1: Mit csinálsz, Feri? Hát ezt nem így kell. Igen, hát te bankot nem úgy lopunk, hogy bemegyünk Simaszba és ellopjunk.
2: Elvisszük az egész Tesco-t. Einstandoljuk.
1: Tesco-t be úgy csapunk, hogy répát lopunk. Azt mondjuk, hogy miénk a Tesco. Hülye vagy? Hát nem tanultál?
3: Bizony.
1: Nem tanulsz ebből? Hát ne viccelj, ne.
2: Keresünk rá valami jó kis multiadót, vagy valamit.
1: Aztán meg is, hogy igen. Szóval igen, lehet, hogy akkor azért itt nem feltétlen anyagi, hanem itt az lehet, hogy kicsivel indított, rájött, elkapta a hív, és aztán azt mondta, hogy gyere babám, gyere cipó, hambekaplak, akkor jöjjön már a legó. Elsőre nem legót lopsz, ha tényleg rá vagy szorulva. Elsőre akkor lopsz egy szalámit, vagy lopsz ami kaját, vagy kiviszel egy italt.
2: De az is lehet, hogy
1: nem feltétlenül legó az első,
2: hát
1: nem?
2: Nem lehet, hogy most van valamikor a gyerekének, vagy valamelyik rokonának a születésnapja, és nem tudta megoldani.
1: Abszolút.
2: És akkor gondolta,
1: igen, hogy akkor igen. Nem tanult az Ádámtól, hogy itt konténerbe kell pakolni?
3: Igen, nagyobb az mindjárt meg van mondva.
1: Semmiből nem tanulnak ezek, komolyan. Hát, legó, meg répa, de vegyél egy konténert, pakolj bele, húzzál. És akkor meg is vagy, igen. Na, kemény a történet, igen. Azért a polkiról azt gondolod, hogy azért mégiscsak egy polki. Hát igen, most nem már azt mondom.
2: Miért egy csomó miniszterrel is azt gondolod?
1: Nem azt gondolom, hogy a polki fethetetlenek. Igen, de úgy azt érzed, hogy polki, na, hát azért tessék megvenni azt, ami kell, nem? Hát legalább azért mutassunk valamiféle. Például automatikusan leváltják ilyenkor, hogy aztán menj, de az is lehet, hogy marad, nem? Vagy ilyenkor nem, azonnal hiszem. Visszavonják?
3: A büntető eljárás van ellened?
1: Nem tudom, meddig az összeghatári szabálysértés büntető.
3: A három lopás az 50 fölött
1: van. Az már 50 fölött van, így van.
2: Igen. De hát azt gondolom, hogy egy ilyen szituáció után nincsen maradása egy polgármesternek. Tehát gondolom, újra kiírják majd a választásokat, aztán... most hogy állsz oda egy választópolgár elé arról,
3: a becsületről.
2: Arról beszélni, hogy a becsület meg, akkor fizess be az iparűzési adót, vagy ezt, azt, amat, vagy bármit, és közben pontosan tudod, hogy egyébként az ember, aki veled szemben áll, az répa áron mérte
1: le a legót. Áron mitte a legót, igen. Nálam az avokádó rendszeresen vöröshagyma a blokkon, így balra.
3: Igen, ezt már tudjuk, a pisztácia az meg krumpli.
1: A pisztácia meg igen, édesburgonya.
3: Az édesburgonya nem jó, mert az drága.
1: Az egyébként drága. A legót a répára, megnyomta a répát, kiadta, rádobta, és szatyorba répás kódostul elvitte az önkiszolgáló kasszába.
3: És hogy az egészet?
2: Mikor jön a kísértés? Elmegy, nézi a répát, lemérte. Elmegy a legós pulthoz, és ott megáll, és azt mondja, hogy
1: Szerintem a legó a fejlődés történet, mondom. Tehát a legó már a harmadik visszamenete. Tehát először lehet, hogy csoki, vagy téli szalámi, vagy kaja, vagy pia, átment. Oké, akkor gyümölcs, megint átment. Uh-huh. Már megvan a kaja, megvan, és csak a harmadikra már viszek valamit a gyereknek is. Tehát, hogy nem egyből a legó jött, nem azzal kezdesz. A legó már az, amikor már azt gondolod, hogy Alkapone vagy. Itt már mindent lehet, úgyse buksz le. Na gyere, legó, és akkor viszed a legót.
3: És a csokinál is ugyanannyi répát kellett lemérni?
1: Hány darabos répát tett bele, hogy ugyanannyi legyen. 250 grammos milkacsoki. Hogy tudta, hogy annyi a répa? Nem. Rátette a csokit, az rágyomta a répát. De jó, nem volt rossz, Feri. Nem volt. Én szájtátva hallgattalak egy ideig.
3: Mondom, olyan jó vagy.
2: Én mentem vele.
3: Júlival itt kapaszkodtunk, hogy már faragja a répát.
1: Ugye? Én már itt láttam, hogy szeleteli a répát, már vágja ott, leméri grammonként, érted el, mert ennél sokkal egyszerűbb. De jó, nem volt rossz.
2: Új értelmet nyer az, hogy hozzak valamit a boltba.
1: Igen, nem
2: voltál. Pánit kérhetsz.
1: Nem voltál rossz. Jót mondtál, csak teljesen másról, hogy
3: logika útján. Hát
1: mondj egy időjárást, abban jó vagy.
3: Jó.
1: Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Attila, jó reggel, csáó.
5: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello Attila, vagy mi újság? Honnan hívtál minket?
5: Győrből hívlak titeket. Hát munkahelyen voltam, hallottam a rádiót, mindig szoktál titeket hallgatni, mert ez a időszak a legjobb

0: talán a munkaidőbe, ezt nem hallotta senki, úgyhogy nagyon örülök, hogy bekerültem a játékba, nagyon kedvesek voltatok, vagy vagytok.
1: Mész a kitelepülésre?
0: Nagyon remélem, igen, mindenfajtaképpen, ha beszéltük a feleségemmel, még tényleg jó idő lesz, azt akkor az egész család megy ki. Van egy kis két éves kislányom, aki most lesz május végén, 2 éves pontosan, meg a nagyobb lányom, az meg novemberben lesz 5 éves. Hmm. Meg van mellettünk egy hatalmas nagy testű kutyánk.
2: Jó, nem mondd el az egész. Kigye Attila! Van két macskánk a szomszédban, vannak tyúkok, egy postagalambotos még növesztünk a szomszédban. Figyelj Attila, nagyon jó. Akkor ismerjük az egész családot. Hogy állsz a takarítással, meg a hangokkal? Ment eddig, amit ki kellett találni, Attila?
0: A hányás volt az abszolút legjobb, azt nagyon tudtam volna.
2: Az ment.
0: Igen, ment, úgyhogy remélem most. Hát jól megy minden, mert igazából...
2: Mert van egy nagy testű kutya. Jó, és még nem mondtam volna, van két macskánk. Jó, na figyelj Attila.
0: Nem, nincs macska.
2: Egy kakadú és egy galamb. Mutatjuk, hogy mi a hang, jó? Figyelj akkor. Aha. Aha.
3: A második rész.
2: A második az megvan, az első az nem könnyű. Az első az nem könnyű. Mi a második? Mivel összesöpörtek valamit? Rendben van, igen. Na de mi a hang? Figyelj!
0: Hát a polcról leborult sok mindent. Letört egy polc, és leesett róla sok minden.
2: És az, e polc, jó? Mindenki, fia, úgy bólog, mert előttetek van megoldás?
3: Van megoldás, nem ez, de nekem ez tetszik.
2: Tökéletes, Attila. Ha nagy testű kutya van, akkor mi ezt elfogadjuk? Mindent a nagy testű kutyákért, és a két gyerekért. Mutatjuk, hogy mit nyertél, figyelj!
0: Figyelek!
4: Nyereménye egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro koszmentes felmosóporszívó készülék.
2: Igen, kérdezik, a kutya hány éves, hosszú szőrű, kiviszik esőbe?
0: Elmondhatnám, de hosszú lenne.
2: Igen. Jól van, két gyerek meg kutya mellé, akkor egy nagyon szép kis porszívó, azért csodaporszívó, felmos, takarít, mindent csinál, nagyon szép darab. Úgy egyébként.
0: El fogjuk nevezni, lesz ennek is neve, azt garantálom.
2: Jó, jó,
0: a gyerekek
2: elnevezik. Jó, van. Hogy hívják nagyon a kutyát? Örül.
0: Kakaó.
3: Kakaó?
2: Kakaó, igen.
0: Igen, kakaó, mert csoki barna labrador színe van, és...
1: Hullik a szőre?
0: Mondom, de nagyon, nagyon, éjjel-nappal. A nap 24 órájával, és azért minden napján.
3: Micsoda öröm ez.
2: Nagyon jó. Nagyon jó. Jól van, Attila. Hát akkor jó takarítást kívánunk neked, jó?
0: Hát köszönöm szépen, meg lesz.
2: Nagyon jól van. Oké, köszi.
0: Hello.
2: Köszönöm, nagyon örülök. Figyelj, hallgassak a második rész. Valaki erre azt írta, figyelj. Itt a második rész. Figyelj. Mutatok.
3: Mi ez?
2: Valaki erre beírt egy Deutsch Tobi munkaidőbe. De hülyék vagytok. Figyelj, majdnem leestem. Igazi szemetek. Jaj, nagyon jókat írtak, igazi rohadékok. Na jól van, oké, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Jó, úgyhogy senki sehova. És még holnap is van egy porcivong, gyerekek, csak mondjuk, hogy mindig nincs vége. És hát ha ez nagy nyeremény, akkor a jövő heti nyereményeink, mert akkor ott meg 100 000 forint készpénz, tárgynyeremények, nagyon sok mindenünk van, amit viszünk a roadshow-ra. Ott sok-sok kiszámolta a Feri, ami 1 millió valamennyit adunk oda 1 hét alatt. Tehát, hogy ez tényleg
3: de,
2: horror.
3: Egy hét alatt 6, várj, csak 5-ször. Hát az több, mint majdnem 4 millió forintot.
2: Majdnem 4 millió forintnyi ajándékot viszünk a kis kamionunkkal, gyerekek, úgyhogy érdemes hozzánk kilátogatni. Jó, Győr, Széchenyi tér, itt kezdünk, ez a hétfő, és akkor azt mondja, Sopron, Szombathely, Dunaváros és Debrecen. Ezek az állomásaink, jó? De hát ezt még úgyis sokszor mondjuk. 2 perc, pontosan 9:30, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanataiban.
5: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Budapest Park nagy színpadán

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
3: Délután 5-kor.

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
7: One. Lehetünk az új bankod. A 30 éves Magnet Banknál most nem csak egy számlát nyitsz, hanem egy lehetőséget is kapsz. Új lakossági számlanyítással 30 ezer, új céges számlával akár 60 ezer forint jóváírás vár rád, amit megtarthatsz, vagy egy számodra fontos, jó ügy támogatására is felajánlhatsz. Mert a Magnetnél a pénznek nem csak értéke, hanem hatása is van. Magnet Bank. Jó ügyek, közösség, de elsősorban a bankod.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció 2. születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
2: Reklámot hallottak.
1: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
10: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Több mint 20 szuper előadó. Jegyek május 9-ig, kedvezményesen a globefest.hu-n.
11: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
12: Marcika iskolás lett.
13: Apa Trinát rozsdastoppal fest.
12: Marci középiskolában Annába szeret.
13: A Trinát rozsdastopp még a felületen.
12: Marci leérettségizett.
13: A Trinát rozsdastopp még mindig fed. Alapozás nélkül elbánik a rozsdával, akár 15 évre. Vásárolj meg a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, március 15-e utca 3.
14: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztárfellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Schramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Sophie, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
15: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
16: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
15: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
16: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
17: Ő most is a rádió egyet hallgatja, ahogy a vásárlói és a partnerei is. Mondja el nekik itt a legjobb ajánlatát. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, ami egész nap Szegedről szól. Friss helyi hírek, helyi programok, játékok és igazi mai slágerek. Minden, ami a napfényvárosában történik egy helyen. Ha Szeged, akkor 87.9, 91.1 és 88.2 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ébredjen Balázsékkal a 87.9 Rádió 1-jel, majd ha

0: legfrissebb információival a 87.9 Rádió 1-en. A legnagyobb zenei változatosság napközben is a Rádió 1-en. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az Instagramon is. Instagram.com/Rádió1 Szeged.
1: Reklámot hallottak.
0: Hírek a Rádió 1-en.
2: Milliárdos rakpartfejlesztésről dönthetnek Szegeden. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal. Időalapú jegyek segítik a közlekedést Szegeden a nyári programok idején. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Új szakaszba léphet a szegedi rakpart átalakítása. A jogi bizottság a héten dönt az 1,6 milliárd forintos belvárosi partfal rekonstrukció közbeszerzésének kiírásáról. A tervek szerint a fejlesztés egy zöldebb, a gyalogosok számára is vonzóbb rakpartot hozna létre, ugyanakkor a projekt több kérdést is felvet. Kritikák szerint nem készült átfogó közlekedési modell a forgalomlassítás hatásairól, és a beruházás jelenlegi formájában csak a partfal kisebb részét érinti, írja a szegedma.hu. Emellett a fenntartási költségek és a hosszú távú üzemeltetés is bizonytalan lehet, különösen a városi költségvetés és a munkaerőhiány miatt. A rakpart átalakítása évek óta napirenden van Szegeden, most azonban a közbeszerzési döntéssel közelebb kerülhet a megvalósításhoz. Könnyebb visszaélni a személyes adatainkkal, a mesterséges intelligencia fejlődésével ugyanis a manipulációs lehetőségek is szintet léptek. Erre hívta fel a figyelmet rádiónknak Tóth Judit Lenke, adatvédelmi és adatbiztonsági szakjogász, aki hozzátette, hogy nem magát a technológiát, hanem az azzal való visszaélést kellene szankcionálni.
3: A személyes adatok újraértelmeződnek. Ugye már nem csak az számít adatnak, amit tudatosan megosztunk magunkról a közösségi média felületeken, vagy ugye mások felhasználnak rólunk, hanem amit gyakorlatilag egy AI-jal sikerül legenerálni másodpercek alatt. Ez teljesen új kockázatot jelent adatvédelmi szempontból, mert hogy már nem csak az általunk megosztott információ az, ami rendelkezésre áll, hanem ugye ezt másodlagosan föl lehet használni, tovább lehet osztani, és ugye a személyes adatból egy másik, egy sokkal távolabbi személyes adatot lehet belőle generálni.
2: Új jegyrendszert vezetnek be Szegeden a nyári rendezvények idején, hogy könnyebb legyen a közlekedés a megnövekedett forgalomban. A MÁV csoport tájékoztatása szerint május 21-e és 31-e között a Szeged napja programsorozat alatt, valamint a szegedi szabadtéri játékok idején, június végétől augusztus végéig lesznek érvényben az idő alapú jegyek. A rendszer lényege, hogy este 18 órától másnap reggel 6 óráig egyetlen érvényesített jeggyel több járat is igénybe vehető, így az utasok rugalmasabban utazhatnak a városban. Az intézkedéssel a szervezők célja az, hogy a rendezvényhelyszínek könnyebben megközelíthetők legyenek és csökkenjen a zsúfoltság. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, és napközben zápor, zivatar is kialakulhat a térségben. Élénk széllökések kísérik a déli-délnyugati szelet, zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben a térségben 21 fok körül alakul. Holnap hajnalban több helyen párássá válhat a levegő, illetve ködfoltok képződhetnek, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gyerekek, itt vagyunk, és 3-4-10 lesz, 5 perc múlva.
1: Csak a magam védelmében Soma SMS-e, Ácsi nem rakhatja fel a legót, mert akkor egyből lebukik. Így köszi van. Szépen, érted?
2: Hát sasol,
1: hogy fölrakod a legót a ízé zöldségmérlegre?
0: Hát azért, aki mér zöldséget, ott nem figyelnek minden felrakod. Fölrakod, gyorsan nyomsz egy répát, leveszed, már teszed is be. Nincs mindenhol kamera, abban nem vagyok biztos. Értem, hogy jössz vissza ebből a hány szelet répa, hány darab.
2: Én inkább hegyezgetném azt a répát.
0: Hány darabra kell törnöm azt a répát, hogy 250 grammos összerakható hajó legó legyen. De egyszerűbb, ha fölrakom a legót, és lemérem, de szép próbálkozás. Mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk. Kispá Patricia life coach volt a vendégünk. Ölel idegen embereket kis kiflibe, nagy kiflibe. Teljesen szürreális és felfoghatatlan. Ölelés terapeuta van ilyen. Behívtuk, megkérdeztük. És arról beszélgettünk, hogy kinek milyen nagy esemény volt már, amiről lemaradt, mert egész egyszerűen úgy döntött, hogy nem akar menni. Ugye itt a BL döntő kapcsán merült föl ez az, és a FOMO élmény, erről beszélgettünk.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
2: Belép a szobába, megkínáltad vízzel, bementek.
4: Igen.
2: Bementek a szobába, ott van mondjuk egy ágy, tehát hogyha én úgy szeretnék ölelkezni, hogy lefekszünk.
4: Igen, van egy szék is, hogyha ő először itt távolságot szeretne tartani, akkor odaül le, de ha akar, az ágy szélére is leül.
0: És tehát van, hogy egy lefekszetek is együtt ölelkeztek az ágyon? Extra
4: bizony.
0: Családos, férjes, feleséges nő, férfiak, nők oda mennek, és fekszetek együtt összebújva az ágyon. És ő azt mondja, azért, mert mondjuk a feleségemtől nem kapom meg, vagy leterhelt, vagy gyereké vannak, és akkor ott bújtok egy fél órát.
4: Igen.
2: És akkor lehet kérni kis kiflit, meg nagy kiflit.
4: Ahogy szeretném.
0: Ne csináld! Felnőtt férfiak elmennek, hogy kis kiflibe feküdjenek.
4: Akár. Vagy úgy fekszik hozzám, hogy a mellkasomra teszi a fejét, és akkor így ölelem, mint a felesége.
0: És akkor nekem tűnik ennyire csinálni. Ahogy a felesége nem csinálja.
1: A felesége nem csinálja. A feleségétől ezt nem kapja meg, azért
4: megy
1: hozzád.
4: Így van. Úgy általában gyerekük van, vagy több gyerekük, akkor ott már a logisztika, ki merre megy a lakásba, és akkor, vagy a gyerekér, és akkor egyszerűen már ilyen eltávolodtak az emberek, meg ugye volt a közben egy Covid is, ami szintén távolságtartásra hozta az embereket, ugye én tömegközlekedéssel járok, azt is látom, hogy eleven a metrón is már tágasabban ülünk, mint mondjuk egy Covid előtt.
2: És
0: addig kérdezek, ami gondolkozó, hogy zuhanytus, fürdő, törölköző, az ki van téve?
1: Ja, tehát,
0: hogy...
4: Nem szükséges.
0: Nem, hát szokott lenni, hogy dusfürdő.
1: Ez egy másik szolgáltatás.
0: Na. Hallgató kérdezte, hogy zuhanytus, fürdő.
1: Én néhány évvel ezért nagyon sokat jártam egy masszírozó helyre, ott például az volt kitéve egy kis tábláskára, hogy ahogy hozzáérsz a masszörhöz, és valami olyat csinálsz,
0: vége van, azonnal vége.
1: Nálad van szabályrendszer? Mit szabad, mit nem? Meddig megy el egy ölelés?
4: Hát ugye maga a szolgáltatás az teljesen erotikamentes.
0: Hát tehát de van, aki túl gondolja?
4: Eddig érdekes mód nem volt.
0: Soha senkinél nem érezted, hogy enkül az finhorn
4: az enkül.
0: Kicsit a pisztolytáskája elkezdte nyomni. Semmi. Idegen férfiak összebújnak egy idegen nővel, egy szobában, egy ágyon. Nem történik semmi. Soha nem volt ilyen.
4: Utólag volt, mert utólag SMS-ben, hogy volt, aki írogatott utána, hogy hát ő közelebbinek érezte ezt az ölelkezést, mint amilyen szolgáltatásra jött, és hogy esetleg elhívhatna egy kávéra is. Uh-huh. És akkor hát én visszaértem neki, hogy ne haragud, ez eddig tartott, amíg nálam volt.
0: Hol a határ? Ha finoman még beleszuszog a nyakadba, és kicsit a nagy kiflibe ott fekszik mögötted, és kicsit lihegve átszuszogja a füledet, az még az ölelés része? Vagy van egy, vagy valahol egyet ilyen
4: hát
0: etikai, vagy morális?
4: Hát most, ha pont a feje, akkor mit tehet róla, hogy odaszuszog?
0: És neked nem fura, hogy 8 órában vadidegen férfiak szuszognak a füledbe? Én értem, hogy
4: nem, mint szuszog oda.
0: Nem, mint szuszog
4: oda. Nem. Aha. Van, akivel egymás mellett ülünk és átöleljük, van, akivel állva megöleljük egymást, megsimizem a hátát,
2: na ez az, hogy
4: a buksiát.
2: Simi van közben, valami kis
4: persze, hát az megnyugtató, tehát, hogy ez az érintkezés, az érintés eleve, ugye ez a stresszadás, meg a magány lényege, mert magánynak, hogy érezze azt, hogy ott vagyok neki, és megnyílhat akár, vagy ellazulhat.
2: Olyan nem volt furcsa, hogy amikor azt mondja, mondd a nevem.
4: Nem.
0: Visszatérő vendégek vannak, vagy mindenki egyszer megy, vagy van, aki visszatér?
4: Egy-kettő visszatérő már van. Nem kontárkodok bele a házasságokba, miattam egy férj se fogja otthagyni a családját, de mégis szeretné megkapni azt, amit otthon nem.
1: Azért megvan a kép, hogy azt mondom Békának, hogy kicsit később jövök haza, kicsimben megyek ölelkezni.
0: Igen, ez egy jó kérdés, hogy egyébként ők elmondják ezt. otthon, tehát tud visszakérdezed, hogy figyelj, tudja a párod, hogy itt vagyok, mondta, de a feleséged.
4: Sose kérdeztem még erre.
0: Nem kérdez, az az ő ügye, hogy mondja vagy.
4: Információm. Aha. Tehát, hogy jobban érzik magukat az a fél óra után, és lehet, hogy esetleg ellazul annyira, hogy nekem elmondta, és akkor érzi mondjuk a súlyát a problémájának, hogy hát lehet, hogy már itt túl vagyok rajta, és akkor mondjuk otthon már könnyebben beszélnek róla, mert úgy megy haza, hogy ő egy kicsit lehiggadt.
2: Mit csinálsz helyette, ami
0: nem csinálok semmit helyette. Megmondom, hogy történt a telefonhívás. A telefonhívás úgy történt, hogy van egy jegy a BL döntőre, szeretnék-e menni.
2: Ráadásul ők hívtak téged.
0: Fölhívtak, igen, van egy jegy, igen, hogy adnának egy jegyet, szívesen menjek ki. És mondtam, hogy figyeljetek, mikor van ez a kavírnyászás, hogy üldözik a labdát ott néhányan ott a VL döntőben. És hát akkor május vége.
2: Emberek eret vágnak most.
0: Nem tudtam megmondani, hogy mit csinálok május végén, azon a hétvégén, ezért nemet mondtam a BL döntőre, nehogy esetleg úgy mondjak rá igent, hogy közben valamit csinálok ott május hétvégén. Május nem tudom, például kocsit mosok.
1: Igen, meg le lehetsz a Balatonon.
0: Vagy nem
1: most följössz. Értem. Azért följössz, érted, hogy szombaton egy mesél is hazamegy.
0: Pénteken lemegyek a Balatonra. Szombaton visszajövök, és még lemegyek szombat este megint, és négyszer járom meg az oda-vissza.
1: Na, hát csupi. Érez ennyi.
2: Jó,
1: hát
2: csupi, azért sértődtél meg egy kicsit, mert csak egy jegyet kaptál. Ugye?
0: Nem, egyébként az volt a kérdés, hogy vihetek-e valakit, de ismerem ott, hogy hova mentem, hanem tudom, hogy melyik pályába mentem volna. Tehát, hogy Csányi,
2: az Orbán. Az emberek még mennek oda? Nekik még van belépőjük?
0: Igen, jó kérdés, hogy Batom, Orbán, Szijjártó, tehát ismerem, meg vannak.
2: Belépsz, és azt mondod, Vitya, Vitya.
0: De most ez egy nagy dolog erre nemet mondani? Most én kérdezem, én az én univerzumomban. Igen?
2: Igen.
0: Hiba volt?
2: Igen.
1: De mi miatt hiba? Hát nem érdekli.
2: Mert vannak olyan, tehát ha még úgy is, hogy abszolút laikus vagy, még úgy is, hogy nem nagyon érdekel a foci, azért egy BL döntőre az ember elmegy.
0: De most
2: mert,
0: mit csináljak, hogy... ha nekem csak a kis pes?
2: Ja?
1: Érted? Hát van tartása.
2: Nem hívtak, hogy ingyen jegyet adtak.
0: Biztos, hogy nagyon nagy hangulat lesz egyébként.
2: Óriási hangulat lesz, iszonyatos derbi, biztos óriási küzdés lesz a pályán.
0: Nektek soha nem volt olyan, hogy valami nagyon nagyra hívtak, és azt mondták, hogy figyelj, nem tudom, ez most egy olyan lehetőség, hogy úgy kicsit messze is van, meg a fene se tudja, mi van, bejön valami jó program.
1: Ugye?
0: Mi van, ha bejön arra a hétvégére valami jó program? Nem lehet tudni.
2: A Gergely ugornyai felolvasó estre nem jön.
0: Mi van érte, tapracsét?
2: Bántam azt is.
0: Át lehet szapozni Szántódról izébe, érted, Révfülöpre. Hát mit
1: tudom. Ilyen meccs lesz még, érted, de olyan naplementát ki tudja?
2: Hát az biztos. Ilyen meccs nem biztos, hogy lesz, és nem biztos, hogy Magyarországon lesz. Tehát, hogy szerintem ez egy olyan csillag együttállás, amit lehetetlen.
0: Most komolyan lelkismert furdalást csináltál, várjál. Milyen nap ez? Kik játszanak? Hol van ez?
2: Budapest. Tudod, mit? Szombat. Ez május 30-a szombat.
0: Május 30-a szombat. Nektek soha nem volt ilyen, hogy egy nagyon nagy szansz, lehetőség, koncert, filmbemutató, utazás, és azt mondtátok, hogy nem köszönöm, kicsit önsonsontóan nem volt. Én bele se gondoltam, mondom, hogy messze van, nem tudom, köszönöm, aranyosak vagytok, hát én nem, most nem megyek BL döntőre.
2: Az a baj, hogy én mindig csak jó okkal hagytam ki.
0: Igen, tehát olyan nem volt, hogy magadat szabotálva valamiért nem menjél. Aztán, hogy itt van két Madonna jegy Párizsba, repülőben menjél.
2: Hol van a két jegy?
1: Nincs.
2: Én most azonnal mennék. Nem, olyan volt például, hogy lehetett volna mondjuk elmenni Szigetre, és megnézni valami random koncertet, és akkor így azt mondtam, hogy ahhoz most annyira nincsen kedvem, de hogy
1: de a arra, nagy dolgok nem érték el a Julit, érted?
2: De az, hogy egy BL döntőre nem megyek el, csak azért, mert egyet adnak.
0: Nem is feltétlenül, nem, mert én tudom, ismernek mindenkit, simán elmentem volna egyedül. Nem, egyszerűen nem valahogy úgy ott rúgják a bőrt, jó hangulat van, értem.
1: Nekem
0: de, hogy nem,
1: volt
0: nem.
1: Londoni meghívásom, George Michael koncert.
0: Londoni koncert, George
1: Utána
0: Michael.
1: Utána halt meg a csávó, szerintem 2 hónappal.
2: És mit csináltál
0: helyette? Nyomós érved volt, hogy nem mentél?
1: Nem, ugyannyira, már láttam itthon.
2: Atya Isten.
1: És mi minden, azt mondták, hogy de fizetik, menjünk ki, tök jó lesz. És akkor mondtam,
0: minden,
1: hogy
0: jár, pia,
1: gyerekek,
0: koncert,
1: George mondtam. Michael 50 éves, még annyi van ebbe a csávóba, jön még ide majd akármicsoda. Meg volt a koncert, hazajöttek, hogy de nagy volt, és 2 hónapra rá a csávó, ugye kicsekkolt.
0: Kicsekkolt, és mondta, utolsó
1: és
0: George Michael lett volna.
1: Nem láttad.
0: Adja ezt valamilyen tévé? Hát majd megnézem ott.
1: Egyébként igen.
0: De ez egy olyan lehetőség, hogy ingyen van, ott kell lenni, el kell menni.
2: Nem,
0: igen?
2: Nem az
0: akkor nekem valami
2: van.
0: Nagyon más van a fejemben. Én egy nagyon másik
1: túl
0: mozit
1: nézek. Túl
0: sok jót
1: kaptál az élettől, haver.
2: Már semmit sem értékelni.
0: Igen, ez erről szól.
2: Hogy azt mondod,
0: hogy köszönöm, szeretem a focit, nem, adjátok valakinek, aki szívesen megy, nem veszek el egy helyet, valakitől, aki nem...
2: Jaj, ne, jó,
0: nem, mondtam, nem tudom, hogy mit csinálok. Megmondták, hogy mondd meg konkrétan, horrorárba van. Megkapod, ingyen van, gyere el, vagy ha nem tudsz, mondtam, figyelj, nem tudom, inkább nem, mi van, ha van, és tényleg ezért mondtam le, ott vagy, elvenni, de nem ott lenni, az trógerség. Ezt... Milyen klassz lenne, ha erre mindenki be tudna jutni. Biztos, rossz lehet ezt végighallgatni, hogy valakit meg nem érdekel, és azért nem megy el, ő meg nem tud eljutni. Uh-huh. De ez mint a forma egy, nem? Tehát, hogy valaki tényleg azt mondja, hogy egyszer hadáljon ott a nem tudom, ha most téged nem érdekel, állnál ott.
1: Nem.
3: Balázsék a Rádió Egyen.
0: Na, itt vagyunk, gyerekek, egy elköszi, és hát volt egy nagy kedvencünk. Egy nagy kedvencünk, úgyhogy hívjuk a naphallgatóját. Ő nagyon-nagyon-nagyon vicceset írt, ugye? Azt kellett korán reggel kitalálni, hogy hova megy vajon Juli. És hát erre próbált bennünket rávezetni, és hát szenzációs megfejtések jöttek hallgatóinktól, hogy vajon Juli mit csinál, és hova megy, és mit próbál Maki újra.
2: Maki újra.
0: És erre írt nekünk egy hallgató.
5: Tetszett, amit írtam?
0: Hát, de figyeljét te! Halló, hogy hívnak? Ciao.
5: Bence vagyok, sziasztok!
0: Hello, Bence, hello, de te Bence. Már bukni láttad, mert ugye a Dajcsos SMS után írtál nekünk 9:30 előtt, hogy na, buktam a buttplugos SMS-t.
5: Igen, ez a Dajcsom is az jó volt itt a második részben.
0: Ez nagyon,
2: erős volt, igen.
0: Ez nagyon, nagyon vicces volt. Igen, ő is lehetne a naphallgatója, abszolút, mert nagyon igen. Erős volt, de már reggel a buttplug workshopot megszavaztuk neked, hogy az nagyon nagy beírásod volt, na, hogy Juli buttplug workshopra megy, aki nem tudja, mi az, nézzen utána, hogy mi az.
2: Érdekesek lesznek a találatok.
0: Igen, érdekes találatok lesznek, úgyhogy ez csak érdekes bejutni. Mondasz egy keresztneved?
1: Már mondott.
5: Bence vagyok.
0: Ja, Bence,
1: mindig. Ilyenkor azt kell mondani, hogy még mindig Bence.
0: Igen, még mindig Bence. Igen. Mutatjuk, hogy mit nyertél, jó, Bence?
5: Jó.
6: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépőjegy a Szegedi Szabadtéri Játékok musical bemutatójára, a Wikidre.
0: Látod, egy kis kultúra is van nálunk. Ritkán, de van kultúra.
5: Rám fél néha, igen.
0: Vicces volt, amit írták. Köszi, minket hallgass, ciao.
5: Köszi, jók lehetek. Csöcső, hello.
0: Egyébként a Dajcsos SMS is. Ma két nap hallgatói volt. Jó volt, igen. A Dajcsos Tomi munkaidőben nagyon nagy duma volt.
2: Milyen szórakoztatom, amikor egy bátlágos SMS-re nyersz egy szabadtéri
0: kulturális programot nyersz azáltal, hogy buttplugos SMS küldesz nekünk, hogy buttplug workshopra megy a Juli, de hát ez ettől jó. Holnap te vagy újra,
2: igen.
0: Mi pedig utoljára akkor, ugye? Így a hétfői roadshow előtt.
1: Vége az egésznek.
0: Vége.
1: Nem kell jönni többet.
0: Beszántanak minket is, mint a tényeket.
1: Persze.
0: Jövő még, gyerekek, holnap hatkor itt vagyunk. Puszi mindenkinek. Csőt, sziasztok. Ciao.
3: Hölgyeim és uraim, Balázsék holnap reggel visszatérnek. A Rádió Egyen pedig pár perc múlva jönnek az igazi mai slágerek.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI Ecomaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
3: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. 2 termék vásárlásakor az 1 literes Alpro mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
4: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden 6. kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget,

0: ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg! Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
1: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
2: KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
3: Alig várod a nyarat is megújult stílussal vágnál bele. Irány a háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
4: Reklámot hallottak.
5: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
4: Reklám.
6: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
7: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
6: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
7: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
6: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
8: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelőrendszert. Hungarocell.hu.
9: Eljött a te időd, ne késlekedj! Vár a Pannon Oktatási Központ esti iskolája, ahol felnőttként is van lehetőséged, hogy újra iskolapadba ülj, és sikeres általános iskolai bizonyítványt, illetve érettségit szerez. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu honlapon, vagy keresd minket személyesen Kiskunfélegyházán, a Móra tér 9-ben, a Vállalkozók Ipartestületének székházában. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
10: Figyelsz? Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu. Kell egy jó reklámötlet. Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan. Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu. Ez a Rádió 1, a szegedi helyi rádió, ahol Balázsékkal ébredhet.

0: lemezjátszóknál Regán Lili, Medger Victoria, Jamina, Lucy Beggy, Wilcox, Joer Junior, a Loving Guns, Furby, Antonio, Jauri és a Diszkós DJ. Egy órán keresztül megállás nélkül pörögnek az igazi mai slágerek Mixben. Rádió 1 Live Mix minden hétköznap délután 5-kor.
1: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bélától kaptam ebben a pillanatban egy SMS-t, hogy na, munkaidőben ilyen zenék kellenek. Én megígérem, itt énekelni, dúdolni, billegni fog mindenki munkaidőben. Meg hát majd élőben is, ugye, mert hogy május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, és remélem mindenki tudja, hogy kik ünnepelnek majd velünk. Például Sam Feld, egyenesen Hollandiából.

0: fellépő kis accent. Tóth Abigail. És természetesen ott lesznek a Rádió 1-es DJ Cookie, a Disco Sheet, a World Is My Radio Show teljes legénysége. Minden információ a weboldalunkon a radio1.hu-n és a hivatalos Facebook eseményben. És ha az egyik világsztárunk zenél, akkor páros belépőt ér a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára, úgyhogy tessék továbbra is fülelni!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porcivózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekosok.hu támogatásával. Figyelj a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: ne nekünk kelljen!
1: Jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiauto.hu oldalon.
2: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázat és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
7: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: and get the party lit.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a

0: Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Kiszámoltam, már csak 414 megszakítás nélküli zenei óra, már csak 17 nap, és itt a Rádió egy születésnapi fesztiválja. Pünkös vasárnap a Budapest Parkban, és valaki most páros belépőt nyer rá. Halló?
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ki vagy, és hogy töltöd a napod?
1: Vámosi Viktória. Ruhaboltban vagyok eladó.
0: A boltban mindig a Rádió egy szól?
1: Így van, mindig Balázsék szólnak reggel, ilyenkor meg titeket hallgatunk.
0: Akkor érthető, hogy hallottad a dalt, ami miatt hívni kellett.
1: A Find You.
0: I Find You, de elfogadom.
1: Víz Disco.
0: Tökéletes! Bizony a Swiss Disco, az egyik világsztárunk, akik május 24-én a Rádió 1 születésnapi fesztiválján fellépnek. Jön még Samfeld, Accent, Cyril, az összes Rádió 1-es DJ. Gyere, gyere, te is, Viki, kérem a Rádió 1 szlogenjét!
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy elértél tizedikként!
1: Ezt el sem hiszem, úristen!
0: Jössz velünk bulizni!
1: Úristen, nagyon örülök neki! Nagyon szépen, köszönöm!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Jaj, nagyon örülök, úgy dobogatni. Ezt el sem hiszem, nagyon szépen köszönöm.
0: Na de nincs megállás, hölgyeim és uraim, játszunk tovább. Zenélni fog a következő órában is az egyik világsztár a Rádió 1 születésnapi fesztiváljáról, és ezt a dalt kell keresni. Feld is jön velünk ünnepelni, ahogy mondtam, ez a Memories, ha lejátszom, tizedikként kell hívni a 0623111111-et, és adom majd a páros belépőket.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa a sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Új úterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Héjobbiabban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
6: Vannak tárgyak, amikről azt gondoljuk, sosem lesznek a mieink. Csak nézzük őket a piros lámpánál, csodáljuk a parkolóban, és közben azt mondjuk magunknak, majd egyszer. De mi van, ha az az egyszer most jött el? A Cupra Base modellek már 9 millió 990 ezer forinttól elérhetők. Legyen a tiéd egy ötajtós vagy kombi Cupra Leon, vagy akár egy Cupra Formentor. Válaszd a saját utad, tűnj ki a tömegből. További részletekért érdeklődj márkakereskedéseinkben, vagy a cupraofficial.hu weboldalon.
7: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés.

0: csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
2: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
3: Képzeld el, milyen egy igazán emlékezetes rendezvény. Van erre egy tökéletes helyszínünk. Esküvő, születésnap, céges rendezvény. A pusztaszeri magyar birtokon minden alkalom történetté válik. Természetközeli elegancia, stílusos környezet. Mi pedig a szervezéstől a megvalósításig mindent kézben tartunk, akár 150 főig. Magyar birtok.
1: Magyar birtok. Kövesd a szarvast.
3: facebook.com/magyarbirtok. Keresd bennünket 0670 489 38 47.
4: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.
3: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plusz Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
5: Újra nyitva vagyunk! Vas színes fémfelvásárlás Kiskunmajsán, a Majsomi Kft. Telephelyén, az Ipari Parkban. Vas 75 forint per kilogram, vas lemez 62 forint per kilogram, vörös réz 3200 forint per kilogram, sárga réz 1800 forint per kilogram, kábel 1050 forint per kilogram. Nagyobb mennyiség esetén konténert biztosítunk. Nyitva hétfőtől péntekig 8-tól 3-ig, szombaton 8-tól délig. Telefon 20 55 77 174.
6: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szuper napot, Györke Attila a stúdióban, és az az előadó, akinek most indítottam a dalát. Ő május 24-én pünkös vasárnap fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, a holland DJ Sam Feld, aki imádja a technológiai újdonságokat, újításokat, és ezt hallani is fogjuk a DJ szettjében. Már egészen fiatalon, tínédzserként elkezdett producerkedni, DJ-zni, ez a dala pedig az egyik legnagyobb közönség kedvenc tőle, a Memory. Hölgyeim és uraim, itt van Sam Feld!
1: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon!

0: Rádió 1 csak igazi mai slágerbe egy a kedvenc dance dalainkkal, nagy Rádió 1-es zenékkel, a Rádió 1 lemezlovasaival és négy világsztárral. Jön a Rádió 1 születésnapi fesztiválja május 24-én pünkös vasárnap. Háló, háló!
1: Háló, szia, Viki vagyok, játszani szeretnék.
0: Az ország melyik részéről, Viki?
1: Én Kazincbarcikáról.
0: Kazincbarcikáról csörögtél, és hallottál ott egy dalt a rádióban?
1: Egy szuper dalt, a Sunfire-től, a Memories.
0: Szemfeld egy órás DJ-szettel. Eljön hozzánk, hölgyeim és uraim, ünnepelni a szülinapunkra, és Viki, te is ott lehetsz, élőben láthatod, ha elmondod nekem a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, te igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy tizedik lettél, Viki.
1: Köszönöm szépen, nagyon örülök.
0: Te bulizni fogsz velünk.
1: Nagyon-nagyon örülök, köszönöm szépen, boldog vagyok. Köszönöm.
2: Gratulálunk. Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kit hozol magaddal?
1: Köszönöm szépen, majd a páromat.
0: Érezzétek magatokat jól, nagyon ügyes voltál, gratula. Én pedig folytatom a zenélés, hölgyeim és uraim. Játék egész nap van nálunk. Bármikor megszólal egy dal az egyik világsztárunktól. Dobom a tizedik telefonálónak a páros belépőt a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: csak igazi mai slágermeccs. A folytatásban is az információk után ilyen zenékkel térek vissza, mint Taylor Swift és a The Fate of Ophelia.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger meg!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a dinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: parancsolva, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
3: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
4: A Kikmeán mindent megtalálsz, ami különlegessé teszi terített asztalod. Például porcelán termékeket mediterrán citromdíszítéssel. Tányér már 750 forinttól. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
5: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
6: Spa Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsmedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: A buddhizmus nem más, mint egészséges józeneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
8: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy. Nagy Rádió 1-es kedvencek is közöttük. És azt olvastam, a reggeli délelőtti felhők délutánra sok helyen szakadoznak majd. Holnap már több lesz a napsütés, de péntek délután az Alföldön és délen újra beborul.

0: Itt a Rádió 1-en. Csak igazi mai sláger megy perceken belül a Daily Mixben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a

0: vonjon magába minél több virsit a Mesterhut virslievő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.

0: május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
1: Új útelővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
3: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép. De valami minden szegedi munkahelyen szól.
2: Rádió 1!
3: És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
4: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0670 587 98 9-es számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
3: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a Rádió 1 szlogen...
5: 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
3: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak. 87.9 Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
6: A játék támogatója a Pizza e Pasta, ahol 13 éve ugyanazt csináljuk. Eredeti ízek, laza hangulat, jó árak.
7: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 9-én és 10-én Szentesen a Tesco mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 főstársulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
8: Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsalúzia, Gyuke 2000 Kft. Ahol már szép kártyával is fizethet. 30 éves szakmai tapasztalattal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
9: Valamennyi munkatársammal, több mint 40 oktatóval és számos gépjárművel azért dolgozunk, hogy neked minél előbb meglegyen a jogosítványod. Pataki Gergő vagyok, a Csillagautós és Motoros Iskola ügyvezetője és oktatója. Szeretem a minőséget, és ezt várom a kollégáimtól is. Iratkozz be hozzánk online, és biztosítalak, hogy a jogosítvány megszerzése élmény lesz számodra is. Csillagautósiskola.hu.
10: Hamarosan Forráskút felé fordul a világ. Május 16-án ismét Forrást ér fel színpadon a Nox és Daniel Fish. Csapj le a jegyekre mindössze 8000 forintért a Borostyán étteremben, a Kemencés piacon vagy a Rokkegy oldalán. 14 éven aluliaknak a belépés ingyenes. Május 16-a Főtéri Park, Forráskút.
11: Bono háromszögek és laprugók, amíg bírják a strapát. Szécsi laprugó, mert a tartóság számít. Szécsilaprugó.hu.
12: Vedd fel a tempót, vár az Oilkút hálózat. Tankolj kényelmesen, indulj magabiztosan, és élvezd az utat kiváló német minőségű üzemanyagokkal.
13: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-ától 28-ig. Több mint 20 szuper előadó. Jegyek május 9-ig, kedvezményesen a globefest.hu-n.
14: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
15: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Reklámot hallottak.
3: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
16: Hírek röviden, üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Akár fél évszázadig is bírhatja az új útburkolat a szegedi Indóház téren. A március elején indult felújítás május végére fejeződhet be a nagy állomás környékén, ahol a régi elmozdult kockakövek helyére korszerű bazalt beton került. A szakemberek szerint ez a burkolat akár 50 évig is ellenállhat a forgalom terhelésének. Gyanús USB eszköz miatt figyelmeztetik egymást az új Szegeden élők. Egy ismeretlen eredetű adathordozót találtak egy postaládában, ami szakértők szerint úgynevezett USB drop kibertámadás része is lehet. Ilyenkor a bűnözők arra számítanak, hogy valaki kíváncsiságból csatlakoztatja az eszközt, amely így kártékony programot telepített a számítógépre vagy a telefonra. Elismerést kapott a rendőrség napján Kiskunfélegyházáról egy rendőrségi munkatárs is. Beszélné nagy tíme az év

0: munkatársa címet vehette át a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság ünnepségén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió együtt, csak igazi mai sláger megy ezen a borús csütörtökön, pedig szuper jó hangulatot kívánok, vagy legalábbis próbálom menteni a mentetőt az igazi mai slágerekkel. A mikrofonnál már Molnár Balázs, és ez délután kettőig nagyjából így is lesz. Napmunkai játék, ma is egy forduló, nem sokára kiderült, hogy ki az, aki elviszi a négy adag finomságot, a pizzápászta jó voltából, meg négy másikat is, aki benevezte ugyebár az illetőt, mert nálunk ez így megy. Ha valakiről tudjuk, hogy rádió egyet hallgat munka közben, akkor már jöhet is a neve, a telefonszáma, meg az, hogy mit és hol dolgozik. Én majd telefonálok rövidesen, hogyha tudja jól a szlogent, akkor már kapja is a négy finomságot, és nem csak ő, hanem az is, aki benevezte ezt a szemét. Ennyi az egész 70-es körzet, 5-87-9-87-9, az igazi mai slágerek közül Sam Felt és Rosalind újdonságát hozom, ez a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ahol pörög tovább a nap munkahelyen játék, és nem sokára jön a telefon részemről. Valahová bízom benne, hogy majd egy jó rádió, egy szlogent is hallanak a pici füleim. Ami biztos, hogy még a 70-es körzet 587-9-87-9-re lehet nevezni bátran. Én meg addig játszom Jonas Blue-t és GP Cooper-t, az egy régi nagy Rádió 1-es kedvenc, szól a Perfect Strangers.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, megy a mikrofonnál pedig Molnár Balázs. Szép napot mindenkinek, szép délutánt, bár az idő kicsit borús, de egyébként elviselhető, legalábbis hőmérsékletügyileg mindenképpen. És hogy még elviselhetőbb legyen a délután, a munka vagy bármi egyéb, ahhoz az igazi mai slágerek mindenképpen passzolnak, dukálnak. Rögtön például Hertz és a Purple Disco Machine folytatja a sort. Ez a Wonderful Life, az SMS, Viber és a telefonszám pedig a 70-es körzet 5-87-9-87-9. További jó munkát!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 87-9, 88-2 és 91-1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
2: Sokféle hang.

0: Osztálytárs vagy épp a párunk, bárkit nevezhet. Minden nap felhívunk valakit közülük, és ha tudja a rádió egy szlogent...
1: 87.9 rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
0: Akkor az övé a nap munkahelye, és már visszük is a 4 ebédet neki és a munkatársainak, és 4-et annak is, aki benevezte. Tegyük közösen jobbá a munkanapokat Szegeden egymásnak. 87.9 rádió egy, csak igazi mai sláger megy!
2: A játék támogatója a Pizza e Pasta, ahol 13 éve ugyanazt csináljuk. Eredeti ízek, laza hangulat, jó árak.
3: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai, Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 9-én és 10-én Szentesen a Tesco mellett. Szeretettel várja Richter József és Hetfen főstársulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
4: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuperelőadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
5: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia. Egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Linartech Group hivatalos BMW márka kereskedéshez. Szeged, Kálvária Sugárút 83-85.
6: Tavaszi akció az Aura Blaknál. Most extra kedvezménnyel vásárolhat ajtót, ablakot, beltéri ajtót, zsalúziát. Dorozsmai út 32. Aurablak.hu.
7: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
8: Marcika iskolás lett.
9: Apa Trinát rozsdastoppal fest.
8: Marci középiskolában Annába szeret.
9: A Trinát rozsdastopp még a felületen.
8: Marci leérettségizett.
9: A Trinát rozsdastopp még mindig fed. Alapozás nélkül elbánik a rozsdával, akár 15 évre. Vásárold meg a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, március 15-e utca 3.
10: Szia!
11: Hello!
10: Az Intim Flóránk egyedi, ahogy a mi is azok vagyunk.
12: Ha sérül a hüvelyflórád, bakteriális vaginózis alakulhat ki.
10: A Vitagin C hüvelykrém prebiotikummal, C-vitaminnal és tejsavval segíti és táplálja a saját flórádat. Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
12: A Vitagin C vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
13: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Molnár Balázsral. Csak igazi, mai sláger megy. 87.9, 88.2 és 91.1.

Mai sláger megy. Május 8-án a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi karának német nyelvű végzős hallgatói tartják meg a hagyományos szerenágyukat. Az ünnepi felvonulás délelőtt 11:30-kor veszi kezdetét, és az előzetes tervek alapján egészen este 7 óráig tart majd a város utcáin. A menet a Széchenyi téről indul, majd egy rendkívül összetett útvonalon halad végig, érintve többek között a Tisza-Lajos körútat, a Szent István teret, a Boldogasszony sugárútat és a Petőfi Sándor sugárútat is. A diákok a belvárosi hídon átkelve az Újszegedi oldalt, így a Népkert sort, a Főfasort is bejárják, mielőtt az esti órákban visszatérnek a belvárosi kiindulópontra. A nagyszabású esemény miatt a helyi közösségi közlekedési járatok forgalmában kisebb fennakadásokra, rövid ideig tartó lassulásokra és akadályoztatására kell készülni az utasoknak. A Szegedi Közlekedési Társaság a közlekedők megértését és türelmét kéri a végzős hallgatók ünnepi vonulása idejére. Ezúton is gratulálunk persze. A rádió egyen Ed Sheeran-é most a folytatás is, jön a Camera, mégpedig Siri.

Rádió 1. Újra töltve a 87.9-en, 88.2-n és a 91.1-en igazi mai slágerekkel. Igazi mai slágerekkel. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, újabb helyi különlegességekkel, a szögedi Zsenivel és az Anna forrása bővült, a szegedi értéktár hivatalos listája. Az Anna forrása város egyik legfontosabb jelképe, amelynek 51 fokos gyógyvize már az 1920-as évek óta csak nem 1000 méter mérőt tör a felszínre. Ez a különleges hévíz forrás nem csak az egészségmegőrző ivókúrákhoz és az Anna fürdő működtetéséhez elengedhetetlen, hanem történelmi jelentősége is kiemelkedő, hiszen egykor a közeli MÁV palota geotermikus fűtését is ezzel biztosították. A lista másik új eleme a szögedi Zseni, amely a helyi identitás elválaszthatatlan részeként a szegedi nyelvjárást, az egyedi humort és a város sajátos szellemi kultúráját képviseli. Az értéktár bővítésének elsődleges célja, hogy rendszerezze és megőrizze azokat a kiemelkedő kulturális történeti kincseket, amelyek meghatározzák Szeged egyedi arculatát. Ezek a döntések is bizonyítják, hogy a technikai vívmányok és a népi hagyományok egyaránt meghatározó szerepet töltenek be a tiszaparti vármegyeszékely örökségében. Nagyon helyes, hogy ezekkel bűvült a dolog. A Rádió 1-en folytatjuk tovább a délutánt. Blondie, Stevie Appleton!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, meg jönnek a program tippek. A Szegedi Egyetemi Napok a mai nappal indulnak és egészen szombatig tartanak. A helyszín az STS Sportközpont, számtalan koncert, buli, egészen hajnalig. Filmbemutató és közönség találkozó, a Wenkheimek című filmet lehet megtekinteni ma este a Belvárosi mozi, egyébként a helyszín. Caligula helytartója ez a kis színház mai ajánlata, a nagy színházban pedig a Revizor látható, a Pince színházban pedig az Irigy Varieté kerül ma műsorra. A Somogyi Könyvtárban Erdő címmel Klebnicki György és Fabuja Andrea közös műsorával várják az érdeklődőket, a Scrutonban pedig Koktél Gyertya workshopot tartanak majd. A Rádió Egyen a folytatásban is igazi mai slágerek, így én búcsúzom, de holnap újra jövök a Viszont Hallásra, Molnár Balást hallott.

Itt minden igazi mai sláger után jön egy újabb. Ez a Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy. Szegeden a 87.9-en, Kiskunfélegyházán a 91.1-en és Kiskunmajsán a 88.2.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Olajcsere! Kezdje a Bárdi autónál! Májusban minden 4 literes, prémium minőségű Württemberg 10V40-es motorolaj akciós áron csak 5390 forintért kapható a Bárdi autó webshopjában és kirendeltségein. Részletek a bardiautó.hu oldalon.
2: Új ülterővel pörög a hódos bónusz. Mostantól pontgyűjtés a Hiobi appban. És hogy mit kell tennie? Ilyen egyszerű. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, és gyűjtse a pontokat akár 5 darab 10%-os kuponért. Pontgyűjtési időszak április 29-e és június 23-a között. Részletek az obi.hu/hódos bónusz oldalon.
3: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
4: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
3: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
4: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
3: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán. Az időtálló favédelem.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
0: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: Reklám.
7: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
8: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a szegedi plazmapontokon. Csatlakozz májusban és szerezz az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu
9: 94.90 Tempó Taxi. Töltsd le az appot és rendelj taxit egy kattintással. Bankkártyás és hűségpont fizetés. 94.90 Tempó Taxi.
10: Válassza a tartósságot! Szécsi laprugó és kovácsoló, első osztályú gesperdó és szárnyas lazító csúcsok, oldalkapák és boronafogak a hatékony földműveléshez.
11: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Sramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
12: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
13: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
12: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket, rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandó.

0: Show on Radio 1. On Radio 1. Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Egyre több felé szakadozik fel a felhőzet az országban, holnap napközben már csak fátyol és gomoly felhők maradnak, de péntek délutánra újra jön a borulás, azt mondják a szakemberek, először a déli megyékben, aztán meg majd az Alföldön is.
1: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop

0: oldalunkon, a rádió1.hu és a hivatalos Facebook eseményben is, és ha teljes egészében hallható egy dal a Rádió 1 születésnapi fesztiváljának világsztárjától, nem most, hogy így bemutatom, hanem amikor ténylegesen elindítom, tessék hívni, mert a 10. telefonáló páros belépőjegyet nyer a bulira.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itt adtok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Kaktuszon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapia motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motor kiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is lett.
3: Reklámot hallottak.
10: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
11: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged. Képzeld el, milyen egy igazán emlékezetes rendezvény. Van erre egy tökéletes helyszínünk. Esküvő, születésnap, céges rendezvény a pusztaszeri magyar birtokon minden alkalom történetté válik. Természetközeli elegancia, stílusos környezet, mi pedig a szervezéstől a megvalósításig mindent kézben tartunk, akár 150 főig. Magyar birtok.
3: Magyar birtok. Kövesd a szarvast.
11: facebook.com/magyarbirtok. Keresd bennünket 0670-489-3847.
12: Újra nyitva vagyunk! Vas színes fémfelvásárlás Kiskunmajsán, a Majsomi Kft. Telephelyén, az Ipari Parkban. Vas 75 forint per kilogram, vas lemez 62 forint per kilogram, vörös réz 3200 forint per kilogram, sárga réz 1800 forint per kilogram, kábel 1050 forint per kilogram. Nagyobb mennyiség esetén konténert biztosítunk. Nyitva hétfőtől péntekig 8-tól 3-ig, szombaton 8-tól délig. Telefon 20 55 77 174.
13: Hallgassa minden nap Molnár Balázst a 87.9 Rádió 1-en. Értesüljön a legfontosabb helyi információkról, és ne feledje, közben is csak igazi mai slágerek szólnak.
10: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
14: Mert a 3

0: This is the World Is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára együtt megünnepeljük a Rádió 1 születésnapját. Május 24 pünkös vasárnap, azaz már csak 17 nap, és Rádió 1 születésnapi fesztivál. Négy világsztár ünnepel majd velünk, az egyikük dalát nemrég játszottam. Halló!
1: Szia, MSZ vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na kit és mit hallottál?
1: Hát a Bigé, a Tótok Bigé, és azt ennek a közöttem.
0: Igen, a dal címe pedig?
1: Sugar Daddy.
0: Így igaz. Bizonyám, ez egy olyan dal, amit élőben meghallgatunk majd, mert Axen mellett Tóth Abigail is fellép a Rádió 1 születésnapi fesztiválján, és előadják ezt a dalt. Hogy kik érkeznek még, arról mindjárt beszélünk majd még bővebben is, de előbb kérném tőled a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió 1, tök igazi mai sláger megy.
0: Mert hogy tizedikként hívtál fel!
1: Yes, ez az, köszönöm szépen.
0: Kit hozol magaddal, mert hogy ez egy páros belépő?
1: A férjemet, Robi.
0: Üzenjük akkor Robinak, hogy ez a nyeremény!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Köszönjük szépen!
0: Hölgyeim, uraim, a játék folytatódik. A Swish Discót is ugye ugyanígy mindenki felismeri majd.

0: Szórni, a buli részletei pedig most az információk között.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Buda

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogen:
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a Budapest

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj, már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
0: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: Sejteni, mivel piszkoskodnak?
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: kelljen!
1: Jól van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden Dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
4: Fáj a fejem.
5: Hamar elfáradok.
6: Nem szeretek este vezetni.
7: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optic World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
8: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és jármű kiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
9: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
10: Úgy is tett!
11: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A tehetséges fiatalok támogatásával a jövőnket építjük. Ők a holnap nagy tudósai, művészei, sportolói és kiemelkedő szakemberei. Ajánlja fel adója második 1%-át a 18-23-as technikai számon a Nemzeti Tehetségprogramnak. Készült a Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el.
13: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
13: Sokféle hangot hallhatunk munka közben. Kalapács, klaviatúra, pénztárgép. De valami minden szegedi munkahelyen szól. Rádió 1! És most együtt még jobbá tesszük valaki munkanapját.
14: Küldjék el minden nap legkésőbb 12 óráig a 0675-879-879-es számra, hogy kit lepnének meg egy finom ebéddel, hol dolgozik és mi a telefonszáma.
13: Egy barát, a főnök, régi osztálytárs.

0: A hangulat. Jó árak.
1: Rendeljen új BMW X5-öt ajándék M-Sport csomaggal. Kaland, ami inspirál. Teljesítmény, ami lehengerel. BMW X5. Erő és elegancia egyedi felszereltséggel. A hirdetés nem teljes körű, további információért kérjük forduljon a Linártek Group hivatalos BMW márka kereskedéshez. Szeged, Kálvária sugárút 83-85.
2: Nyílászáró, redőny, szúnyogháló, zsalúzia, Gyuke 2000 Kft., ahol már szép kártyával is fizethet. 30 éves szakmai tapasztalattal várjuk a Sárosi utca 2-es szám alatt.
3: Figyelem, fesztivál rajongók! Május 8-án és 9-én jön a Csabai Csülök Karnevál Békés Csabán a Csaba Parkban. Ingyenes belépés, brutális csülkös finomságok és sztár fellépők. Radics Gigi és Dérheni, Péter Schramek, Lengyel Johanna, Vétek Kefir, Nem az a lány és Szofi, Bíró Csongor. Napközben programok, este koncertek és hatalmas No Low Sounds nagy koncert. Csabai Csülök Karnevál, ízek és slágerek tavaszra hangolva.
4: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket a Facebookon is. facebook.com/Rádió1 Szeged.
7: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Készüljön mindenki! Napok és hetek kérdése is itt van a Rádió egy születésnapi fesztiválja. Május 24, pünkös vasárnap, Budapest Park. Négy világsztár, a Rádió egy DJ-i egy este egyszerre lépnek fel. Hát ritka dolog, hogy ennyi fellépő legyen, ennyi nagy név egy este egy buliban. Az egyik világsztárunk zenéjét ráadásul nemrég játszottam, és ugye ezekkel nyerni lehet. Halló, halló!
1: Szervusz, már vagyok, játék jelentkeznék.
0: Na, kinek a zenéjét kellett észrevenni, melyik volt ez a dal?
1: Pitch Disco-tól, Riek.
0: Disco. Bizony az egyik világsztár fellépő a buliban. Na, kik jönnek még? Sorold nekem.
1: Semper? Igen. Serious?
0: Action. És te nagyon szeretnél ott lenni?
1: Szeretnék, igen.
0: Na, hadd halljam a Rádió egy szlogenjét.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert te lettél a 10. telefonáló. Ho-ho!
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Komoly.
0: Az annyira szuper. Komoly, hogy ott leszel a Budapest Parkban, mert hogy ez a nyereménye.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Szuper, nagyon jó!
0: És ma még nagyon sok dalt leadunk, drága Rádió 1-esek a világsztárjainktól. Amikor jön a következő

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
2: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
3: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
1: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
3: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
1: Inkább a motorodat.

találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival. És vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Tömjön magába minél több virsit a Mester Good Virsli Evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Spa Trend Expo. Országos jacuzzi kiállítás és vásár május 8-ától 23-áig. Minden egy helyen az otthoni wellnesshez. Prémium masszázsbedence modellek, kerti bútorok, grillek és árnyékolók. Jeges újjászületés. Bemutatjuk a Watkins Cold Plunge merülő medencéket. Hidegvizes terápia az otthonodban. Wellness újra töltve. spatrendexpo.hu.
7: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
8: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak.
9: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
10: Globe, a nyár legnagyobb buli a Bordányban, június 26-tól 28-ig. Háromnapos fesztivál, több mint 20 szuperelőadó. Children of Distance, BSV és a Gang, Dr. Béres, Regán Lili, Velhello, Valmár, Punani Masszív, Kobalski Megavega és még sokan mások. Globe, ahol a barátok találkoznak. Jegyek a globefest.hu-n.
11: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
12: Tavaszi akció az Aurablaknál. Most extra kedvezménnyel vásárolhat ajtót, ablakot, beltéri ajtót, zsalúziát. Dorozsmai út 32. Aurablak.hu.
13: Marcika iskolás lett.
14: Apa Trinát rozsdastoppal fest.
13: Marci középiskolában Annába szeret.
14: A Trinát rozsdastopp még a felületen.
13: Marci leérettségizett.
14: A Trinát rozsdastopp még mindig fed. Alapozás nélkül elbánik a rozsdával, akár 15 évre. Vásárold meg a Dunakor üzletek valamelyikében. Szeged, Gáz utca 1, Kiskunhalas, Vasút utca 7-11, Kecskemét, március 15-e utca 3.
15: Profi földműveléshez profi alkatrészek. Gázpárdó és szárnyas lazító csúcsok, oldalkapák, boronafogak, hosszú távra gyártva. Szécsi laprugó és kovácsoló. Keressen bennünket!
16: Van olyan autód, amit már nem használsz? Kivonatnád a forgalomból, vagy roncsautóként értékesítenéd? Használt autóalkatrészt keresel, vagy műszaki vizsgáztatásra van szükséged? A Csólyosi úti bontónál mindez egy helyen megoldható. Forgalomból kivonás, problémamentes roncsautó átvétel, használt autóalkatrészek műszaki vizsgáztatás. Autóbontó Kiskunfélegyháza, Csólyosi út 25. Telefon 0620 39 39 066.
17: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
18: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Figyelsz!
11: Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
9: Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen minket az interneten. www.radio1szeged.hu.
3: Reklámot hallottak. Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Május 24-én pünkös vasárnap Rádió 1 születésnapi fesztivál az összes DJ-nkkel, 4 világsztárral, és egyikük a következő zenei órában biztosan felfedezhető lesz a műsoromban. Ő Accent! Ez a Don't Leave. Szóval, ha a születésnapunk egyik világsztárja Accent dala megszólal, a 10. telefonáló nyer páros belépőjegyet a partira. Üdvözlet mindenkinek, én Györki Attila vagyok, a következő zenei órát pedig ezzel a dallal kezdem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
3: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
4: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
5: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620 3

0: dönteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florbán S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: van, jól van. Tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
4: Midea, a klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea, a világ első klímagyártó.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
1: Reklámot hallottak.
6: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklám.
7: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a szegedi plazmapontokon. Csatlakozz májusban és szerezz az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
8: Valamennyi munkatársammal, több mint 40 oktatóval és számos gépjárművel azért dolgozunk, hogy neked minél előbb meglegyen a jogosítványod. Pataki Gergő vagyok, a Csillagautós és Motoros Iskola ügyvezetője és oktatója. Szeretem a minőséget, és ezt várom el a kollégáimtól is. Iratkozz be hozzánk online, és biztosítalak, hogy a jogosítvány megszerzése élmény lesz számodra is. Csillagautósiskola.hu.
9: Hamarosan Forráskút felé fordul a világ. Május 16-án ismét Forrás térfest színpadon a Nox és Daniel Fi. Csapj le a jegyekre mindössze 8000 forintért a Borostyán étteremben, a Kemencés piacon vagy a Rock 1 oldalán. 14 éven aluliaknak a belépés ingyenes. Május 16-a Főtéri Park, Forráskút.
10: Magyarország legkedveltebb olasz komikusai Stevie és Jones újra az ország legszínvonalasabb cirkuszában. A Magyar Nemzeti Cirkusz vadonatúj élőzenés nemzetközi gála műsora május 9-én és 10-én Szentesen a Tesco mellett. Szeretettel várja Richter József és 70 fős társulata. Jegyvásárlás magyarnemzeticirkusz.hu.
11: Lévai stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség lakossági és céges felhasználásra. www.lévaistudio.hu.
12: Jó árat és megbízható áruellátást szeretne vállalkozásának?

0: Veres Liza vagyok. Faápolási munkálatok zajlanak Szeged belvárosában a Roosevelt téren. A szakemberek darús kocsikkal vizsgálják át és metszik vissza a platánfákat, hogy hosszú távon is egészségesek és biztonságosak maradjanak. A tér a város egyik legforgalmasabb pihenőhelye, ezért különösen fontos a rendszeres karbantartás. Szokatlanul alacsony a vízszint a körös toroknál. A szakemberek szerint a tavaszi zöld ár gyakorlatilag elmaradt, így a folyó most inkább nyárvégi arcát mutatja. A vízmérce mínusz 116 cm körüli értéket jelez, ami ebben az időszakban rendkívül ritka. Közben újabb születésnapost ünnepeltek a szegedi vadasparkban. Boldizsár az 5 éves déli háromöves tatú tortát és különleges finomságokat kapott a gondozóktól. A kis páncélos az évek során a látogatók egyik kedvencévé vált. Az elmúlt időszakban több állat is születésnapot ünnepelt a parkban, így most valóságos állati ünnepi szezon zajlik a vadasparkban.
1: Számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Itt a Rádió 1, 6 perccel járunk 4 után. Közlekedési információ, névtelenül küldte valaki az SMS-t, hogy az M1-es ma is gatya Tatabánya után Budapest felé, a külső sávban. A 61-es kilométernél már 10 kilométeres a torlódás. Bárki bármit lát, még szóljon, 23-111-111 a forradrot. És ha már ilyen sokan autózgatunk együtt az M1-esen, hát akkor jöjjön egy kis vibe. Jön egy dal, amit Rádió 1-es DJ-k szeretettek meg az országban. Az újdonság, BB Rexától és a Faithless-től, New Religion.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: ez a Rádió 1, 16 óra 20 perc, közlekedési információk. Tamás küldte, hogy Budapesten lezáráson a Lehel utcában, a Róbert Károly körút előtt nem sokkal. Erika Szolnokról írt, a Kertész utca teljesen beállva a Zagyva hídtól a Laptanyáig. A kisfiával ül a dugóban Erika, hát kitartás. És nemrég ugye megtudtuk, hogy az M1-es gatya Tatabánya után Budapest felé haladva a külső sávban 10 kilométeres a torlódás a 61-es kilométertől. A híreket, az infókat várjuk továbbra is SMS-en, telefonon, Viberen a 20-as 311-111-en. 5 óráig itt vagyok és zenélek, valamikor jön majd a Rádió egy születésnapi fesztiváljának egyik világsztárja is, aki ügyes szemfüles, az páros belépőjegyet nyerhet a szülinapunkra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió egy születésnapi fesztivál. A Budapest

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgass a Rádió 1-et, figyeld a sztár fellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: Este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Master Good támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A kutyád szíve a tiéd. Örökké. Ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu
4: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
5: Május 8-án és 9-én újra Autotech Future autóipari és járműkiállítás a Bárdi Autó szervezésében. A járműipar legújabb fejlesztései, lenyűgöző autó és motorkiállítás, látványos show műsorok és izgalmas családi programok egy helyen. Autotech Future május 8-án és 9-én a Hung Expo-n. Jegyek a helyszínen és az autotechfuture.hu oldalon.
6: Mi a Vánnal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, ipekkel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
7: One. KGM Korando. Új szemszögből új előnyeit fedezheti fel. Például most 7.999.000 forinttól elérhető. A május 8 és 16 közötti nyíltetünkön ajándék felszereltséget is adunk hozzá. Jöjjön el, vezesse és vigye haza azonnal. A tájékoztatás nem teljes körül. További részletek márkakereskedéseinkben vagy a kgmhungary.hu-n.
8: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendőr. Mivel készültél?
9: Csendből csinálok pénzt.
10: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
8: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
11: Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
12: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: Reklámot hallottak.
0: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Reklám.
13: Most figyelj, Szeged! Ez fontos! Mínusz 25%! Na de mire is? És mikor? Május 8-án és 9-én a Merkbau márkanapokon minden Velux tetőtéri ablakra, kézi árnyékolóra, beépítőkeretre és fénycsatornára egységesen 25% kedvezmény jár. Az akció csak ezen a két napon a helyszínen megrendelt, valamint a raktárkészletről megvásárolt termékekre vonatkozik. Két nap, amikor a minőségből sem kell lengedned, és az árból is jelentősen spórolhatsz. Találkozzunk a Merkbau szegedi építőcenterében, a Wimmer Fülöp utca 6 szám alatt, ahol a Velux és Merkbau szakértő kollégák minden kérdésedre választ adnak. Merkbau, az új háztagja.
14: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
15: Hamarosan Forráskút felé fordul a világ. Május 16-án ismét forrás térfest színpadon a Nox és Daniel Fi. Csap le a jegyekre mindössze 8000 forintért a Borostyán étteremben, a Kemencés piacon, vagy a Rock egy oldalán. 14 éven aluliaknak a belépés ingyenes. Május 16-a Főtéri Park, Forráskút.
16: Jó árat és megbízható áruellátás szeretne vállalkozásának? Akkor Kolibri nagykereskedelem. Édesség, kávé, tartós élelmiszer, vegyi áru és még sok más. Kolibri90.hu.
14: Figyelsz! Valami igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki. Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
17: Magyar otthonokra magyar hőszigetelés. Válassza a prémium magyar építőanyag védjeggyel ellátott Hungarocell hőszigetelő rendszert. Hungarocell.hu.
18: Kell egy jó reklámötlet? Tudjuk a megoldást. Sok embert kell elérni hatékonyan? Tudjuk a megoldást. Szeretne Balázsék műsora közben hirdetni Szegedtől Kiskunfélegyházáig? Tudjuk a megoldást. Szeged@radio1.hu, hogy a vállalkozók és a hallgatók is a legjobbat kapják. Szeged@radio1.hu.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan mi Rádió 1-esek együtt ünnepelünk, ugye? Május 24, pünkös vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál, világsztárokat hozunk Budapestre. Cyril, Szemfeld, Switch Disco, Accent, jönnek a Rádió 1-es DJ-k, és a világsztárjaink dalaival szinte minden órában páros belépőjegyeket is lehet nyerni. Halló, halló!
1: Szia, Móni vagyok, Sopronból a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Na, kinek a zenéjét játszottam nemrég, Móni?
1: Axelnek a Don't Leave.
0: Igen. Accent! Bizony, hozhatja neked a páros belépőt a buliba, Móni, ha tudod a Rádió 1 szlogenjét.
1: Rádió megy, csak igazi mai sláger megy.
0: Mert tizedik lettél!
1: Nem mondod komolyan? Úristen, életemben először telefonáltam, ez óriási.
0: Még soha nem játszottál rádióval?
1: Soha, semmit, se rádiót, se interneten, soha semmit.
0: Hát valamikor el kellett kezdeni.
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
0: Kivel érkezel majd?
1: Barátnőmmel.
0: Érezzétek magatokat nagyon jól!
1: Köszönjük szépen!
0: Nem sokára jön a Rádió 1 Live Mix Király Tamással és Pure Beat-tel, de 6 órától ma is kívánság műsor, és benne a játék folytatódik majd. Tamás is játszik természetesen dalt a világsztárjaintól, és újra lehet majd páros belépőjegyeket nyerni a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene

0: Itt a Rádió 1-en, mindjárt indul a Live Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
3: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
4: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
2: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
4: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
2: Inkább a motorodat.

Hallgasson személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy a hang

0: Nyomjon magába minél több virsit a Mester Good virsli evő bajnokságon, és vigyen haza napi 100 ezer forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsinta tekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 ezer forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 ezer forintot.
1: Május 11-től

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rúcsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Midea. A klíma, ami figyel rád. A Midea AI EcoMaster intelligenciájával akár 30% extra energiát takaríthatsz meg. Spórolj az energiát, gyűjts inkább élményeket. Midea. A világ első klímagyártó.
5: Te felmostál koszos vízzel? Ugye nem? De hát a koszos vizet hordod szét te is. A Tineco koszmentes felmosó porszívóival a higiénia új szintjére léphetsz. Csak tiszta víz, akár gőzzel egyszerre, azonnal tisztított kefe, öntisztítás és szárítás. Fedezd fel a Tineco higiénikus és koszmentes felmosó porszívóit az igazártiszta.hu-n. Tineco.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella magyarókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Hú, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: Szevasz, tavasz, hello front row. Viszlát, bolhák és kullancsok. A front row-nál jól tudjuk, hogy működik az élősködők elleni védelem. Egy ízletes puharágó tablettával megvédheted kutyádat a bolhák és kullancsok ellen. Három havi védelem egy dobozban. Keresd a front row-t a tavaszi időszakban akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a front row védelem.
8: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Nagy bevásárlás olcsón. Próbáld ki most a Tesco házhoz szállítást június 4-éig, akár ingyenes kiszállítással. Az első online rendelésedből 2000 forint kedvezményt adunk. Tesco otthonról. További feltételek és részletek tesco.hu.
10: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
11: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a homeopátiás Datív Piscineót. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Egy darab kovászos cipó frissen sütve csak 449 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
13: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
3: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
14: A buddhizmus nem más, mint egészséges józaneszünkre hallgatni. Így válunk életünk mestereivé. A Gyémántúd buddhista közösség arra törekszik, hogy a buddhista tanításokat és a meditációt mindenki számára elérhetővé tegye. Támogass te is adód 1%-ával az élő buddhizmust. Gyémántúd buddhista közösség. Technikai számunk 0042. Készült a Gyémántúd buddhista közösség támogatásával.
3: Társadalmi célú reklám hangzott el.
15: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
3: Reklám.
16: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek merkbaukereskedelem.hu/pesdüly. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
17: Lévai Stúdió. Innovatív víztisztító megoldások, hogy mindig kristálytiszta vizet ihass. Megbízható minőség, lakossági és céges felhasználásra. www.levaistudio.hu.
18: Tudd mindig, ki és mikor érkezik érted. A Tempó Taxi alkalmazásban kövesd a sofőrt térképen. Utaz biztonságban. Tempó Taxi. Gyors, helyi, megbízható.
19: Teherautó, pótkocsi, utánfutó. Ha laprugó kell, mi itt vagyunk. Szécsi Laprugó. Eltörött a laprugó? Megoldjuk. Gyors javítás, profi megoldás. Szécsi Laprugó.hu.
5: Újra vár a Szegedi Szabadtéri Játékok. 2026-ban mesés-zenés előadások, a Hősök Hajnala táncmű, a Három Testőr kalandmusical, Cinefonik filmzenei koncert a budafoki Doknányi zenekarral, Bizé Kármenje és a debütáló Wicked musicalhoz feledhetetlen estéket a Dóm térre. Részletek szegediszabadtéri.hu.
20: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a Szegedi Plazmapontokon. Csatlakozz májusban és szerezz az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk Szegeden a Kígyó utca 4 vagy a Mikszáth Kálmán utca 20-22 szám alatt. www.plazmapont.hu.
21: Déjà Vu Fesztivál belépőt nyernél? Na-na! Vásárolj a Szeged Plázában legalább 5000 forintért április 29-e és május 24-e között. Regisztrálj és nyer páros jegyet vagy bérletet. Légy te is DJ! Próbáld ki a Mesh Machine-t és készíts saját mixet május 2 hétvégéjén. Részletek szegedplaza.hu.

0: USB drop kibertámadás része is lehet. Ilyenkor a bűnözők arra számítanak, hogy valaki kíváncsiságból csatlakoztatja az eszközt, amely így kártékony programot telepített a számítógépre vagy a telefonra. Elismerést kapott a rendőrség napján Kiskunfélegyházáról egy rendőrségi munkatárs is. Beszéné Nagy Tíme az év munkatársa címet vehett át a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság ünnepségén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió 1! Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Pure Beat, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy.
3: És bár Geri Szabin van azért a Live Mixon, ahogy indul, Pure Beat-tel. Szia, üdv!
4: Csoki, sziasztok, kellemes délután mindenkinek.
3: Elásztál?
4: Egy picit elég messze tudtam megállni, szóval futottam.
3: Hát akkor igazából megvan a lendület, megvan a flow. Kezdjük is el, mivel indulunk?
4: Az angol slágergyáros érkezik méghozzá Ed Sheeran és a Camera című track, és természetesen annak a fiatal embernek a remixében, aki itt lesz velünk a Rádió 1 születésnapi fesztiválra, nem más, mint Cyril. Ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en a Live Mixben.

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi

Ez a Rádió egy Live Mix. Minden hétköznap délután 5-től 6-ig. Igazi mai slágerek egy mixben. Élőben a Rádió 1-en. At the turntables now.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Live Mix-ben a lemezjátszóknál Pure Beat. Élőben vagyunk nem csak a rádióban, hanem természetesen a YouTube-on és a TikTokon is. Rengeteg az üzenet. Janinak például holnap lesz a születésnapja, hogy TikTokon írt. Sok boldogságot, nagy tapsot kap.
1: Így van, előre egy boldog születésnapot.
0: És hát ne feledjük el, hogy május 24-én kinek lesz a születésnapja. Rádió egy születésnapi fesztivál. Igazi világsztárokkal, a Swiss Disco, Sam Feldy, Cyril is érkezik többek között. És erre páros belépőket lehet nyerni a kívánság műsorban is. Szóval, ha meghalljuk bármelyik előadót a világsztár fellépőink közül, akkor 10-ként kell csörögni, és hát ne feledjük el azt, hogy Pure Beat is ott lesz.
1: Természetesen tőlem a szokásos, jó kis, hát igazi, ilyen kis pattogó zenék váratok.
0: Hát szerintem ezt is várjuk tőled, szóval ez rendben lesz. Na most nézzük viszont, mivel pörgetjük tovább a délután.
1: Hát én megmondom őszintén, hogy én úgy készültem már, hogy itt egész nap verőfényes napsütés lesz, aztán itt
0: 50%-ig eljött.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, benne pedig a Live Mix egészen 6 óráig Pure Beat-tel, viszont azt se felejtsük el, hogy ez a hét érettségi hét, és hát egy nagy tapsot az érettségizőknek én azért elengednék. Pure Beat, te emlékszel, hogy melyik volt az a tantárgy, amitől a legjobban paráztál érettséginél? Semmi minden tudtam, srácok,
1: hagyjatok már. Tehát, hogy ez ugye nem tavaly volt, hogy ugye itt egy 60 évesen már az
2: egyetlen. Hát, persze.
1: Hát, azt magyar szerintem.
0: Igen? Én nekem a matek.
1: Igen, matek.
0: Abszolút a matek volt.
1: Most,
0: ugye?
1: Igen, a matek.
0: És a matek érettség előtt, hogy mentünk be, belőttem, hogy srácok, nyugi, 74-es tétel lesz, mindenki nézze át. És a 74-es tétel volt, és azon paráztunk, hogy azt hiszik, hogy valami kamu volt, megszereztük a tételeket, és újraíratják, pedig nem. Na, hát ekkora a mázit mindenkinek az érettségizők közül, ma ugye angol volt, holnap pedig német. Itt a rádió egyen viszont egy újabb igazi mai sláger. Mivel folytatjuk?
1: Egy jó kis mashupot hoztam nektek, amiben fel fog tűnni Fisher, a Medusa formáció, és hát egy ikonikus kiállás méghozzá a Sweet Dreams, tehát ez a Piece of Your Heart, Sweet Dreams. Már is mutatom, ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen, a Live Mixben.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ez volt a Live Mix, és rengeteg üzenet jött a kedvencem. Sziasztok, Gerivel, mi van? Jól néz ki, feldobott pár kilót.
1: Ez tényleg ügyes.
0: Igen. Aki nézte az élőt, az láthatja, hogy miért. Tisztelet uraim, hát elég menetelős és nagyon bejövős volt ez a mix, hangerő csumán. A vásárlóknak is tetszik, ölelés. Ruci mestertől kapjuk ezt meg. Hát köszönjük szépen, szerintem is ebben voltunk.
1: Igyekeztem, mert én már ugye megyek ma fellépni, szóval én próbáltam már kicsit ráhangolódni az esti ütemekre.
0: Egyébként hogy néz ki a hétvége neked?
1: Nekem már ma indul, hosszú hétvége lesz, ma Budapesten leszek megtalálható, holnap Vácon, szombaton pedig Ócsa, Gyöngyös és Budapest elé.
0: Azt a minden.
1: Lesz mozgás.
0: Az rendben van. Május 24-én pedig Pure Beat is ott lesz a Rádió 1 születésnapi fesztiválon, amire a kívánság műsorban lehet páros belépőket nyerni tőlem. Van egy dal, amit nagyon kell figyelni, kicsit most segítek. Mutatom, hogy mi az, ami tudja, hogy pörögni fog, és aminél telefonálni kell 10-ként. Sam Feld és a Heart Like Mine. Aki ezt meghallja, csörögjön 10-ként a következő órában. Pure Beat, köszi, hogy itt voltál. Ciao.
1: Én köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Már csak 3 hét, és érkeznek a világ jelenleg legmenőbb sztárjai. Május 24, pünkösd vasárnap, Rádió 1 születésnapi fesztivál. A

0: utolsó lehetőség, hogy megnyert páros belépőd, és velünk ünnepeld május 24-én a Rádió 1 születésnapját.
1: Hallgasd a Rádió 1-et, figyeld a sztárfellépők dalait délelőtt 10 és este 8 óra között, ha meghallod, legyél a 10. telefonáló. Mondd a szlogent!
2: Rádió 1, csak igazi mai sláger!
1: És megnyerted páros belépődet a Rádió 1 születésnapi fesztiváljára a Budapest Parkba.
0: Délután 5-kor a

0: este 10-től After Party 3 helyszínen.
1: Készülj! Már csak 3 hét. Május 24 pünkösd vasárnap. Budapest Park. Újra Rádió 1 születésnapi fesztivál. A Mastergood támogatásával. Részletek a rádió1.hu oldalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
4: Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomírtás?
5: Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
4: Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
6: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az 1,485 literes Persil Color mosógél 2499 forint. Két termék vásárlásakor az 1 literes Alpro Mandula ital 799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
7: A kutyád szíve a tiéd, örökké, ugye vigyázol rá? Hazánkban akár minden hatodik kutya szívférges lehet, ami súlyos betegséget, akár halált is okozhat. Minél előbb jelentkezz be állatorvosodhoz szűrésre, és kérj segítséget a megelőzéshez vagy a kezeléshez. Mindent a szívférgességről. gazditippek.hu.
8: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
10: Szépséggel pontokat gyűjteni? A DM-ben ez is lehetséges. 2026. május 1-e és 31-e között minden dekor kozmetikai termék vásárlása esetén 20-szoros pontokat adunk. A részleteket keresse a dm.hu/activebeauty oldalon. DM. Itt vagyok önmagam. Itt vásárolok.
11: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.
12: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen. Május 7-től 10-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria.

0: élelmiszer.
1: A váratlan kiadású színpadán Barney a pénzcsendő. Mivel készültél?
2: Csendből csinálok pénzt.
3: Történik bármi? Se pénz, se semmi.
1: Elég! A váratlan kiadásokhoz nem kell produkció. Kofidis megújuló hitellel. Sima ügy. THM 25,99%. A tájékoztatás nem teljes körül. Részletek a kofidis.hu-n, vagy hívja a 1411-et.
4: Szevasz, Lacikám! Megint festesz.
5: Mit csináljak? Minden évben lepatogzik a fáról a lazúr.
4: Hát, ha évekig nem akarsz ezzel foglalkozni, van ez az új vízbázisú Lazurán Aqua PU Extra. Nem csöpög, gyorsan is szárad, és extrém védelmet nyújt a fának akár 10 éven át. Nehéz elrontani, úgyhogy neked is menni fog.
5: Akár 10 éven át? Na akkor egy új hobbit kell találnom.
4: Új Lazurán Aqua PU Extra. Ha hosszú évekre tervezel. Lazurán, az időtálló favédelem.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Nézd meg aktuális ajánlatainkat a skoda.hu oldalon. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Skoda.
8: 18 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Johnny Cage, kiválasztottak a Mortal Kombatra.
10: Színész vagyok, nem bajnok.
11: Mi nem térdelünk le!
8: A várakozás ideje lejárt. Mortal Kombat 2.
12: It's showtime.
8: Május 7-től a mozikban.
13: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chickenburger, plusz egy közepes krumpli, plusz egy közepes üdítő. Az a bejövős négyes a Mekiben. Most helyben fogyasztva csak maximum 1990 forintért. Házhoz szállítással és időszakos egységeinkben nem elérhető. További részletek a mcdonalds.com-on.
14: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
15: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
14: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
15: Pontosan.
13: Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
16: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
17: Reklámot hallottak.
18: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
17: Reklám.
19: Szeretnéd megtapasztalni, milyen egy igazi vitászpá jacuzzi élmény? Most itt a lehetőség. Május 15-én és 16-án jacuzzi kiállítás és vásár Szegeden, a Mergbau fürdőszoba és wellness napokon. Működő medencék, szakértői tanácsadás és csak itt elérhető kedvezmények. Szeged, Wimmer Fülöp utca 6. Részletek mergbaukereskedelem.hu/pesdui. Ha jössz, ne csak nézd, próbáld ki!
20: Víz és tükörképek kiállítás az Árkád Szeged bevásárlóközpontban. Légy te is részese a tudománynak, fedezd fel a víz titkait és játssz a tükrök világával. Izgalmas kísérletek, látványos illúziók és élmények az egész családnak április 30-ától május 17-ig. Részletek honlapunkon. Árkád Szeged.
21: Eljött a te időd, ne késlekedj! Vár a Pannon Oktatási Központ esti iskolája, ahol felnőttként is van lehetőséged, hogy újra iskolapadba ülj, és sikeres általános iskolai bizonyítványt, illetve érettségit szerez. Tegyél egy lépést a jövődért, mi segítünk! Jelentkezz a pok.suli.hu honlapon, vagy keresd minket személyesen Kiskunfélegyházán, a Móra tér 9-ben, a Vállalkozók Ipartestületének székházában. Tanulj tovább a Pannon Oktatási Központban!
18: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
22: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
18: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Ez a 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Keressen és kövessen!

0: a szakemberek szerint a tavaszi zöld ár gyakorlatilag elmaradt, így a folyó most inkább nyárvégi arcát mutatja. A vízmérce mínusz 116 cm körüli értéket jelez, ami ebben az időszakban rendkívül ritka. Közben újabb születésnapost ünnepeltek a Szegedi Vadasparkban. Boldizsár az 5 éves déli 3 éves tatú tortát és különleges finomságokat kapott a gondozóktól. A kis páncélos az évek során a látogatók egyik kedvencévé vált. Az elmúlt időszakban több állat is születésnapot ünnepelt a parkban, így most valóságos állati ünnepi szezon zajlik a Vadasparkban.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, ez már a kívánság műsor, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, lesz játék ebben az órában, a dalt már megmutattam, ugye Sam Feldet keressük, az első telefonálót viszont már meg is találtuk, itt van a vonalban, hello, hogy hívnak?
1: Szia, Roland vagyok, és meghallgatnám Ray-től a legújabb számát, ahogy a férjét keresi.
0: Ez jó.
1: És küldeném igazából magamnak, illetve a 6 angolagaramnak, akikkel jelenleg edzem, hogy lendületet adjon.
0: Hát ha valamit azt ad ez a dal, jól telt a nap egyébként, minden szuper?
1: Így van, így van. Ez egy nagyon jó nap volt.
0: Na ezt akarom hallani, és akkor egy tökéletes zárás a napra. Ray, Where is my husband? Már indul is neked.
1: Jó, rendben, köszönöm.
0: Én is, hogy csörögtél, szia!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változás.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Az utakon óvatosan. A fővárosban sajnos baleset van a Bartók Béla út Tétényi út kereszteződésénél. Bárkinek bármi infoja van, még jöhet 0620 311 111. Az igazi mai slágerek között pedig Martin Garrix jön már is. Sziasztok! Holnap óriási és fantasztikus nap lesz. Drága Fanni lányom 16 éves lesz. Köszi, ha beolvassátok és küldötök neki egy Martin Garrix dalt. Alberttől kaptuk. A Told You szó neki indul már is itt a Rádió 1-en. Boldog születésnapot!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ebben az órában még nem volt nyerődalunk, nem volt rádió egy születésnapi fesztivál fellépő, de bármikor jöhet, mondjuk, nézzük most egy ilyet kérnek, vajon?

0: Ő nem rádió egy születésnapi fesztivál fellépő, de szenzációs, Lady Gaga The Dead Dance, mindjárt indítom, köszi, hogy csörögtél, szia!
1: Köszi, ciao.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na gyerekek, tip-top lett az irodánk, haladjunk is tovább. Takarítás, porszívózás, felmosás, tiszta vízzel.
4: Mi van? Erre neked nincsenek embereid?
5: Nem volt még elég Balázs, így is a földön fekszem reggelente a babzsákjaidon.
6: Indul! Balázsék tavaszi nagy takarítás játéka a tinekoshop.hu támogatásával. Figyelje a műsorvezetőket, hívja a 0620

0: sejteni, mivel piszkoskodnak.
1: Aki kitalálja, mit takarítanak Balázsék, nyer egy Tineco Florvan S9 Artist Team Pro kosztmentes felmosó porszívó készüléket.

0: jól van, tévedésben vagytok. A hallgatókra gondoltam.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Néha az utakon minden autó ugyanolyan, mintha ugyanarról a futószalagról gördültek volna le. Szerencsére van, ami kitűnik a sorból. Ez a Ford Kuga. Karakteres Ford SUV, magabiztos fellépés, dinamikus forma és pont annyi erő, amennyi kell. Ráadásul most 9 790 000 forinttól akár 0% THM-mel elérhető. Ford Kuga az autó, ami nem csak jól néz ki, de megbízható is. A finanszírozás feltételekhez kötött részletek ford.hu.
3: 20% végösszegi kedvezmény számos termékre a Müller applikáció második születésnapján. Ünnepeljen velünk és vásároljon május 9-én a 20%-os kedvezménykuponnal a Müller drogériában. További részletekért látogasson el a honlapunkra, vagy lépjen be az applikációba. Müller.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Ingyenes házhoz szállítás a KFC-től. Rendelj a KFC appon vagy a kfc.hu-n május 5-e és 18-a között, és a kiszállítási díjat mi álljuk. Ne maradj le!
6: Hogy kutyának a közös játék felhőtlen maradjon, válaszd az Advantix biztonságát. Védd a kullancsok, szúnyogok és legyecsípése ellen, még mielőtt bajt okoznának. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban most 15% kedvezménnyel. Macskákat a készítménnyel kezelni tilos. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
4: Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Fáj a fejem.
8: Hamar elfáradok.
7: Nem szeretek este vezetni.
9: Gyakori mondatok, amelyek mögött akár látás probléma is állhat. Foglalj időpontot bármelyik Optik World üzletbe, ahol a 15 000 forint értékű professzionális látásvizsgálatot most ajándékba kapod. Nézesd meg, nyugodj meg. Részletek ajándéklátásvizsgálat.hu.
10: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
11: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 380 g-os csomagolt pik téli szalámi csak 2779 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
12: 87.9, 88.2 és 91.1 Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger, megy az élő kívánság műsorban, pedig folyamatosan csörög a telefon. 0620 311 111 a számunk. Laci, te mit szeretnél?
1: A legjobb haveromnak, Zolinak szeretnék kérni Szemfeltől egy dalt.
0: Szemfelt, jó választás, nem csak te kéred, sziasztok! A Heart Like Mine-t szeretném küldeni a könyvelő munkatársaimnak, Anikónak, Dorinak és Szabinának, ezt Virágtól kaptuk Viberen, és indítom a dalt. A Rádió 1 születésnapi fesztivál egyik sztár fellépője, Szemfeld érkezik már is. Ez a Heart Like Mine.
2: Hi, I'm Sam Feld. Let's meet at the Radio 1 Festival in Budapest. See you soon.

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és igen, volt fellépő a zenék között, Rádió egy születésnapi fesztiválról szemfelt, és ezt jó sokan észre is vették, de nézzük ki a tizedik. Rádió egy, hello, én Király Tamás vagyok.
1: Szia, Szima Évi vagyok.
0: Szia, honnan csörögtél?
1: Győrből.
0: És melyik dalt hallottad?
1: Szemfelt dalát.
0: A címe?
1: Heart Like Me.
0: Heart Like Mine, de elfogadom, és te vagy a tizedik!
1: Úristen, köszönöm!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros belépő a Rádió egy születésnapi fesztiváljára május 24-én a Budapest Parkba.
1: Nem is gondoltam volna, elsőre próbálkoztam.
0: Ne csináld! Hát akkor nagyon jól csináltad!
1: Köszönöm szépen, köszönöm.
0: Tudod-e, hogy kivel jössz?
1: Hű, szerintem barátommal.
0: Hogy hívják?
1: Gréti.
0: Érezzétek jól magatokat!
1: Köszönöm, további szép napot! Szia!
0: Játék pedig a következő órában is lesz. Mutatom, hogy mi az, amit keresni kell. Disturbed, The Sound of Silence, Siri remixében, abban a verzióban, amiben igazán világhírű lett ez a felvétel. Siri is jön hozzánk, és élőben zenél majd a Rádió egy születésnapi fesztiválon. Ha elcsípjük ezt a dalt, a következő órában tizedikként kell hívni majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nos, srácok, készen álltok egy újabb adventure-re?
4: Hát, ha hoztok viszteket, ettek, itattok, akkor tőlem bármi belefér.
5: Ajaj, rosszat sejtek, csak ne kelljen a kakasokkal kelni.
3: Gyerekek, ez nem meló, de azért készüljetek, lesz egy-két fennforgás az éterben.
5: Na, indíthatom a lépésszámlálót.
3: Inkább a motorodat.

Jöjjön el! Találkozzon személyesen minden délután 5-től 8-ig élőben Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Ráskó Eszterrel és Gévai Julival, és vigye haza városonként a 100 000 forintnyi készpénzt, a 100 000 forint értékű Diego utalványok egyikét, vagy akár a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. De hogy

0: Tömjön magába minél több virsit a Mesterkut virsli evőbajnokságon, és vigyen haza napi 100 000 forintot készpénzben. Nevezzen be a nagy műfüves palacsintatekerés játékra, és vigye el Balázséktól a napi 100 000 forint értékű Diego utalványt. Gurítsa sütőjét elsőként célba a Grill Slalom versenyen, és nyerje meg a Weber Traveler Compact hordozható gázgrillek egyikét. Játsszon Balázsékkal, tisztítsa le minél gyorsabban a hérafalait, és nyerje meg a napi 100 000 forintot.
1: Május 11-től.

0: Balázs, ezt mind motorral tolod végig?
1: De végre! Ez az! Yes, yes, yes, ezt vártam! Kajapi a motor rócsó!
2: Na, arról azért nem volt szó, hogy élvezni is fogjátok.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Szuper ajánlatok a Coop-ban! Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
5: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
6: A te döntésed, hogy miből mennyit szeretnél. A One-nál hiszünk abban, hogy korlátok nélkül érdemes kapcsolódni zenéhez, egymáshoz, a világhoz. Találd meg a hozzád illő korlátlanságot a One-nál, mert nálunk minden mobil tarifában ott a korlátlanság. Egyéni előfizetőknek a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a one.hu-n. One. Minden pillanat számít.
7: Szél Tamás, Sárközi Ákos, Rácz Jenő, Rosenstein Tibor, Mautner Zsófia, Schreiner Gábor, Akács István. Mi a közös bennük? Az, hogy a magyar gasztronómia kiválóságai, és ők is velünk főznek. Az ég kék, a Royal Tanyasi csirke, Master Good.
8: Alig várod a nyarat és megújult stílussal vágnál bele. Irány a Háda. Május 4-e és 8-a között teljesen új nyári árukészlettel várunk téged országszerte minden Háda üzletünkben. Találd meg a hozzád illő legtrendibb, könnyed és színes egyedi darabokat, amelyekben garantáltan ragyogni fogsz a napsütésben.
9: A Vision Expressnél te döntesz a kedvezményedről. Ha most vásárolsz új szemüveget, választhatsz, hogy a több száz akciós keretünk egyikének árából kapsz 40 és a lencséből 20% kedvezményt, vagy fordítva. Részletek a weboldalon. Vision Express.
10: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
11: Semennyibe. Nekem Dusterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
10: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe.
11: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Duster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
12: Jöhet egy kis matek. Egy sajtburger, plusz egy chicken burger, plusz egy

0: igazán jó vár rád. Gyere be a Plus Marketbe és kényeztesd magad fatúsfürdővel. Nem csak az illata extra, az ára is az. Májusban 1290 forint helyett plusz kártyával csak 990 forint. Ugye ezt te sem hagyod ki? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Tökéletes az időzítés a váltásra. Válaszd minden idők legerősebb iPhone-ját és válts iPhone 17 Pro-ra az iStyle-nál. Easy Upgrade előfizetéssel már havi 20.200 forinttól a tiéd lehet. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek az üzleteinkben és az iStyle.hu-n. iStyle, a te Apple szakértőd.
2: Minden szombaton és vasárnap napközben Rádió 1 hétvége Kismártival.
3: Hétvégén nem kelünk korán, de töltsük együtt a szombatot és vasárnapot is sok érdekességgel, és még több igazi mai slágerrel.
2: Rádió 1 hétvége, Rádió 1 hétvége, napközben Kismártival. Rádió 1. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy top 50.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, egy újabb óra a kívánság műsorból. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, előtte viszont közlekedési info. Nagyon sokan írták, hogy az M1-esen a főváros felé lassulás komáromi csomóponttól egészen Biatorbágyig, emellett pedig továbbra is fennakadás egy baleset miatt a Bartók Béla út és a Karolina út kereszteződésénél, vezessen mindenki óvatosan. És nézzük az üzeneteket. Szia Tomi, kislányunk ma 5 éves. Nagyon szeretnék a bemondanát, hogy boldog születésnapot. Lorabella, de szép neve van. René és Ádám a büszke szülők küldték. Hát sok boldogságot és nagy tapsot is kap. Aztán szia a Musi Misinek. Szeretnék küldeni egy igazi mai sláger Bibi Rexától, hogy jobban menjen neki a munka. Köszönjük előre is. Ez meg egy jó választás. Én pedig indítom Bibi Rexa és Faithless közös újdonságát az igazi mai slágerek között. Ez a New Religion. Itt a Rádió 1-en.

0: Mind's Mind Radio Show.
1: Roma.

0: Biz Máin Rádió Show Joel Junior a lemezjátszói mögött alig több mint két hét, és jön végre a Rádió egy születésnapi fesztivál világsztárokkal, Cyrillel, Sam Felttel, a Switch Discoval, Accenttel, az összes Rádió egy DJ-vel, meg persze veletek, Joel Junior Mix-el, mi jön most?
1: Nagyon kevés olyan előadó van szerintem, aki képes minden évben valami bombanás slágert kiadni, biztos, hogy Robin Schulz közéjük tartozik, úgyhogy érkezik az AM to PM szigalával közösen itt a World Is My Radio Show-ban, a

0: Disco, valamint a román Accent. Minden további információ, tudnivaló részlet a hivatalos esemény oldalon a Facebookon, valamint a Rádió 1 hivatalos weboldalán a www.radio1.hu-n. Joel Junior a lemezjátszóknál. Mivel folytatjuk?
1: Az utolsó negyed órára ráfordulunk, érkezik egy óriási nagy személyes kedvencem is, Fizzo és a Kids, itt a Where is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

show is yours on Radio 1. A lemezjátszók mögött Joer Junior!

0: Mekkorát gurított 2026 tavaszán a Medúza, ez volt tőlük a Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en a World Is Mine Radio Show-ban. Remélem jól éreztétek magatokat velünk az elmúlt három órában, mi veletek nagyon. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, addig is vigyázzatok magatokra, jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
1: World Is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger, mert egy berlini EDM a folytatásban Lukaszes Félix, vagyis a Fastboy, akik hát az képest, hogy hivatalosan csak 2021-ben alapultak meg, elég menő arcokkal dolgoztak már együtt az elmúlt évek során. Medúza, Elidőé, Tiesto, Afrojack, Alok, az Offenbach, Armin van Buuren, és még sorolhatnánk. DJ-k, producerek, énekesek és dalszerzők, nagyon sok oldalúak. Megszerettük őket a születésnapi bulinkon még jobban. Ez a Good Life a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Most például Ray Dalton, akit nagyon-nagyon szeretnek a Rádió 1-esek, mert hogy két egymást követő évben is ott volt a top 500-as listánkon az egyik dala, a Do It Again, és ezt is nagyon szeretjük tőle, jön a Blood Running. A legjobb dalötletei egyébként köztudottan akkor jutnak eszébe, amikor zuhanyzik éppen. Elképzelem, hogy behabozott testtel kirohan a tusolóból, hogy felénekelje az alapot. Ray Dalton jön már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Tart.
1: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig kiszóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
2: Mi játszunk az igazi ma is lát.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert például a testmozgáshoz. Na hát most egy igazán inspiráló DJ producert hozok, Joel Corey-t, aki egyébként hivatásos testépítő is volt, most egy picit alább hagyott az izmokból, de azért van ott még Karos Lajos energia a fickóban. A londoni maratonra pedig úgy készült, hogy hát futott heteken át, aztán végül a DJ pultba állt be, és ő zenélt április végén a londoni maratonon. Ez most a Galantis-szel közös Stay a Little Longer. Oh, just...

0: akiket nem lehet megszelidíteni. Pont olyan a lelkük, mint Szilaj, a Mustang. Május 24-én a Budapest Parkban Sam Feltel is együtt bulizunk Cyrillel, a Switch Disco-val, Accenttel. Ez most a Heart Like Mine.
1: What's up, I'm Sam Felt. Come party with me on May 24th at the Radio 1 Festival in Budapest.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió X! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak így.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zsenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.